0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Lady Gaga például, akit most az Ördög Prádát visel film folytatása kapcsán szoktunk emlegetni, és nem csak a film, de a hozzá kapcsolódó

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy Ray Dalton, például, akinek legutóbb 2024. szeptemberében jelent meg albuma, a The Unknown, és aztán el is indult a turnéja, időközben is megjelentetett kislemezeket, például azt a Blood Runningot, amit most bekészítettem, ezt egyébként már énekelte a turnén is. Egy kicsikét most rápihen a koncertekre, klippet is forgatott, és júliusban német állomásokkal folytatódik majd. Ray Daltont hozom.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára például a srác a szomszédból, aki nem mellesleg stadionokat tölt meg. Több mint 200 millió eladott album világszerte, 9 number one album a britteknél, több mint 14 milliárd YouTube megtekintés. Ed Sheeran érkezik, és ez az igazi mai sláger.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
1: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a Piano House és a Tech House legmenőbb londoni képviselője, a DJ producer Joe Corey, aki ott volt a születésnapi fesztiválunkon már egyszer, és hát megbizonyosodhattunk róla, hogy nagyon élvezi azt, amit csinál, nagyon élvezetes volt a szettje, hát én a színfalak mögött láttam, hogy nagyon szorgalmasan készült rá. Szimpatikus srác, és elképesztően érzi, hogy mire van szüksége a közönségnek. Easy Bizu vokájával, ez az aktuális kedvenc most tőle.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált, csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban. Az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítás infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
1: hatását. A tudásperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
0: Rádió 1.
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hajnalban is, hát bár most már lassan rákanyarodunk a reggelre, nem sokára feljön a nap, és aki álmatlanságban szenved, vagy nagyon korán kidobta az ágy, Rádió 1-esek, I can't get no sleep, insomnia, de most nem az eredetit hozom, a Faithless félét, hanem egy vadi új feldolgozást, ami Csillagos Ötös lett, nagyon-nagyon illik hozzá Bibi Rexa flagma énekhangja, Faithless, Bibi Rexa és a New Religion, az énekesnő közelgő stúdióalbumának az egyik vezető kislemeze.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy most a szuper tehetséges brit énekesnő és dalszerző Ray. És az óriási slágere, hát egyben manifestációja is, mert hogy elképzeli a jövőbeli férjét, aki még nem létezik, még nem kérte meg a kezét, még keresik, where is my husband? És ez egy olyan dal, ami egyszerre megállja a helyét mondjuk a Monterey Jazz Fesztiválon, egy nagy színpadon, itt is előadta, és a Glastonbury Fesztiválon, a Pyramid Stage-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kezdődik a szúnyoggyérítés a Balatonnál, életmentő készülék érkezett Zilízre, kiemelkedő eredmények Gödöllőn, a mikrofonnál Kis Juditot hallják. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál, a déli part mentén már megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes. Tájékoztatta rádiónknak Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
3: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozás megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai földi csípőszúnyog gyérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
2: Életmentő készülékkel gazdagodott Zilíz közössége, számolt be róla a Bón. Egy defibrillátort adományoztak a borsodi településen, amely vészhelyzetekben kulcsfontosságú segítséget jelenthet. Az ilyen eszközök különösen hirtelen szívleállás esetén életmentők, hiszen gyors beavatkozást tesznek lehetővé. Az adományozó célja az volt, hogy növelje a biztonságot és felhívja a figyelmet az elsősegélynyújtás fontosságára. A készüléket könnyen hozzáférhető helyen helyezik majd el, így szükség esetén bárki használhatja. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy az eszközök mellett a megfelelő tudás is elengedhetetlen. Kiemelkedő eredményt értek el a miskolci fiatalok a Magyar Egyetemi és Főiskolai Bajnokságon Gödöllőn, számolt be róla a minap. A diákok több kategóriában is bizonyították felkészültségüket és tehetségüket, amivel komoly elismerést szereztek. A versenyre hosszú időn keresztül készültek, és kitartó munkájuk most meghozta a gyümölcsét. Az elért sikerek nem csak egyéni szinten jelentősek, hanem az őket felkészítő intézmények hírnevét is erősítik. Így például asztali teniszben, kosárlabdában, illetve atlétikában. A pedagógusok munkája kulcs szerepet játszott a felkészítésben, amit külön is kiemeltek. Ma felhők uralják Miskolc felett az eget, országszerte többször lesz felettünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Továbbra is nagy területen lesz élénk, erős a déli délnyugati szél. A maximumok 20 és 26 fok között várhatóak. Miskolcon is jól jöhet a nap elején az esernyő, de alapvetően száraz, ám borongós, felhős időre számíthatunk. 24 fokig melegszik a levegő a városban. A mikrofonnál Kis Juditot hallották.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
5: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti. Üdv mindenkinek. Ezt az órát is együtt tölthetjük. És most egy nagyon jó kis autóvezetős zenét hozok. Kashmir, a legendás amerikai DJ producer, Justin Bieber, Selena Gomez, Tiesto ott van az ügyfelei között. Ugye ő eredetileg a The Cataracs DJ producer csapatból ismert. Az elektronikus zenei műfajokon belül az Electro House, a Progressive House, a Future House, a Big Room House ott van a kisrújában. Utóbbi miatt a nagy zenei fesztiválokon például a Coachella, a Tomorrowlanden is bérelt helye van, és ezt a dalt most nagyon szeretjük tőle.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált, csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban. Az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítási infrastruktúra fejlesztése már meg

0: az urai. Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Jaj, olyat láttam tegnap, gyerekek, amikor látsz valami olyat, amiben nagyon szerelmes tudsz lenni pillanatok alatt. Bent a belvárosban voltam, és akkor autóval elindultam hazafelé, kikanyarodtam a Rákóczi útra, és meg kellett állnom a piros lámpánál. És amikor tudod, így nagyon ráérsz, gyönyörű jó idő van, már mindent elvégeztél, nézelősz jobbra-balra, és jött egy olyan nő egy kis kosztümben, na, gyönyörű, hosszú felko hajjal, érted? Ez az ember azért ezeket...
2: Hat a magnézium, vagy
1: igen,
2: cink, vagy mixer?
1: Köszönöm, hogy felírtad ezeket a
2: dolgokat.
1: Csak
2: neki,
1: amikor észreveszed a szépet, hát most csak arra akartam célozni, hogy mennyire szép az élet, és ahogy odaért a lámpához, a piros lámpához, ahol én voltam, gyerekek, egy olyan embertelen, egy férfit is megirigylő, vagy lepipáló, rettenetes csulát nyomott az útra.
2: De jó!
1: Hogy abban a pillanatban elkezdték gondolkodni rajta, hogy kisanyám, veled mi van?
2: Oda
1: de egy irgalmatlant, szerencsére hallani nem hallottam, hogy hogyan tud a szerelmed, a rajongás, a tárgya egy másodperc alatt megváltozni, amikor valaki felé úgy, nyilván nincs
3: benne. Nekem most sem olyan kedvem ez a nőhöz.
1: Igen? Hogy végre ez egy őszinte csaj.
3: Figyelj, szerintem akárhol nevelkedett, ő biztos vagy benne, hogy minden.
2: Önazonos. Önazonos. Önazonosnak tűnik. Igen.
3: Ilyen vadangyal, nem? A világrossz típusú
1: nő. Egy kicsit azért, de magas sarkúba, tök jó fölöltözve, tényleg egy ilyen kis kosztüm, kis táska, szép haj, tök jó csaj volt.
3: De volt hozzá hang is, ez a gargarizálás?
1: Nem hallottam szerencsére.
3: Ha, úgy lett volna az igazi.
1: Mert az még megrázunk lett volna.
3: Nem, hogy focizott előtte?
2: De várj, hogy köpöd el? Egy ráspriccelt, és akkor az ilyen spriccelős, vagy ilyen hátraszívós, hát, nagy ígben köpöd, mert ugye több fajta van, tehát igen, hogy én négy fajtát tudok neked most azonnal úgy produkálni, hogy meglepődnél, hogy
1: nem,
2: milyen
1: a második, tehát de nem spriccelős.
3: De azután történt, hogy meglátott téged?
1: Nem vagy? Látott meg,
3: ja, sétált. Te függetlenül volt.
2: Szerint köpött, ez nem mindegy. Nem lehet, hogy te nem vetted észre, de ő észrevett.
1: Igen, és azt mondja, hogy most leköpöm ezt a srácot.
2: És beküldött neked a szélvédőre? És hova, a földre?
1: Igen. Igen.
2: Jó arc.
1: Tényleg?
2: Jó arc, de önazonos.
1: Én egy másodperc alatt kiábrándultam, elfelejtettem.
3: Igen. És hogyha kicsit megemeltem az egyik lábát, és meg oda durrantott volna egyet.
1: Azzal visszajött volna.
3: A nullán vagytok akkor.
2: Azt mondják, hogy nem a szemétégető felé kéne hazamenni.
1: Mondom, tehát, hogy belváros kellős közepe.
2: Belváros, ott volt a 9-ben, a kína izé. A szemétégető környékre, az illatos úton a felé mentél.
1: Szerintem viszonylag kevés a kis kosztümös kisasszony, de ez mondom, belváros kellős közepe.
2: És hogy nekem ezzel nincs bajom, képzel el.
3: Én minden köpködőtől undorodok.
1: Oké, megtörténik ez a dolog.
3: Férfi nő, teljesen mindegy, a köpködés annyira gusztustalan, annyira gusztustalan.
1: Megtörténik ez a dolog. Igen. Te leparkolsz az autóddal, mert oda mész egy találkozóra, egy haveroddal, egy kávézóba.
3: Egy indimasszázsra.
2: Igen.
1: Vagy utána az. Letetted az autót, bementél, jött a haver, elkezdtek beszélgetni, és belép ez a csaj.
2: Na, most köpött egyet. Most megáll az életettől? Vagy most azért,
1: nem tehát, tudom, nekem olyan kicsit ilyen fújból.
3: Nem, én ezt úgy szeretem ezt a történetet, hogy megismerkedsz ezzel a hölgye, biztos, hogy a hangja sem olyan, mint ami ennek elképzelhető.
2: Igen, tök más az egész nő, tök más igen, az egész, igen. Férfi, ő egy férfi valójában.
3: Igen, tehát aznap volt valami, amit el kellett intézni a folyószámlájával kapcsolatban, ami ott szépen felöltözött, és lehet, hogy amúgy ehhez van egy ilyen nagyon vad személyisége.
2: Egy mélyebb hangú orgánumot képzelek el, vad személyiséget, és igen, egy ilyen...
1: Agyondoányozva.
2: Igen.
4: Röntsősz, Ferike.
2: Hello, kis Ferike.
4: Gyere még.
2: Foszítsd a családba, nőttem
4: fel. Stampedit húzzunk fel,
2: Ferike. Oda nézzi, oda. Fötty, megint kirakta.
3: Lehet, Puskásnak volt az unokája.
1: És ő is köpködött, akkor...
3: A focisták, és sosem értem, miért köpködnek.
1: Mert nem tudsz nyelni, úgy futsz. Ez nem a magyar focisták, de...
2: De válogatós lettél te, Feri, de válogatós.
3: Nem, nem, hogy tudják nyelni.
1: Amikor ráülsz erre a vonatra, hogy jaj, de szép, jaj, de jó, és akkor történik valami, tehát nem lettél ettől válogatós, csak olyan átfordítja. Nem volt ilyen veletek, hogy megláttatok valakit, bemutattak, és
3: hát, akkor
1: egy másodperc múlva tört össze az a kép.
2: Igen, a köpés az a negyedik lépcső. Tehát, hogy...
3: Én addig már háromszor kicsakoltam, mire a köpésig eljutunk. Ne, az a baj, hogyha valaki nem 100%-osan szimpatikus, akkor onnantól kezdve tud minden baj lenni. Tehát, hogy...
1: De ő nagyon szimpatikus volt.
3: Nem tudom, most megpróbálom visszaidézni azokat az éveket, amikor még nyitott voltam, hogy párkapcsolati keresésben, meg ilyenek, és hogy akkor mik voltak, amik miatt így kiábrándultam férfiakból, de nagyon hosszú lista.
1: Az az egy másodperc alatt kiábrándítós, arról mesél.
3: Igen, a köpés az benne van. A köpés az benne van, illetve szerintem még a nyitott ajtónál húgyozás. Tessék, ez
2: komolyan mondom.
1: Ez első randi volt?
2: Na most miért kéne bezárnom az ajtót?
1: De első randi.
3: Várj, történt. Ez egy orvosi vészhelyzet adódik.
2: Lettetek, komolyan mondom. És ha összeesek, és nem tudtok bejönni, mert magamra zárnom az ajtót. Sztrókot kapok, pisilés közben, érted? Hát, egy nyitott ajtónál pisilés, azonnal randi off.
1: Első randin vagytok, vagy x-edik randi, de először mentek fel közös lakásba. Vagy a tiédbe, vagy az övébe.
2: Igen.
1: És te azt mondod, hogy kicsim, nagyon jól érezzük magunkat, ki kell mennem pisilni, és nyitott ajtónál vizelsz.
2: De beszél hozzám közben, hogy pisil?
1: Persze.
2: Van egy ilyen kontaktálás közben, hogy ő megy el pisilni, és beszél hozzám, nem?
3: Ez az
2: igazság, nem hogy... tudom, én ne lehet, hogy erre kevésbé vagyok érzékeny.
3: Nem, akkor tegyük fel, hogy nem tartotok még itt, tehát nem az, hogy egymás szavába vágó beszélgettek, és nem tudod abba, hogy ne beszélget, és elmész pisilni, hanem az van, hogy így, hogy ez egy ilyen alfa hím, aki így bemegy, lerakja a kulcsát, tudod, a konyhapultra.
2: És ilyes nyitva hagyja és az ajtót.
3: És, igen, és az ilyen...
2: Hallod, hogy csobog, nagyon pisil, állva pisil.
3: No. Középsugaras.
2: Kijön egy középsugarasat, és utána mondjuk nem most kezed. Aha, tehát az mondjuk azt úgy értem ebben a formában, hogy az így
3: azt írja,
2: az egy kicsit lélekromboló. Hát nem csutkája, nem volt?
1: Nem volt időm megfigyelni.
2: Nem, rossz a szemed, és te néztél el valamit? Nem, volt Ádám
1: csutkája? Csaj volt, hát látom, csaj volt? Jó lábak, magas sarkú.
2: A Titanicban is köpni tanítja Rose a DiCaprio, tehát igazából
1: egyébként igaz.
2: És miért köp a végén? Tehát, hogy megtanul köpni.
1: De ha együtt tanuljuk, vagy tanítod, az már más.
2: Igen. Mondjad, mit tudtunk.
3: Hogy kézzétek el, hogy a harisnya reklámoknak a nagy többségében férfi lábak vannak.
1: Mi van? Ne, hagyjad már!
3: Bizony. Kiderült, hogy nagyon nehéz olyan igazán jó női lábakat találni, és a férfiaknak pedig titokban nagyon jó lábaik vannak, ezért rengeteg harisnya reklámban, valóságban az van, amikor csak tudod, a lábakat látjátok, hogy férfi lábra húznak harisnyát.
2: Nekem ma ezzel sincs bajom.
3: Szóval, hogy szeretném, hogy megkezdeni. Te bármit felhúzhat.
2: Én igazából el tudom képzelni a lábamat egy harisnya reklámban. Nyíregyháziként, hogy lehetsz ilyen finnyás egyébként, kérdezik.
3: Sajnálom, tudom, tehát, de nem is
2: a köpés és a nyitott ajtónál pisilés egy nyíregyházi csajnak, érted? Ezek kiverik a biztosítékot.
3: Felköltöztem a fővárosba, és elkocsosultam.
1: Úri lány lett,
2: a nyíregyházáról még érted. Most már nem pisilünk nyitott ajtóval.
1: Fogadjuk, hogy köpködte is.
3: Soha nem tudok köpni se. Sebből fogni, se köpni nem tudok igazán jót.
1: Meg kell tanítsuk.
2: Nálunk a baráti társában volt egy lány, aki nagyon szép volt, de gátlással odafingott közénk. Minden szó nélkül. Viseltük, hisz megszoktuk. Mindig azt mondtuk, hogy lányok nem pukiznak, de közben igen, Norbi írta nekünk. Na, tessék.
3: Őt szeretetben nevelték fel a szülei. Szeretetben és elfogadásban.
2: Igen. Egy biztonságos gyerekkor volt, úgy érzed?
3: Igen, igen. Azt írják, hogy pápa jött, hogy gyönyörű lába van például. Na, de az is egy dolog, hogy például nagyon sokan szeretik, ha nők köpködnek, ugye? Hát ez különböző műfajokban ugye elvárt is.
2: Nem is tudom, hogy láttam-e köpködő nőt. Tehát ez nekem annyira idegen fogalom, de egyébként tényleg fura, hogy egy nő köpi. Nem tudom, hogy láttam-e ilyet, hogy köpköd egy nő. Tehát már hogy a pasi köpködnek, ugye egy meccsen, oké, de egy nő, és randiztok, vagy látod, vagy odaköp az utcán, ez azért ez így nagyon ritka. Ez nagyon, főleg egy jó csaj, nem megszokott.
1: Igen.
2: Nem megszokott.
1: De mondom, egy nagy őszintét, egy őszinte csattanással a végén.
2: Igen. Nem nyitott ajtó, nincs is ajtó, a WC-nken szilveszter küldte nekünk, igen. Ami rombol engem, amikor a feleségemből a nagy dologról beszélgetünk. 10 perc múlva pedig már szexelni kell. Uh-huh. Az ugye ebben a formában nagyon, nagyon nehéz.
3: Micsoda még egyszer,
2: hogy... nem szeret nőkkel arról beszélni, hogy a nők is kakilnak. Ő ezt nem szereti. Annál nincs undorítóbb és kiábrándítóbb, amikor valaki az orrát a levegőbe fújja zsebkendő nélkül. Múlt héten egy ilyen nőt láttam az utcán, nem hittétek el, meg tudtam volna folytani. De vele sétálod kis kosztümbe, magas sarkuba.
3: Nem! Ezt nem lehet. Figyelj, és tudod, meleg órában, amikor sétálsz haza a Ferencvárosban, és
2: jó, akkor... Jó, hát azért az Mordor.
3: És akkor látod, hogy az ott...
1: Hogy költözzel.
2: Egy hazaút alatt megtörténik az összes, amiről itt beszélünk.
3: Igen, hogy nem, az ott a járdán, az ott nem egy odaszáradt csiga. Az a legrosszabb. Az a legrosszabb. És figyelj, annál gusztustalan...
2: Ti csináltátok már valaha?
3: Hát nem is képtelen
2: kell
3: vagyok
2: hozzá
3: rá.
2: Menetszél? Vagy hogy, tehát mi az, ami kiviszi az orrodból magából, csak a lendület?
1: Hát nem, már fújsz egyet.
2: És azt mondom, hogy a lendület maga kiviszi a szél.
1: Egyiket befogod, mutatom. Aha.
2: És iszonyatosan nyomsz egyet. És,
3: nem, ezt aha. Nem.
1: Na, na, ezt is megtanítom neked.
2: De. Állj föl, oda nézzük meg, hány méterre vagy képes. Tegyél oda egy céltáblát, álljál oda.
1: Szerel a nózid. Én érzem, hogy a rócsó alatt egy csomó új készséget fogsz megtanulni.
3: Igen, például a szobán belülről való bezárásának készségét. De hogy, hogy de miért, milyen helyzetben volt szükséged erre a
1: tudásra? Nincs zsebkendőd. Például,
3: ott az alsó nadrágod.
1: Hát nem fogom levenni az alsó gatyámat, az így kifújjam az orrom.
3: Ezen a ponton hidd el, még az is elfogadhatóbb lenne.
1: Dehogy is, nem, mert van egy csomó olyan élethelyzet, futás közben, bringázás közben, mindig az ott befolyt.
2: De akkor valószínűleg egy erős fújástól kijön. Ennyi. Itt valaki azt írja, hogy olyat látott első randin, hogy a csaj a nyelvi nyomta el a cigit. Szerintem az is erős. Iszol valamit? Igen. Kérsz egy cigit. Persze. Elnyomja a csaj a nyelvén a cigit. Szerintem azért az is haladó. Első randin. Tehát ahhoz képest egy nyitott ajtónál pisilésre az előbb tartottuk. Fogja a csaj a nyelvén, elnyomja a cigit. Hello, szemasz.
3: Ami viszont fizetek. Nagyon szexi, ami nagyon szexi, csak hogy most a cigire jutott eszembe, az, amikor egy férfi úgy oltja le egy gyertyát, nem elfújja, csak így összenyomja az ujjával. Tudod, csak ég a gyertya, és akkor csak
1: nyál az előttem,
3: nem nyál, csak így összenyomja. Ilyen flagmán, tudod, hogy összenyomja. Figyelj, az olyan, hogy rá, oh, jó.
2: Oda nézzél mennyire.
1: Hát, bátor, hogy szia, az best fiú.
3: Hát, hello. Hát, érdekes. Hát, ez nagyon férfias volt, na mindegy.
2: Igen, orosz zsebkendő, gyerekek, ez a neve.
1: Orosz, igen.
2: Ez az orosz zsebkendő.
3: Az oroszokról csak jó dolgok neveztek el. Orosz rulett, orosz zsebkendő, orosz nyakkendő, ugye? Ennek mindegyiknek örülünk.
2: Igen, de ezt nem is tudom elképzelni nőnek, hogy ezt csinálja a gyoros zsebkendővel, itt kifújja az órát. Szerintem ez annyira férfias, vagy annyira pasis, még egy foci meccs közben, vagy futás közben, vagy edzésen, oké, még egy foci meccsen látszik, de hogy egy nő az így fújja ki az órát, egy randin, ezért ez elég meglepő, hogy ebben a formában.
3: Alapból az orromnak a kialakítása alkalmatlanná tesz erre.
2: Mi van benne egy kanyar, vagy miért?
3: Nem, ilyen furcsa öblös, ilyen turcsi. Nem tudom, nem is tudom, ki tudnék, mert nézd meg ebből a hórihorgásból, ami Ferinek van, abból könnyű kicsapni valamit. De...
1: Milyen hórihorgás? Ez egy rendes férfias orr.
3: Hát igen.
1: Így néz ki.
2: Igen. És a technika az, hogy az orrodon beszívod a levegőt, befogod és fújod ki.
1: De te nem csináltál még ilyet?
2: Én így, nem
1: egy
2: tudom.
1: Egy jó zuhany.
3: Az annál semmi sem esik rosszabbul, mint amikor ott alszik nálad valaki, aki valamilyen oktatóval ott alszik, teljesen mindegy. De nem, nincs romantikus viszony, hanem valakinek a haverja, unokatestvére.
2: Jó, értjük, valaki hirtelen ott alszik nálad, csak úgy hirtelen oda kerül egy férfi az ágyba, igen.
3: Egy olyan férfi, akivel nincs köztetek ilyen feromonos kapcsolódás, és hallod, hogy úgy zuhanyzik, tudod reggel, ébredés után.
2: Igen.
3: Fújja bele, tudod, az orrát a
2: randi után kemény lehet. Megtörténik az este, egy nagy randi, elmegy a csávó reggel zuhanyozni, és azt mondja, mert ugye hol vagy őszinte? Tehát ott azért a rutinok elindulnak. Egy randi után ahogy a zuhanyzásnál azt hozod, hogy otthon zuhanyzol. Egy randi után, amikor bemész a WC-re, úgy pisülsz, hogy szoktál. Tehát ott azért úgy kijön, és jó volt az este. Nagy szesz volt, romantika, de másnap a pasi ott zuhanyzik, és így szörnyűen fújja az orrát. Miközben vágja a lábúj körmét bent a zuhany alatt. Na? És hallod a köröncsipet. Hallod a köröncsipet, és fújja az orrát. Na? Az milyen első randi után?
1: De például zuhany közben nem fújsz?
2: De abszolút simán.
1: Na és ott hogy fújsz? Belefújod a kezedbe.
2: Hát ott azonnal van víz.
1: Hát értem nagyon, én, de sokkal...
2: Az... Ha nagyon náthás vagyok, hogy van valami, simán zuhany alatt simán kifújjon, persze. Tessék?
3: Ezért fog Zsülle megmenekülni a hantavírus elől.
1: Nem, mi, akik ilyeneket csinálunk, mi ugye erős szervezetet.
2: Tessék, zuhany alatt pisi, tessék,
3: teljesen kéz. Természetes. A zuhany alatt pisi,
2: mi a különbség az orrfújás? Az egyik testned, másik testned.
3: Azért, mert az takony, guztustalan.
2: De lemosod.
3: De lemosod. Nem, az akusztikája, tudod, ahogy az egész történik. Vagy van az ilyen, amikor a dohány... Van a dohányos felkörülés, tudod, amikor így tudod, hogy...
2: Mondjuk, ha ilyen pasi aludt nálad, hogy másnap dohányosan felkölk, és belefújja az órát a zuhanyba, és levágja a lábúj körül, ezért gondolkodsz el rajta, hogy kit szedtél össze szerintem.
3: Szerintem ez még bármelyikünk lehet. Tehát konkrétan az van, hogy rengeteg, itt köztünk járnak, igaz, Feri? Köztünk járnak. Így van. Fú, az nagyon kemény. Ott nagyon kell akarjad azt a párkapcsolatot amúgy.
2: De a zuhany alatt a forró víz nem adja meg azt a feloldozást, hogy azt azonnal lemosol, zuhanyzol, tiszta vagy, tusfürdőző. Tehát van a zuhanyban egy feloldozás, van a zuhanyban egy tisztaságérzés, hogy oké, hogy kifújtad, de hogy azonnal forró vízzel gondoskodtál a higiéniával.
3: Nem? Nagyon jókat írnak, ti tagról tagra veszitek végig a családom. Párom így most fogad, mindig okádni akar közben. Az annyira, de ezt valaki magyaráz meg, aki nem dohányzik, és így most fogad reggel, de hallom én is egy csomó szóval. Hogy ott mi történik éjszaka? Hogy, hogy szájlégző, és akkor ott valami történik.
2: Én szoktam öklendezni fogmosás közben, de én azért, mert én a nyelvemet lesúrolom.
3: A börtönévek meg visszajönnek.
2: A nyelvemet, hogy lesúrolom, néha a fogkefe egy kicsit hátra megy.
1: És akkor...
2: Hát van egy,
3: de mennyire hátra?
2: Egy kicsit. De, ugye nyelv, de fontos, hogy lesúrolom.
3: Seggedbe dugod a fogkefét, és közül öklendezel.
2: Érdekes, megint fölment a seggembe a fogkefe. Érdekes. Nem, nyomosom a fogam, és ugye hátra dugom a nyelvemen egy kis, van egy pillanatra egy ilyen. Most ez se lehet már. Ne, tehát nem lehet pisilni, nem lehet orrot fújni, és nem lehet rendesen fogatmosni. Hát mit lehet nálad? Hol értek? Pácz az árdába
3: értek. De mit egy nyelvgyöködet mosod? Vagy
2: igen, a nyelv, ugye nagyon fontos, hogy reggel ne csak a fogadom, csak a nyelvedet
3: Anna
2: is
3: ne bólogassá, Anna ne bólogassá.
2: Le kell most a
1: nyelvegészséges.
2: És ahogy hátra
1: a nyelvmosás.
2: Le kell most a nyelvedet. És hogy hátra tolod a fogkefét, van egy ilyen pillanati hang, adok egy ilyen
3: hát, senkinek se könnyű. De azért megnézzük egy reggeli rutinodat, nem csak egy ilyen videót tudtok rá. Kevesszünk bele egy reggeli rutinodat.
2: Nem jöhetszünk roadshowra, ha nincs reggeli fogmosás közben öklendezés. Az a beugró, valójában.
3: Az a beugró?
2: Az a beugró. Igen.
3: Hát, egyszer voltunk úgy szálláson, emlékeztek, hogy mind a hárunknak egymás mellett volt az erkélye.
1: Na és milyen jó volt?
3: Onnan tudtam, hogy mennem kell, mert kezdődik a műsor, hogy megéreztem a cigiszagot.
1: Hát csukott ajtón aludjál, ne úgy.
3: Hú, felszállt a füst, akkor indulnék el.
2: Az én reggeli rutinom, fogsejmet is végighúzom a nyelvemen, ha nem öklendezem eléggé a fogkefés dörzsöléstől. Reggel az igazi, az éjszak alatt összegyűlt, mindenféle dolgot leszedi a fogsejem a nyelvről. Aha, tehát ő ráfeszíti a fogsejmet a nyelvről, és azzal húzza le. Érdekes reggeli rutinok vannak azért itt, nem?
3: És nincs hatása az ízérzékelésedre?
1: De annál jobb.
2: Annál tisztább
1: hát
2: a nyelved.
1: Hát ízlelő bimbóidon nincs lepedék.
3: Tehát akkor, amikor van egy ilyen nagyon durva, ilyen bokuszdor, vagy valami versnök előtte összeverik az ízlelő bimbókat?
1: Ott előtte gyökérkefével sikálják át a nyelvüket.
3: Nagyon durva.
2: Igen. Reggel nálam is előfordul, hogy átörlöm magam popsitörlővel csupán a frissesség miatt. Anett írja. Ez érdekes, hogy ez ilyen cicamosdás sokan csinálják, nem fürdenek meg, de azért popsitörlővel végig mennek mindenhol. Nem?
3: Érdekes.
2: Egész testes popsitörlést
1: hát
2: csináltok?
1: Nem áll, hogy azzal...
2: Ugye, hogy van benne valami
3: ilyen
2: bizarr?
3: Kérdezzetek, lehet kapni olyat, ami ugye ilyen mosdatókendő, tehát az olyan kihajtó, és akkor egy ilyen törölköző. És akkor, amikor a férjemnek be volt gipsze a lába combig, akkor vettem neki én is ilyet, hogy érezze azért, hogy törődve van vele.
1: De nem törölted le, csak odaadtad neki.
3: Nem, ez arra való, hogy zuhanyozzál vele. Érted, hogy át tud törölni a lábaidat, meg ilyen.
2: Aha, de érdekes. Ezt nem használnám, vagy ilyen nagy nedves, mint egy abrosz, és azzal törbe
3: hát,
2: körbe.
3: Hát ez a betegeknek van kitalálva, akiket nem lehet fürdetni a hatása, de olyan úgy szerintem tök jó érzés. Mert hogy utána nem marad, mert az a baj a nedves törlővel, hogy mindig hagy maga után valamilyen érzetet. Tehát,
2: igen, van egy, érzet, igen.
3: Igen, igen. És ez, amit kitaláltak, ez a nedves, ez inkább ilyen tisztasági érzetet, ha is nincs rajta ilyen illóanyag.
1: Hozzá már nekünk motorozásnál jól jön.
3: Hogy lezuhanyozzál így a megállókba?
1: Hát aztán... úgy három naponta, igen.
2: De most mire végig törlöd magad, az mennyi hány perc? Három perc.
1: Addig
2: az alatt
1: pont letusolsz.
2: Az alatt nagyjából egy zuhany megvan.
3: Hát ezért nem? Használják a betegek, nem pedig az egészséges emberek.
1: Jó, de mi most motorozásra gondoltunk,
3: az
1: hogy
3: is
1: akkor
3: egy betegség?
1: Nem kell tusolni.
3: Drága... Az arcod, nyakadat át tudod törölni vele.
2: Aha, már nem tudom, érdekes. Drága vőlegényem, fejlámpával csekkolja a szőrhelyzetet a lába között.
3: De ez amúgy nagyon tetszik, hogy így figyeltek a mindenetekre. Mert azt hiszem, tök jó, hogy foglalkoztok lenne az acsival, meg ilyen, ha van változás, azt ugye jelenteni kell.
1: Így.
2: Popsi törlő? Üzenem, ahol rendet raknak, oda vendéget várnak. ez egy fontos dolog, hogy ott rendrakás van, akkor viszont oda érkezzen meg a vendég, igen. A reggeli rutinom, hogy kb. 30 percig könyörögök a testemnek, hogy fel tudja kelni egyáltalán, és el tudja indulni dolgozni. Na, az nagy küzdésekkel. Azért azt mi is. Azt mi is megértjük egyébként.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
6: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
7: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
7: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Teljesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: Európába minél több virsit a Mesterhut Virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 790 000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
5: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
6: Úgy is tett.
7: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
8: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
9: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
10: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
11: Az izgalmas újdonságoknak, a legendás sikerműsoroknak és a népszerű műsorvezetőinknek köszönhetően a TV2 negyedik, a TV2 csoport pedig már 5. éve piacvezető főműsoridőben. Köszönjük nézőink és hirdetőink bizalmát!
3: Reklámot hallottak.
12: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A város új képviselőjével egyeztetett a polgármester, felidézték a selmeci hagyományokat az egyetemisták, ellenőrzik a szamóca árusokat. Köszöntöm Önöket, Kis Judit vagyok. Miskolc jövőjét érintő fejlesztésekről egyeztetett Tóth Szentai József polgármester és Juhász Roland megválasztott országgyűlési képviselő, számolt be róla a minap. A megbeszélés középpontjában az állt, hogyan lehet tovább erősíteni a Bükkhöz kötődő városi szerepet és a térség fejlődését. Kiemelték, hogy Miskolc természeti adottságai komoly lehetőséget jelentenek, különösen a turizmus és a gazdaság szempontjából. Fontos cél, hogy a fejlesztések hosszú távon is fenntarthatóak legyenek, és illeszkedjenek az országos elképzelésekhez. A két politikus egyetértett abban, hogy az együttműködés kulcs szerepet játszik, és a jövőben további egyeztetések várhatóak a konkrét lépések kidolgozására. Selmeci hagyományokat idéző ünnepségen vettek részt a miskolci hallgatók, számolt be róla az unimiskolc.hu. Az eseményen a régi akadémista szokásokat és értékeket elevenítették fel, amelyek ma is meghatározóak az egyetemi közösség számára. A programon diákok és oktatók együtt emlékeztek az elődök örökségére, miközben hangsúlyozták a hagyományőrzés jelentőségét. Az ünnepség nem csak visszatekintés volt, hanem közösségi élmény is, amely erősítette az összetartozás érzését. Az egyetem célja, hogy ezeket az értékeket a jövő generációi számára is megőrizze. Itt a szamóca szezon, kiemelten ellenőrzik az ideiglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét, a termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
1: Ma felhők uralják Miskolc felett az eget, országszerte többször lesz felettünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Továbbra is nagy területen lesz élénk, erős a déli délnyugati szél. A maximumok 20 és 26 fok között várhatóak. Miskolcon is jól jöhet a nap elején az esernyő, de alapvetően száraz, ám borongós felhős időre számíthatunk. 24 fokig melegszik a levegő a városban. A mikrofonnál Kis Juditot hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki!
2: Laci!
0: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
3: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
4: Köszönöm, gyerekek, itt vagyunk, 6 óra után 19 perccel itt vagyunk, már itt voltunk, csak vannak technikai, meg jövő hétbeli, meg emberi, meg erkölcsi kérdéseink és morális válságaink. Juliska, jó reggel! Hello, Feri, jó reggel! Ciao!
5: Hello,
4: jó reggelt!
6: Hogy kiszexizte magát a kislány, mi?
5: Hát, bőrgyógyászhoz mondjak.
6: Ja.
4: Bőrgyógyász.
6: Kicsit nekünk, egy kicsit, hogy végre, ugye nem láttál bennünket már egy heten.
4: Igen, oda dobod magad.
6: És akkor itt dekoltázsok, hát, új haj, új fog.
5: Előszedtem a nyári holmikat.
4: Igen.
5: Ennyi a titka a történetnek, igen, és előkerültek a színek.
4: És volt egy fogadalmat, hogy május közepétől lepedőket veszel magadra?
5: Igen. Vagy kék lepedőket.
4: Lekapcsoltad a függönyt otthonról, vagy mi történt?
5: Úgy néz ki, mint
4: egy függöny. Nem, jó színe nem. Van.
5: Ki egy kis világos kék is.
4: Jó
5: nyári.
4: Színe van, abszolút
6: görög,
4: jó színe
6: görög,
4: van.
6: Görög, tavaszi görög.
5: Az. Na, mit csinálsz?
4: Akartam is mondani, hogy nem állunk meg Pándorba egy két órát?
6: Te megállhatsz, ja. Bárhol.
4: Arra megyünk, arra, csak hogy ott egy kicsit úgy körbenézni, bele szimatolnia.
5: Mikor voltál utoljára?
4: Régen, és most átnéztem a ruhatáramat, és motorosat elesett. Rájöttem, hogy kellene.
5: Mit kellene venni?
4: Hát úgy mindent.
5: Egy pólót,
4: egy-két katyát, mit tudom én, nem tudom, tudod úgy egy kicsit frissíteni.
5: Hát feldobozolták most a motorodat, akkor abba férne hát.
4: Ah, most az új dobozok vannak, csinálni.
6: Nem ez a kérdés, hogy mi fér, meg mi nem
4: hanem,
6: fér.
4: Hogy itt a motoros brigád merre
5: van-e,
4: megy?
5: Van-e szándék, van-e akarat?
6: Nincs, elárulom
4: nincs.
6: Neked.
4: Nincs, nem mert vásárolgatni arra, megyünk.
6: Így van. Így van. Az, hogy ebből az időből, amit motorkerékben töltesz, bármit feláldozol ilyen hülyeségét, üljél be a kocsitba, mennyi ki, azt vásárolja be a hétvégén.
4: Ez így kell.
5: Pedig annyira látom, ahogy a Feri meg a Szilárd így kísér téged ilyen papírzacskókkal.
4: Igen, így menne.
5: Jönnek utána.
4: Még ott van, nem
5: oda
4: tudom
5: még
4: mi.
5: Oda még szaladjunk be.
4: És még ott van ez.
5: Ott még van ez a kis bolt.
4: Még ott van az, oda még ugorjunk
5: be. Nézzük már meg, csak 10 perc.
4: Igen. Juli, gratul az új podcasthez. Na, mesélj, titokminiszter, hol voltál megint?
5: A Hoppá című podcastben volt velem.
4: Hoppásó?
5: Hoppásó, igen.
4: Ja, telefonos. Azt láttam. Mit kell tudni, mi a gátlástalan szex lényege? Vagy mi a szex?
5: Annyira tudtam egyébként, hogy ez az egy mondat. Igen, ezzel
4: mi a szex ki... mozgató rugója? Oda
5: hát, nem volt.
4: Egy... pörög a motor. Szóval, mi a jó szex lényege? És akkor Júlia azt válaszolt, hogy a gátlástalanság.
5: Igen.
4: Csak hogy telefonon beszélgettél valakivel. Én nem értettem ezt.
5: Hát a koncepciónak ugye az elvileg a lényege, hogy nálam is van egy telefon, meg nála is van egy telefon, és egymást felhívjuk, és akkor ettől egy kicsit oldottabbá válik a beszélgetés. Tehát nem egy ilyen frontális,
4: ja,
5: hogy ülünk egymással szemben, hanem én is sétálok, ő is.
4: És sétál, ez ugyanaz, mint aki a hoppásót csinálja?
5: Igen, aha. Igen,
6: ja, de akkor ez egy kis hoppá?
5: Ez egy kisebb hoppá.
6: Kisebb hoppá, és telefonon
5: a nagy embereket illatkozom. A nagy hoppába hívják színpadra, kisebb emberekkel meg telefonálnak.
4: Kis hoppá.
6: Majd kiforrod magad.
5: Igen. Na, és hát itt a tabánban, itt hoppázottam, itt sétálgattam.
4: A gátlástalan szex, ez volt a téma.
6: Wow.
5: Hát nagyon sok minden volt a téma, de volt egy pont, ahol nyilván szóba került a házasság, meg hogy milyen jó házasság titka, és hogy milyen tanácsot adnék az embereknek arra, hogy mi mozgat, jól mozgat.
6: Gátlástalanul szexeljenek.
5: Igen. Hogy
6: mindenre ezt mondtad?
5: Mindenre.
6: Szeretlek.
5: Mindent gátlástalanul csináljátok.
6: Hogy éljétek a hétköznapokat?
5: Gátlástalanul.
4: Igen. Legyetek nagyon gátlástalanul. Na, én ezt láttam, de hogy ez nem TikTokom, mert nekem nincs TikTokom, de akkor az valahol följött ilyen Insta Reels, rövid, Facebook, nem tudom, valami Reels-bez. Ez fölbukkant. És akkor ennek volt egy hosszabb változata.
5: Hát nem, egy 20 másodperces rész, és ennyi.
4: Ja, értem.
5: Ennyi az értékelhető és kiemelhető részletekből a 45 perces beszélgetésből.
6: Egyébként meg hidd el, hogy a mai világban, ebben a TikTokos világban ezzel pont mész ennyi. A legnagyobbat. Tehát, hogy csinálsz valakivel egy órás interjút, vagy te elmész adni, vagy fél órás, tök mindegy. És ha van benne 2 darab 20 másodperc, amit földobnak a TikTokra, és az nagyot megy, akkor megvagy. hogy az összes többi, tehát a 28 perc az egyébként nem volt ilyen nagyívű, az senkit nem fog érdekelni. Az biztos, ezzel most te, Júli, te most kaszálsz.
5: Az irgalmatlan nagyot kaszálok, abban nem vagyok biztos, hogy aki megnézte ezt a 10 másodperces részet, az utána megnézi a 45 perces beszélgetést, de most létezik.
4: Nem, jó rész volt.
6: 45 másod, vagy 45 percen keresztül telefonáltál.
5: 45 percen keresztül telefonálgattunk, sétálgattunk, beszélgettünk.
6: Jézusom. Nem fáradt el a kezed? Így tartani 45 percig egy telefont. Hogy te szórakozz már.
5: Hallod, nekem gyakorlatilag ez már egy ilyen gyári üzemmód. Annyit telefonálok, hogy így már bemerevedik, így akarom. Viszont végre történt valami az éjjel. Mármint úgy, nem úgy, hanem hogy szakadt az eső.
4: Persze, hogy motorom voltam. Igen. Tehát, hogy ne.
6: Elászta éjszaka.
4: Olyan viharba kerültem, hogy csak na. Szakadó eső, semmit nem látok a bukósisakba, rommázott a nadrágom, fölül volt ez a sárga szélcsöki rajtam, az jó volt. Az első igazán nagy viharom így motoron. Szakadó esőbe.
6: De jó érzés,
4: nagyon
6: nem?
4: Jó, persze, sisakom valamennyire átláttam, reflektoroztam, fújt a szél, szakadt az eső, de hogy belül béke volt, és ezt én nagyon szerettem. Tök jól el voltam.
5: Ilyenkor van, hogy söpröd le így a bukósisakot.
4: Volt valamizet. Már egy pillanat, hogy kinyitottam, mert párásodott, mert nincs ilyen páramentesítő, meg még ott töröltem, meg kinyitottam, lecsuktam, reflektoroztam, hova mész, pocsolja, meg ne csúszol az első kerék. Szóval figyelős, de valahogy volt benne egy ilyen. Gyere, esél, mutasd meg, mit tudsz.
6: Egy van, én itt vagyok.
4: Ennyit tudsz. 120-szal mentem az M7-es kötőjén, a bevezetőjén, befele a városba, szakadó esőbe, de hogy ilyen ömlő esőt, és amikor már minden mindegy. Elengeded. Rossz nagyon nagy vihar volt.
6: Jártál te este.
4: Amíg egy kicsit benéztem a városba.
6: Persze. Jöttél, mentél.
4: Nyár van, hát azért...
6: Egyébként meg olyan idő volt tegnap este is, az persze. Esőt leszámítva, olyan jó hőfok
4: kicsit
6: volt.
4: Kicsit benézünk. Kicsit benézünk is.
5: Itt volt az ablak éjszaka, és akkor hallottam, hogy kopog a tetőn az eső, és de jó, fehér zaj az nagyon.
4: Gyorsan egy-két SMS, gyerekek, 2009 óta hallgatlak titeket, ez így is marad, egy jó konkurencia rátok férne, egyre lazábban veszitek, most a kezdésre gondolok, amit versenytárs nélkül simán meg is tehettek, de legalább a felolvasásoknak vége, az már nagyon kellemetlen volt. Szép napot, köszönjük szépen, Balázs az építő kritikát, igyekezni fogunk a kezdést előrébb hozni, köszönjük szépen. Hanta vírusos hajó kikötésről beszéltek, majdnem hívjátok fel a szakértőtöket, hogy a Covid előtt nem lesz baj. Tegnap témánk volt, nem mindig hívunk szakértőt, erre úgy gondoltuk, hogy ez most nem kell vírusra riogatni a népeket, de tegnap megbeszéltük a Kanári-szigetekre ki nem kötött hantavírusos hajót egyébként.
6: Azért csak egy mondat,
4: de ha fokozódik a dolog, megszólaltatunk valakit, hogy mondja, hogy mennyire nem kell félni, és két hét múlva karanténban vagyunk.
6: Hogy a spanyolok

0: igen. Skandinávából Köszi Balázs a tegnapi nyelvmosás tippet, sikeresen összeálltam magam a kamion mellett, általában visszahallgatni szoktam titeket, mert egyszerűbb számomra, de ezt meg kellett osszam veletek. A tegnapi köpőcsaj témához kapcsolódik, Skandináv országban a csajok olyat köpnek, hogy felszakad a beton. Rendesen elszégyelem magam mellettük, ezt Szabi küldte nekünk. A nyári szünetes SMS az közben beugrott, 6 óra 20 körül megvan, gyerekek, látjátok? Itt van 43 nap, 19 óra, 40 perc és nyári szünet, gyerekek, kaptuk SMS-ben, köszönjük. Köszönjük szépen.
1: Most a skandináv nőkről még mást is hallottam a köpésen kívül, de üriteget a zsül, úgyhogy majd ezt később mondom el.
2: Nyers halat esznek.
0: Igen.
1: Nem, ennél sokkal jobb.
0: Így van. Kezd szekunder lenni, hogy már minden témánál csak a motor és a motorozás esik szóba, írja nekünk egy frusztrált hallgatónk.
2: Egyébként nem, mert hogy így reggel 6:30 környékén szoktunk erről így néha
0: egy kicsit három mondat bírja elviselni, de nem bírja, beolvastam így hát egy kicsit. Megnyugszik, nyugodjál meg, attól megnyugszol. Ez nagyon fontos.
1: Nem engedd el az asszony motorozni?
0: Igen, ráadásul nem tudsz motorozni. Ezt ne rajtunk, mert le tudjuk, hogy hiányzik. Igen.
2: A jogosítványnak ezzel sem sikerült.
0: Így van, jövünk mindjárt, jó gyorsan, elrohanunk, viszont cserébe, akkor most ígérjük meg, nem muzsikálunk, jó? Hanem itt vagyunk a hírek után. Egyből 2 perc a 7:30, jövünk mindjárt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasár.

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-tól 23-ig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondé ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Mit olvassunk ma?
7: A láthatatlan kincset.
8: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online,

0: április 15-e és június 30-a között. És a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
3: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendőr. Mivel készültél?
4: Csendből csinálok pénzt.
5: Történik bármi. Se pénz, se semmi.
3: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
6: Reklámot hallottak.
7: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
8: Tavaszi kapuautomatizálás okosan. Kaputechnika Miskolc. CubeSmart telefonos vezérléssel 5 év garanciával. Részletek kaputechnikamiskolc.hu.
9: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete. Szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
10: És ez még csak a bemelegítés.
9: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
11: Kártevők, otthon vagy a cégnél? Rovarok, rágcsálók, ágyi poloska, darázs? Gemix kártevőírtás, a biztos megoldás. Gemix.hu, kattints!
12: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
13: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

0: végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Bővül a védekezési lehetőségek köre, különleges kincskereső program indul, nem jutott tovább a DVTK asztali tenisz csapata. Kis Juditot hallják. Bővítette a szőlőkabóca elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Bizottsági Hivatal. A gazdák még több fajta készítményt vethetnek be a kártevők visszaszorítására, ideiglenes engedélyekkel pedig a biogazdálkodásban is használható szerek is elérhetők, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a NÉBIH növényvédelmi igazgatója.
4: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a NÉBIH. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz. A forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető területnagyságot, a kezelések számát. Viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
3: Különleges kincskereső program indul Miskolcon, számolt be róla a minap. A kezdeményezés célja, hogy játékos formában fedeztessék fel a város értékeit az érdeklődőkkel a 10. könyvtári majális keretében, május 9-én szombaton. A résztvevőknek különböző helyszíneken elrejtett feladványokat kell megtalálniuk és megoldaniuk, ami egyszerre jelent kihívást és kikapcsolódást. A szervezők szerint a program minden korosztály számára élvezetes lehet, így családok és baráti társaságok is bekapcsolódhatnak. Emellett a város kulturális és természeti látnivalóit is közelebb hozza a résztvevőkhöz. A tapasztalatok alapján a szervezők bíznak abban, hogy a kezdeményezés hosszabb távon is népszerű marad, és újabb hasonló programokat is életre hívhat. Nem jutott tovább a DVTK asztali tenisz csapata az extra ligás csapatbajnokság következő szakaszába, számolt be róla a minap. A játékosok nagy küzdelmet vívtak, de végül nem sikerült kiharcolniuk a továbbjutást. Több szoros mérkőzést is játszottak, amelyekben apró különbségek döntöttek. A csapat mindent megtett a siker érdekében, azonban az ellenfél ezúttal eredményesebbnek bizonyult. A szakmai stáb szerint a megszerzett tapasztalatok fontosak lehetnek a jövő szempontjából, fogalmazott a portál. Ma felhők uralják Miskolc felett az eget, országszerte többször lesz felettünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Továbbra is nagy területen lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél. A maximumok 20 és 26 fok között várhatóak. Miskolcon is jól jöhet a nap elején az esernyő, de alapvetően száraz, ám borongós felhős időre számíthatunk. 24 fokig melegszik a levegő a városban. A mikrofonnál Kis Juditot hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
5: Na itt vagyunk. A hírek előtti zenéről nem tehetünk, gyerekek. Ugye én mondtam, hogy nem zenélünk, hanem jövünk. Én azt a hírek utánra értettem. Ugye ahol nincs reklám, ott zene megy. Ez ilyen fura hálózat. Tehát amikor a Pesten nincs reklám, akkor zenét hallanak. Ha vidéken van reklám a hírek előtt, akkor ott, vagy akkor ott hallják a reklámot.
6: És ha, így van.
5: És ha nálunk a hírek előtt zene megy, az azt jelenti, hogy abban a körzetben, ahol te hallgatod, ott nem volt reklám a hírek előtt. Ezért van az, hogy van, aki zenét, van, aki reklámokat hall. Most a Pesti Frekin nem volt reklám, ugye, Zsülci? A 89.5-ön. Ott hallottatok zenét, de én nem erre mondtam, hogy nem zenélünk, hanem arra mondtam, hogy a hírek után mi mindig azt tudjuk befolyásolni. A reklámokat az vagy reklámmal, vagy zenével váltják ki, azzal töltik föl, ugye, mert hogy van úgy, hogy a hálózatban el van adva Kaposvár, meg Szeged, ott szól reklám, de lehet, hogy Budapesten éppen akkor nincs reklám, ott meg zenét hall a budapesti hallgató. Jó, ezek ilyen apró kulisszatitkok.
7: Hírek előtt nem mi vagyunk, hírek után vagyunk.
5: Így van, hírek előtt nem mi vagyunk. Tehát, hogy zene megy, akkor azt a reklámblokkot nem tudta föltölteni, vagy nem akarta, vagy nem volt. És ennyi. Nem magyarázkodj, hogy éppen korábban. Így van, köszönöm szépen, igazad van. Igazad van, mester, megkövetlek. Köszönöm szépen, azért ez is jól esik, hogy néha a gyűlölet mellett azért meghalljátok, amit mondani akarok. De nem magyarázkodom, csak elmondtam, hogy beváltjuk, amit ígérünk, az beváltjuk, gyerekek. Olyan nincs, hogy jó, akkor nem zenélünk, és egy percben lemegy egy zene. Tehát azért ennyire pofátlanban nem nyomulunk, nagyon pofátlanban vagyunk, de nem nyomulunk ennyire. Belfastban sem volt reklám. Ez fontos. Köszönjük. Köszönjük szépen. Magyarázkodsz, mint Balási.
7: Jó, csak még nem sír.
5: Igen, mindjárt elsírom magam, nekem is be van készítve. Nem annyi az osztalékom. Egy-két évig lehetne annyi. Ki tudok én is néhány ízés soros plakátot, meg háborús plakátot rakni, meg riogatni nyugdíjasokat.
7: Találj ki újat, jó? Abból már elég volt másfajta plakátot.
5: Igen.
8: De te se tudod megmondani, mennyit vettél ki belőle.
5: Nem, fogalmam nincs, de az egészet átadom az államnak. Igaz, hogy semmiféle érték nincs benne állam megrendelés nélkül, de nagyon szívesen az államra hagyom az 500 alkalmazottat, amit majd nekik kell kirúgni, mert nulla állami megrendelésünk
8: lesz. Tőlünk kaptad. Mit ömtünk ki téged? Igen. Most visszaadod nekem.
5: Igen. Felajánlom az államnak. Nem felajánlod Balázsit. Nagyon fontos, visszaadod.
8: Így van.
5: Ugye? Tehát ez nem felajánlod, visszaadod.
8: Piaci alapon már nem nagyon tudnál működni.
5: Igen, így kamusztak 16 évig. Gyerekek, ennyi, hát ezt elmondtam.
8: Figyelj, elhiszed, hogy ez a Rakoncai Gábor már megint rohangál?
5: Majd beszéljünk róla egy-két mondatot, igen. Hát így beszéljünk róla.
8: Ez őrület.
5: Igen.
7: Ez az élet. Tehát
5: most ez az mondta, élet, Babocsai.
7: Ugye most ő azt mondta múltkor, hogy itt volt nálunk, hogy leteszi az extrém kalandokat. Na nézd, letette, mert tulajdonképpen ugye se a déli, se az északi sarkra nem ment most el. Nem kezdett el egy izébe, egy ilyen ladikba átevezni az óceánon. Ahhoz képest egy kis futás, hát az semmi.
8: Az belefér, igen.
5: Igen.
7: Szeretem a csávót.
8: Ez igen. Olyan, ha én kimennék a szigetre így kocogni egyet. Ő meg elindulna. Hát.
5: Igen. Jó. Ne magyarázkodj! 4 órás műsorban csak 2 órát beszéltek. Most már mindenki ráfűzött erre. De a Rakoncaiban beszélünk, illetve hívjuk föl, ha végzett. Álljunk rá. Jó, Július.
8: Akkor... Álljunk rá Rakoncaiban.
7: Most hívd föl, hogy rá. Majd fölhívjuk, ha megáll.
5: Vegye föl a telefon futás közben, és mondja, hogy mit csinál.
8: Ugye, ő olyan, hogy szerintem még fel is venni.
5: Egyébként, ha megbeszéljük vele, még egyébként igen.
8: Simán.
5: Abszolút, simán föl is venni, igen.
8: Ha kiállna fél napra, akkor se érnék utol a többiek.
5: Igen. Megszűnik a tények, írja valaki. Nem feltétlen, azért ez így nem feltétlen igaz, hogy megszűnik a tények.
7: Visszaalakul azzá, aminek indult annak idején.
5: Így van, igen.
8: Hírműsor?
5: Igen, a fikcióból újra hírműsor lesz. Nem tudom, hogy maga a tények, az lehet, hogy csak nevet vált, nyilván, mint híradó nem szűnik meg. De valószínűleg lehet, hogy kap egyfajta új arculatot, még az is lehet, hogy tények, mint név eltűnik, és ugye itt az egész ilyen infotainment műsor átalakulás zajlik a TV2-n, de nem gondolnám, hogy megszűnne, inkább azt hiszem, hogy adnak neki új műsorvezetőt, új nevet, és akkor a tények, mint név szűnik meg, de maga ott hírműsor lesz, igen. Tehát, hogy a formátum változik, és visszakapja a régi fényét egy kicsit.
8: Kicsi erodálódott a brand. Hogy
5: mondhatni, egy kicsit erodálódott a brand, igen. Hát ez nyilván gyerekek egy ilyen tulajdonosi körben, azt kell nyomni, amit a tulajdonos akar, ez így megy a Fox TV-n is sajnos, ez így megy amerikai különböző médiumokban is, ne legyenek illúziók, a Washington Postban, a New York Times-ban is, amilyen a tulajdonosi köröd, azt erősített sajnos. Itt azért a tények ezen kicsit nyilván túlcsúszott, mert hogy azért belecsúsztak egy-két már nem tulajdonosi érdekört kiszolgáló bűtületes nagy propagandába, hazugságba és csúsztatásba, de nem fog nekik rosszat tenni egyébként. Sőt, az egész tévés piacnak nem tesz rosszat, hogy kicsit az erőviszonyok kiegyenlítődnek, és mindenki elkezd piaci alapon működni. A mindenki alatt azt jelenti, hogy az RTL eddig is piaci alapon működött, mert nagyon kevés állami hirdetése volt. De mondjuk, ha egy tények is, vagy egy TV2 is piaci alapon működik, az lehet, hogy egy kicsit egalizálja a versenyt, és újra valós versenyt feltételez.
7: Meg
5: valós
7: versenyt hoz. Végtelen mennyiségű pénzből gyárt egy csatorna műsort, a többiek meg igen. A piacról. Tehát, hogy
5: igen. Ugye ez mindig torzítja a piacot, ez mindig torzítja a reklámbevételeket, ez az egész torzulás, ez úgy van, hogy bárki, ha te mondjuk elképzeled, hogy taxis vagy cukrász vagy nem tudom mi, akkor azt kell, hogy egy cukrászda kap nem tudom nagyon sok pénzt, te pedig próbálsz közben francia krémest eladni 2 utcával lejjebb, úgy nagyon nehéz, miközben ők ingyen adják a francia krémest.
8: Dombitól láttam most éppen egy posztot, hogy itt sok 100 év után először megkereste a TV2 azzal, hogy eddig nem jutott eszükbe senkinek se jutott eszébe a Dombival interjút csinálni.
5: Dombi hírműsorba, azt el tudom képzelni. Igen. Úgyhogy ez mindenképpen izgalmas lesz egyébként. Nyilván a TV2-nek is most egy kicsit, hát hogy is mondjam, csak meg kell húzni a nadrágszíjat. Az állami hirdetések nagyon jöttek, most ezek nem jönnek, és ez ilyenkor egy ilyen konszolidációt jelent a cégcsoportnál. Meg egyfajta ilyen újjászervezés, rekonstruálás. Hát ez nem feltétlen idén látszódik, azért egy televíziós piacon ennek évek, mire ezek kifutnak, de jövő évben ilyenkor már lehet látni, hogy milyen egy újra piaci alapon működő televízió.
7: Milyen műsorokat tudnak csinálni, ki viszi el a néző.
5: A nézettség így is valódi volt, tehát nem azt mondom, meg nyilván piacvezető lett a TV2, tehát ezekkel a mondatokkal én nem ezt vitatom el, mert valóban megverték az RTL-t. De az, hogy valódi verseny lesz újra, és kicsit egyenlítettebb a mezőny, ez jót tesz a Forma 1-nek, ez jót tesz a sportnak, ez jót tesz a televíziózásnak, ez mindenkinek jót tesz, amellett, hogy nyilván most a piacvezetővé vált a TV2, ez vitathatatlan. De sokkal nagyobb, hát, hogy is mondjam, csak tortából tudtak enni a fiúk.
7: Nem, az egy teljes cukrászda volt.
5: Most a kieső állami bevételeket pusztán a reklámpiac bevételéből kell pótolni, és ez nyilván, ha stabilizálódik a gazdasági környezet, ez jót fog tenni azért nyilván a médiapiacnak is.
8: Visszatér a kicsit költséghatékonyabb kimpadon brand.
5: Azt nem tudom, hogy mit ér vissza, de az lehet, hogy nem egy 8 műsor lesz egy évben, csak 3, viszont az a 3 az koncentráltan a legjobb, és a legnézettem. Úgyhogy nem meglátjuk.
7: Kevesebb lámpa, kisebb díszlet.
8: Igen. Lesz annyi spigge.
5: Igen. Úgyhogy megnézzük, gyerekek, hogy megnézzük, hogy mi lesz. Ja, de szerintem a Tények az maximum nevet vált, meg műsorvezetőt. És akkor valóban a Tények úgy abban a formában megszűnik, de mint hírműsor ott a híradó előtt, vagy a
7: nem hát kell is, egyrészt jogilag is kell. Így van. Tehát, hogy a vállalásodban ugye nekik is benne, vagy a vállalásukban nekik is benne van. Másrészt, ez az egyik része, a másik meg a néző is. Egyébként igen. Kíváncsi lenne a valóságra.
5: Így van.
7: Itt az idő megmutatni,
5: ezért a TV2 bemutatja a legfrissebb igazolását. Németh Balázs!
8: Megszokták a nézők, és szeretik.
5: Megszokták, mondom, nagyon szeretik, a népszerűségi indexe nagyon magas. A híradóban Németh Balázs!
8: Az ismerős arcokat.
5: Igen. Jönnek a telesopok, írja valaki. Ja, vagy hát Claudia átmegy a TV2-t, és nem szerkeszti tovább a fókuszt, így van. Viki itt van velünk, jó reggelt, Viki, ciao.
9: Jó reggelt, sziasztok!
5: Hello, Viki, mi a helyzet?
9: Na, minden rendben van, köszönöm szépen. Megyünk az iskolába, készülünk az érettségire.
7: Te is? Nincs még meg?
9: Az érettségről megköszönöm, természetesen a nagyfiamat.
5: Aha. De te akkor az a szülő maradtál, aki fáj a hasunk, eszünk, alszunk, és 18 éves a gyerek ugyan, de többes számban beszélsz még róla. Ma nem megyünk iskolába, ma edzésen vagyunk.
9: Igaz is.
5: Aha, hú, az kemény.
7: A szerető anyai szív, az elviszi.
8: Érettségére azért egy kicsit mindannyian készülünk, tehát ez a hangulat most azért szerintem az
5: összes családon áll. Várd meg, amíg én készülök az érettségére.
7: Te készülsz, Juli.
5: Várd meg, amíg fáj a hasunk, és nem megyünk edzeni. Tehát ez így... Igen.
9: Vagy de valójában megyünk, mert együtt indultunk, tehát együtt megyünk az iskolához.
5: Ebben a formában, de nagyon korán van még, ilyen messzire mentek, vagy miért?
9: Tulajdonképpen igen.
5: Aha.
9: Mármint, hogy ő inkább azt mondja, hogy szeret korábban bent lenni, ott még egy kicsi relax van, és akkor utána indul a mandula.
8: Aha. Viszont nagyon lelkes vagy.
9: Nem, nekem kell érettségizni.
5: Nem. Ma mi van, gyerekek? Ma?
8: Angol.
5: Ma az angolt írják, aha.
8: És menni fog? Mármint nem neked, hanem a fiadnak.
9: Jaj, persze. Kis ujjából kirázza. Ebben nőttek föl, hát.
7: Igen, most már nekik ez, hogy angolul kell érettségizni, az egy valami egész mást jelent, mint nekünk annak idején az orosz nyelv tanulása meg ezek.
5: Igen.
9: Igen.
8: Most költöztünk haza, Londonból.
5: Az meg olyan, igen. Kivel játszanál, Viki, kit választottál?
9: Juliskát.
5: Juliskát, nagyon jó.
9: A nagyfiam azt mondta, hogy őt választam.
5: Igen, jó, helyes.
8: Pontosan tudja, hogy engem le lehet nyomni.
5: Igen.
8: Simán.
5: Tudja, hogy.
7: Gyakorlatilag ugye az ajándék az megvan, azt valljuk be, hogy ezen a héten a jelentkezések, én mindig én érek be először, így megnyitom az SMS falat, hát gyakorlatilag ma 4628 SMS érkezett éjfél és reggel 6 között, akik már játszani szeretnének.
5: Igen, ugye hát a wellness hétvége azért igen. az nagyot megy nálunk, igen.
9: Számoltad egyenként,
7: Feri? Így van. Nem modern a rendszerünk, és sorszámozza.
5: Igen. Mehetünk, Viki, kész vagy?
9: Kész vagyok, mehetünk.
5: 3-2, tessék.
8: Na, mesélj egy kicsit nekem, Viki, hogy sikerült az elmúlt néhány nap mindannyiotoknak?
9: Ezt én is meg szerettem volna tőled kérdezni, mert jól tudom, hogy ti is érettségiztetek?
8: Jól tudod, én kérdeztem előbb. Hogy sikerült a történelem, hogy sikerült a magyar, milyen lett a matek? Átolvastátok már a megoldó kulcsokat?
9: Átolvastuk, de szerintem jól sikerült. Le, meg lesz a 4-5.
5: Ott van, azt mondtad, hogy nem meg lesz. Azt mondtad, most. Hogy nem meg lesz. Pedig jól mentél, ügyes voltál.
9: Tetek kire!
5: Tessék!
9: Miért figyeltetek ennyire?
5: Figyelünk.
7: Azért figyeltünk, mert mától egy új szabályt vezettünk be, hogy aki nem nyer, az nem megy wellnessezni.
5: Igen. Igen. Mutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj!
2: Gratulálunk! Az önnyereménye egy kétfős, két éjszakás wellness hétvége félpanzióval a 4 csillagos Hotel Vella Marinban.
5: Na, van egy ilyen.
9: Hát jó, köszönöm szépen.
7: Jaj, hát a pároddal mész?
9: Nem, a fiacskámmal.
5: Annyi, miért gondoltam, hogy ez így lesz?
9: Havastatok az üzenetet.
5: Wellnessezünk, reggelizünk, evédelünk.
7: Hát azért egyébként ne elhagyta őket, ugye, a párja.
5: Én nem olvastam.
7: Igen, ezt leírta egyébként Viki, csak nem akartam itt előre, hogy ő most már egyedül neveli a 4 gyereket.
5: 4-et ráadásul?
7: Ja.
9: Igen, mind a 4 fiú.
5: Aha, na most megkedveltelek. Az le a kalappal, az... A férfi úgy döntött, hogy köszöni elég, és kiszállt a mulatságból, de akkor le a kalap. Azért 4-et vinni, az na, azért az...
8: Hány évesek?
5: Mekkorák?
9: 3-17 és 1-19.
5: Akkor azért ez már az alagút vége azért.
9: Igen.
5: Már nagyon önállóak, azért az már könnyebb egy kicsit.
9: Szemtelenek meg mindent.
5: Jó, az benne van, igen. Az benne van. Jól van, hát akkor vagy tegyetek hozzá, és akkor lementek mindannyian, vagy mentek ketten, ezt már megbeszélitek. Érezzétek jól magatokat, jó?
9: Nagyon-nagyon szépen köszönjük.
5: Oké.
7: Jó pihit neked.
5: Ciao, jó pihenést.
9: Szép napot, sziasztok, köszönöm.
5: Hello, szia Viki. Az kemény gyerekek.
7: Azért 4 gyerekkel.
5: Apa mondta, köszöni elég.
8: Hát csak... 4 gyerekkel, 1 gyerekkel is.
5: Legal. De 4-gyel? Az már azért jó.
7: Jó, még nem tudjuk, mi van mögötte, tehát...
5: Nem tudjuk.
7: Nem látsz rá mindenre.
5: Nem is törünk pálcát, csak az úgy, maga az élethelyzet kemény, hogy ott van az. Miért ment el, meg mi történt, ezt nem tudhatjuk.
8: Úristen, de jó helyre megyek ma. Nem jöttök velem?
5: Na.
8: Látatlanba. Na.
5: Látatlanba hova mész? Nem tudom, nem jött meg az energiám erre most itt, hogy elmenjek veled látatlanba.
7: Én egy bőrgyógyász tudok, oda nem megyek.
5: Igen, oda mész.
7: Oda mész.
8: Oda megyek. Ez annál egy kicsit izgalmasabb, élvezetesebb lesz. Gyertek velem?
7: Nem megyek.
5: Hova mész?
7: Én nem akarok.
5: Mit csinálsz?
7: Tudod, hova fog menni? Disznókat simogatott a múltkor egy kávézóban a Zsüllel és az Annával. Igen. Akarsz menni?
5: Alaksorokba botladozva járkál, és nézi a csővezetéket Budapesten alulról.
7: Nem akarsz menni.
5: Érdekel.
7: A Gellért hegyen padokon ugráltál.
5: Igen.
7: Nem akarsz
5: Gellért
7: menni.
5: Gellért fürdő bejárás, az átalakítás, az átadás előtt rohadtul nem érdekel.
7: Nem akarsz menni.
8: Azért merem ajánlani, mert szerintem ez titeket is beszippantana.
7: Vérrel festett oda, nem akarsz menni?
8: Ez a swinger.
5: BDSM klub.
8: Az.
5: Vérrel festett, menstruációs vérrel festett plakát
8: kiállítás. Arra még egy kicsit gyúrjál.
5: Ez erre úgy azt számom, hogy na, mesélj csak. Tűzzománc tanfolyam.
8: Az, nem ez. Nem
7: pizsamában sétálsz az IKEA-ban.
5: Igen, éjszakai pizsomázás az IKEA-ban. Tehát, hogy valami ilyesmit, igen. Kuponos ajakfeltöltés. Én egy hallgató.
7: Tesszaloniki, még ez, ugye, hogyha Julit így végigvesz.
8: Ma elmegyünk, és holnap reggel visszajövünk.
5: Análfehérítés.
8: Az.
7: De jó.
5: Az még jó. Ugye van olyan, hogy amikor bebarnul a Virgo intaktánus rózsa, és ugye ez ott barna lesz, azt kifehérítik, érted? Nem, el kell menned egyre, Júli, el kell mondanod.
8: Tudod, hogy van ilyen, hogy szemérem ajak hiarulon töltés.
5: Jó!
8: Olyan is van.
5: És ilyenre hívsz?
8: Aha.
5: Ilyenre mész?
8: Hogy feltöltsük a kis szemérem ajkaidat.
5: El kell menned egy popsi fehérítésre. Mindenképpen menj el. Egy rózsafehérítésre.
8: De ezt otthon nem tudom megoldani egy kis domesztosszal.
5: Hát egy hibajavítóval, korrektorral. Kis korrektorral.
8: Csak
5: lekopik egy idő után, de felmész gyertyába, fogsz egy hibajavítót, simán meg tudod csinálni.
8: Nem, ennél sokkal vagányabb.
5: Hereformázó pamacsos festőest. Na tessék, ez jönnek itt a megoldások, hogy hova mész, folyamatosan írnak a hallgatók.
8: No.
5: Sekszörpöndörítés. Kakával festés. Biciklizni mész nyereg nélkül. Fejpüffesztés. Fővárosi csatornázási művek csatorna bejárása.
7: Jó, ide jó.
5: Ide mész?
8: Nem.
5: Martin Gerix kamion alváz alánézés. Ide se? Fogócska valami sötét M2-es metró lejáróba. Nem? Egyik se?
8: Az a baj, hogy ez annyira menő, hogy ezen még nem is gondolkodtok.
5: Annyira menő, de akkor ne add ezt ilyen könnyen, ne add ezt akkor ilyen könnyen, ne add ezt ilyen könnyen. Azért akkor megpróbáljuk kitalálni. Jó, akkor nem mondd el, akkor még találgatunk egy kicsit. Mindig vigyél minket egy lépéssel közelebb ahhoz, hogy hova mész. Jó, hírek után, akkor jövünk. De szeretem ezt, szeretek ilyet játszani. De meg ne jöjjön a kedvem nekem is elmenni.
8: Figyelj!
5: Hánytól van ez még a próba?
8: Hát este 17:30 kellene érkezzünk.
5: Este 17:30? Mm-hmm. Egyébként az van, hogy gyerekek.
7: Ráérsz? Akkor te mész.
5: Este 17:30.
8: Nézd a szemembe, és mondd azt, hogy jövök, Juli.
5: De várj, mennyi idő a program maga?
8: Egy óra.
5: Egy óra? De kis hegyke egy óra lesz. És jó, élvezni?
8: A szemérmen szőzetedbe egy kis szívecskét fogunk borotválni.
5: Igen, ez egyébként. De élvezném, tetszene?
8: Szerintem élvezném.
5: Hüvelyszűkítő torna valami astanga joga klubban?
8: Ezért hívtalak téged.
5: Butt plug workshop. Butt plug workshop. Ilyen valaki vákon megy ugrálni. Na jó. Akkor közelebb jutunk a megoldáshoz, jó? Közelebb jutunk a megoldáshoz, és lépésről lépésre kitaláljuk. De a gépírás oktatás nem írja egy hallgató.
7: De nagy.
8: Kuponos.
5: A kuponos, glamuros gépírás oktatás nagyon-nagyon mérges leszek, jó? 3 perc, 7 óra, mindjárt találgatunk. Még és jövünk egy témával, itt vagyunk rögtön a hírek után.
1: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
10: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
11: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
5: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
11: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
5: Inkább a motorodat.

jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben! Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival! És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét! De hogy

0: legközelebb a minél több virsit a Mesterkut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
5: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
6: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök, nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
8: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Egy darab kovászos cipó frissen sütve csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
10: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat. Tűnj ki a tömegből! További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
11: Irány az Adria! Horvátország tele élettel! Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
12: Úgy is tett!
13: 20% végösszegi kedvezmény számos termékre a Müller applikáció második születésnapján. Ünnepeljen velünk és vásároljon május 9-én a 20%-os kedvezménykuponnal a Müller drogériában. További részletekért látogasson el a honlapunkra, vagy lépjen be az applikációba. Müller.
3: Reklámot hallottak.
14: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
15: Hallottál már róla, hogy megnyitott a kapuit a Top Dogva Outlet?
16: Mi? A Top Dogva Outlet? Az meg micsoda?
15: A Top Dog legújabb állateledelés felszerelés áruháza Miskolcon, ami 400 négyzetméteren, óriási választékkal, tartósan alacsony árakkal, egyedi akciókkal és szakértői kiszolgálással várja vásárlóit a Pesti úton, a Misok bevásárló udvarban. Gyere és fedezd fel a Top Dogva Outletet, ahol a kedvenced a főszerep. Top Dog, a te kedvenced, a mi kedvencünk is. Most már 3 helyen Miskolcon.
17: Kihagyhatatlan ajánlattal zárjuk a tavaszt a Sever Home-nál.
18: Most először minden raktáron lévő bútorunkat 20% kedvezménnyel kínáljuk.
17: A kedvezmény a már alapból akciós darabokra is érvényes.
18: Igen, jól hallottad.
17: Az ajánlat május 4-től 18-ig tart. Sever Home, Miskolc, Pesti út 88-96.
19: Kártevők, otthon vagy a cégnél? Rovarok, rágcsálók, ágyi poloska, darázs? Gemix kártevőírtás, a biztos megoldás. Gemix.hu, kattints!
20: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
12: stílus, védelem, minőség. Ez az Auto Design Studio. Karosszéria fóriázás a kőfelverődések ellen és az autód stílusáért. Szélvédő védelem, professzionális autóüveg és épületüveg fóliázás autódnak és ingatlanodnak egyaránt.
21: Miskolc, Sétány utca 2. autodesignstudio.hu.
12: Auto Design Studio. A tökéletes választás.
22: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
23: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
22: Irány az Osan, spórolj okosan!
24: Visszük a pálmát! Csodás mediterrán növények, leanderek, citrusok, olajfák, balkonnövények, évelők és több száz kertészeti termék akár házhoz szállítással is. A 26-os út felújítása alatt is megközelíthetőek vagyunk. Oázis Kertészet Miskolc. Nyitva a hét minden napján. Oázis.hu.
25: Ciao! Mindenkinek szüksége van rá, hogy szíszéntélkázá, vagyis otthonosan érezze magát lakásában.
26: Fedezd fel prémium Hekker konyhabútorainkat, és választ minőségi konyhai gépeink közül. Ráadásul ingyenes látványtervezéssel segítünk megvalósítani álmaid konyháját.
25: Mikorex Home Studio, Miskolc, Pesti út 5.
27: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is!
3: Reklámot hallottak.
27: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
28: Kezdődik a szúnyoggyérítés a Balatonnál, életmentő készülék érkezett Zilízre, kiemelkedő eredmények Gödöllőn, a mikrofonnál Kis Juditot hallják. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál, a déli part mentén már megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint és emberekre, állatokra nem veszélyes. Tájékoztatta rádiónknak Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
29: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozás megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai földi csípőszúnyog gyérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
28: Életmentő készülékkel gazdagodott Zilíz közössége, számolt be róla a Bon. Egy defibrillátort adományoztak a borsodi településen, amely vészhelyzetekben kulcsfontosságú segítséget jelenthet. Az ilyen eszközök különösen hirtelen szívleállás esetén életmentők, hiszen gyors beavatkozást tesznek lehetővé. Az adományozó célja az volt, hogy növelje a biztonságot és felhívja a figyelmet az elsősegélynyújtás fontosságára. A készüléket könnyen hozzáférhető helyen helyezik majd el, így szükség esetén bárki használhatja. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy az eszközök mellett a megfelelő tudás is elengedhetetlen. Kiemelkedő eredményt értek el a miskolci fiatalok a Magyar Egyetemi és Főiskolai Bajnokságon Gödöllőn, számolt be róla a minap. A diákok több kategóriában is bizonyították felkészültségüket és tehetségüket, amivel komoly elismerést szereztek. A versenyre hosszú időn keresztül készültek, és kitartó munkájuk most meghozta a gyümölcsét. Az elért sikerek nem csak egyéni szinten jelentősek, hanem az őket felkészítő intézmények hírnevét is erősítik. Így például asztali teniszben, kosárlabdában, illetve atlétikában. A pedagógusok munkája kulcs szerepet játszott a felkészítésben, amit külön is kiemeltek. Ma felhők uralják Miskolc felett az eget, országszerte többször lesz felettünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Továbbra is nagy területen lesz élénk, erős a déli délnyugati szél. A maximumok 20 és 26 fok között várhatóak. Miskolcon is jól jöhet a nap elején az esernyő, de alapvetően száraz, ám borongós felhős időre számíthatunk. 24 fokig melegszik a levegő a városban. A mikrofonnál Kis Juditot hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
27: És most!
30: Rádió 1!
27: Fújt! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázs

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na gyerekek, itt vagyunk 7 óra után 13 perccel. Jó reggelt kívánunk, drága hallgatók! Itt vagyunk,
2: hello.
1: És már is folytatjuk jövétel. Ugye kitelepülünk, egy kicsit változékonyabbra fordul az időjárásunk jövéten, de nem baj. Lesz egy pici eső májusban, az nagyon kell, aranyatér, visszaül a hőmérséklet, és igen, de nem baj, izgalmas lesz. Minden esetre ti még szép időben motoroztok hétvégén.
2: Időben kell elindulni.
1: Én csatlakozom vasárnap, és a hétfő az még egyébként kiváló lesz, bárhol is vagyunk. Aztán azért érkezik egy hideg front, de nem baj. Nem baj, Győrben mi még 23 fokba kezdünk hétfőn, úgyhogy hétfő...
2: Nem, az idő vagy a hőmérsékleten nem lesz baj. Tehát nyugodtan gyertek ki, max egy esernyőt, megcsináljuk megint a világ legcsúnyább esernyője verseny.
1: Így van, maximum. Az mindig jó. Az mindig jó, igen. Gyorsan egy közlekedési ír, hogy mi a helyzet, nézzük, azt nézem, hogy csend és béke, nyugalom, gyerekek, nyugalom, sehol senki.
3: Nem jöttek semmi.
1: Sehol senki, igen. Oké, jól van. Na, szóval ott tartottunk, hogy Juli játszik velünk egy ilyen kis találós kérdés, és mi ezt szeretjük, valami nagyon jó helyre megy ma. Hát, és itt már próbáltuk kitalálgatni, hogy hova megy. A Butt Plug Workshop az egyelőre úgy néz ki, hogy naphallgatója díjas, ennél többet nem tudunk. Ennél jobbat már nem tud szerintem senki írni. De ugye azt mondta, hogy ez egy jó program. Tehát, hogy ez nem arról szól, hogy itt aztán itt bénázás van, meg nem tudom, tényleg menstruációs vérrel festenek plakátot, meg köldökszözt gyűjtenek, hanem valami jóra megy. Valami jóra megy.
2: Hát az országos csibésztallér verseny, amit írt nekem egy 5 pontos.
1: Az nagyon jó. A paksi mogyoró kiállításod nagyon szerint, a csibésztallér is jó. Várjál, hánykor kezdődik? 6-kor?
3: 6-kor kezdődik, 5:30-ra kell odaérjünk.
1: 5:30-ra. Hányan lesztek?
2: Hát lesztek?
1: De már úgy értem, hogy közösen, te többen vagytok, vagy egyedül vagy?
3: Hát rajtam kívül még mindenképpen lesz ott egy férfi.
1: Egy férfi lesz, hát ez egy ilyen kettős program. Te meg egy férfi csináltok valamit. Wow, várjál.
3: De beszállhatsz te is.
1: Lakásban, teremben, zárt helyen?
3: Zárt helyen.
1: Zárt helyen zajlik. Valamit te tőle megtanulsz?
3: Igen.
1: Tanít neked valamit?
3: Igen.
1: Ő ezt tudja, jól csinálja?
3: Ő ezt tudja, jól csinálja.
2: Szájjal csinálja jól, vagy kézzel?
3: Mindenével.
1: Mindenével jól csinálja. De nem valamilyen ilyen hogyan vetkőzzek le erotikusan című marháskodás.
3: Azon már mert azt te már tudod.
1: Az meg egy úgy vetkőzök, hogy soha.
2: Át kell hozzá öltözni?
3: Át
1: kell hozzá öltözni. Szexi ruhát kell vinned?
3: Hát
1: mindegy. Amiben jól érzed magad?
3: Amiben jól érzem magad. Figyelj, annyira jó lesz, hogy én biztos, hogy nagyon sokat fogok sikoltozni közben.
1: Nagyon sokat fog sikoltozni. Kamerák vannak?
3: Lesznek.
1: Lesznek kamerák. Hova megy?
2: Testmozgás?
1: Menopauza workshop?
3: Az! Feri menopauza workshop. Igen.
1: Csacska gyurmás szobrás szakör.
3: Néptánc bemutató?
1: Igen. Betyárkörtefőző verseny a 65. Hónajjal fingás kézzel? Hátraszaltó tanulás?
3: Nem. Ha eljössz, akkor egy kicsit összekócolom a hajad.
1: Nem, nekem ez nem tetszik, hogy bármi, amit egy férfi oktat, nem akarok férfitől megtanulni semmit valójában. Tehát ez rád dolog. Kis labda dobás?
3: Igen! Feletrafáltál!
1: Gyógytorna! Ripper Ferihez mész, hátraszaltó tanulni.
3: Ne, azt
2: elengedte.
1: Azt elengedte.
3: Azt nem lehet megtanulni egy alkalommal.
1: Hát, ilyen, szabad a gazda, nem
2: egyenes
1: tudom, hogy mit csinálsz.
2: Egyenes út a hajlékony derékért?
3: Hát én biztos, hogy fogok közben hajladozni, jobbra-balra.
1: Hajladozol, aha, ez és ott tánc. Lesz egy férfi, valami tánc lesz ez.
3: Na, figyeljetek ide, volt hétfőn egy interjútok.
1: Igen? Hétfőn egy interjú. Erre milyen interjút csináltunk hétfőn?
3: Próbáljátok egy kicsit gondolkodni, milyen témák voltak hétfőn.
1: Hát ez már nekem nem fog beugrani.
2: Csütörtök van, Juli.
1: Igen, csütörtök van. Tegnap is nincs meg. Gyorsan daráljuk ezeket a témákat.
3: Szóval, ugye volt egy hétvégi hír, hogy a MOL székház tetejéről egy férfi leugrott.
2: Így van, én már tudom, mit csinálsz.
1: Bázisugrással fölmászott a MOL székháza, és leugrott onnan.
2: Tudod, mire megy.
1: Fogalmam nincs.
2: Nem áll.
1: Hát ülök itt tök
2: hülye. Ebből nem tudod kitalálni, hogy bázisugrásról beszélgetünk.
1: Igen? Na most gondolom, hogy nem megy el bázisugrani egy terembe.
3: Legyünk bátorak!
1: Legyünk bátorak!
3: Nem, a MOL
2: tudod, hova megy szerintem? Abba, amikor levegővel fújnak alulról, és egy szárnyas ruha van rajtad, és lebegsz egy csőbe.
1: Azt hittem valami jobb.
2: De nem biztos, ez csak az én
1: tippem. Ejtőernyőzni mész, én befekszel egy ilyen alulról ventilátorra, fújnak, és akkor lebegsz, hülyén, neki csapodsz párszor a flexinek, és eljössz. Mindez 6000 forint per óráért csepelem valahol, valami lerobbant, nem tudom, ide mész.
2: Abból tudod, hogy
1: hát ebbe fektetek ide energiát 10 perc, és olvasom az SMS-eket, és találgatok. Ejtőernyőzni.
3: Annyira.
1: De szomorú program ez, te jó Isten.
3: Ez szomorú program.
1: De tényleg ide mész?
3: Szélcsatornás, igen, lebegésre.
2: Hát én nagyon menő.
1: Azt gondoltam, hogy valami te mamadma, tényleg mondom,
3: minimum
1: menopauzás vérrel festesz meg nekünk valamit.
3: De
1: és arra
3: nem hívtalak volna.
1: Aha.
3: Ugye megszólalt ebben a beszélgetésben Mátyás Máté, egy bázisugró.
1: Igen.
3: És van Csepelen egy ilyen szélcsatorna.
1: Az is csak szexet akar.
2: Semmi. Az sem a testet akarja.
1: Semmi,
2: tudod,
1: az is csak
2: egy veled átölel.
1: Jó szexet akar, persze.
3: Kicsit megfogom a derekadat.
1: Gyere, Juli, persze, majd egy kicsit lefeksz itt levegő, majd mögé ide állok, és akkor majd megnézem. És akkor ide mész. Semmi erotika, oh, semmi. Ide,
3: annyira szomorú. És akkor ide mész.
1: Hát ez meglehetősen kiábrándított program. Azok után, amikor a fénykorodban milyen nagy dolgokat csináltál, ahhoz képest egy szélcsatornába vergőzött, mint egy ilyen büdös bogár, nekicsapodva a plexinek néhányszor, hát ez volt, nagyon gatya.
3: Voltál te
1: ez nagyon gatya. Tessék?
3: Voltál te már ilyenen?
1: Nem.
3: Na, hát akkor azért mondom, hogy gyere
2: de
3: már.
2: De ezért el. Mert van véleménye róla. Ő neki tartása van, nem megy
1: baromi el jól néz ki, míg megtanulod, de ugye ez eleve nem megy elsőre, tudod. Nem. Mondom, párszor fölcsapodsz a plexire, néhányszor bedarál a ventilátor, rácsol a rácsra, eljössz, hogy élet, halál, ura a rács, ami ott megfog.
3: Alattam fog kikapcsolni.
1: És cseperem és cseperem. Tudtam, hogy cseperem van. Igen. Voltál? Jó, hát jó, ja, igen.
2: Forogzott össze-vissza.
4: Jó, nem, nagyon jó,
3: nektek,
4: jó reggelt, sziasztok.
3: Nektek jó.
4: Nagyon jó.
1: Most kimegyek, főzök egy kávét, ebben több adrenalin van.
4: Nem, nagyon
1: elesek,
4: jó.
1: Elesek még a motoros pakancsokba. Kicsit ránézek a motoros sisakomra, az most is gurulok egyet Tigris bukventbe, az most jobban felizgatna, mint ez. Francba.
4: Nagyon jó, amikor így bedőlsz a csatornába. Egyébként van egy kis képzés előtte, csak mondom. Spéci ruha van, igen, van egy kis képzés. És akkor...
1: Nem tudom, gyerekek, nekem Juli fénykorából azt idézi, hogy legalább hárpázik a nagyajkaival valahol, miközben egyébként egy idős néni, érted, várat formáz a melléből, és közben hárfa tanfolyam nagyajka, érted? Tehát innen indultunk, ehhez képest szélcsatorna, Csepelen.
2: Oh! Olyan szép programjaid voltak, Juli, tényleg.
1: Amikor elmentél egy társasházba mesztelen jogára, és a néni ott főzte a tarhonyás hús közben egy szobakonyhába, te meg bent ott már vetköztél, érted, és pucsított. Az program volt?
4: Az igen.
1: Ez képest egy szélcsatornás, fáradt ilyen kuponos program. Hagyjad már! Glamour napokat, Csepeli ejtőernyőképzésben. Hagyjad már! Hát
2: egy
1: órát
2: fogsz gyakorolni ahhoz, hogy egy percet így.
1: Menstruációs vérrel festettél évek ezelőtt.
3: Az a baj, hogy
1: felnőttél, megöregedtél?
3: Nem, de az összes ilyen program... Nem vérrel.
1: Menopauzában, hogy érted? Hát régen ilyeneket csinál. Képest, érted,
3: egy ilyen program van még a radarom, ami nagyon meredek, de hogy elfogytak ezek a programok.
1: A snowboarddal lecsúszni a műhaval második kerületi sípályán.
3: Nem, tehát, hogy van még egy ilyen, amit így majd elmegyek és kipróbálok, és az azért durva, de
1: megkevesbedett Júli bevállalás, hogy a vizelet megkevesbedik. Elfogytak, nincsen?
3: Elfogytak ezek a programok, tehát ha van, akkor küldjétek, és elmegyek rá, de hát baszki, mindent kipróbáltam, ami ilyen kicsit inger gazdagabb.
1: Igen, de jött az SMS, csak hogy megint éljek ki belőle szarul. Balázs, régen te is bunkó voltál, ma már egész vállalható vagy. Érezd jól magad, Júli.
3: Mindenki egy kicsit elfogy.
1: Mindenki egy kicsit megöregszik, egy kicsit felnövünk, egy kicsit nem akarunk már vért inni, vérrel festeni, bunkoskodni, felnövünk, megöregszünk, csendes rádióműsor leszünk. Te beledőlsz egy szélcsatornába, a Feri bolyonga izébe valahol valami kazamatában. Te felolvasó SMS Dosztojevszkibe, én meg József...
2: Jut a gyerekek, idősödünk.
1: Én meg József Attila emlékházat látogatok szárszór, érted? Így múlik el ez a műsor, ami egyszer vérrel festett.
3: És zsűrtitokban fétisklubokban jár.
1: Megvirágosodik, és csak BDSM és szadomazó klubokban jár kell, hogy legalább valaki tartsa a régi szellemiségünket. Hát így múlunk el, gyerekek. Igen. Na jól van.
3: Nem tudlak berántani.
1: Erre? Uh-huh. Hát figyelj, ha ha semmi más nem lenne a világon. És mindenki meghalna egyszerre, és ez az egy csepeli klub működne még. Akkor sem mennék oda célcsatornába botladozni, hogy hülyén egy ruhában jön, neki esve párszor a plexinek.
3: Nagyon-nagyon sokat nevetnénk.
1: Az biztos.
3: Nagyon-nagyon fájna a pocakot, annyit kacagnál.
1: Nem, de majd mondd el azért, milyen volt, kíváncsi vagyok. Meg csinálj valami fotót, vagy valamit.
3: Ja, az mindenképpen, persze.
2: Videó lesz.
1: Videó, van be, van
2: és
1: belőle.
2: És ugye nagyon jó, mert szánalmasan nézel nagyon ki, mert elhúzza az arcodat.
3: Igen.
1: Hát az ugrás közben is, azért amikor 4000-ről van, akkor az arcod azért az ide-oda. Ide-oda megy.
2: De egyébként, hogy mennyire szánalmas a dolog, van belőle magyar világbajnok. Mert ebből van világbajnok.
1: Ja, figyelj, ebből brutálisokat csinálunk. Belép, hátraszaltó, három hátraszaltó, lebeg egy kicsit, föllövi magát magasra, visszamegy, ugye emelkedik, süllyed, brutális, ugye ügyes.
2: Na most ez nem te vagy, Juli.
3: Nem. Aztán nagyon meg fogtok lepülni.
1: Ez a veszély nem fejlődő, hogy rádőj a ventilátorra, dobj egy hátraszaltót, kicsit fölemelkedjél, visszasüllyedjél, ez így ebben a formában, nem?
3: Rádőlök a ventilátorra, azt mondom, hogy katt, és kikapcsol.
1: Nem, rádősz a ventilátor, és azt látod, hogy alattad a rács egy kicsit így behorpadva megreped. Igen. És hirtelen betűnik, hogy csak egy ventilátor. Majd betalál a ventilátor. Na, az látod, az Juliskás program.
3: Máté, fogod a bukám, kérlek, húzd ki.
1: Igen. Na mindegy, gyerekek, én kérek elnézést, drága hallgatók.
3: Ezt feldiszkoztad, rendesen.
1: Egykor ez a rovat, ez nagyon működött. Ma már ez van, hogy szélcsatornába fekszik.
2: Ha messzelenül csinálod, arra azt mondjuk oké. Okay.
1: Igen. Valami,
2: tehát
1: valami
2: legyen benne.
1: Valami van, ez így nagyon kevés.
3: A szélnyomás feltolja az implantátumokat a lapockámra. A vizslafülek.
1: Na gyerekek, beszéltünk arról, hogy elvileg felröppent szakmai hírekből, hogy búcsúzik a tények. Ugye erről beszéltünk. Hogy lehet, hogy vége, átszabják, átnevezik. A Göncit meg a Marsit már gyorsan kikapták ebből a történetből.
3: Nyaralni,
1: nyaralnak, pihennek, igen. És úgy néz ki, hogy hát felröppent iparági pletykák szerint ugye a TV2 megszünteti a tényeket. Ugye az infotainment műsorok megújítják ezeket a műsorokat. És hát a brand eróziója miatt szükség van arra, hogy fikcióból újra, hát hogy is mondjam, csak tények legyenek. Mert ugye ez inkább egy fikciós rovat volt. És új brendekkel a tanulság levonásával indul a tények. Mi legyen a tények utolsó mondata? Nézzük akkor ezt így meg ebben a formában. Gyerekek, 20 éves brand. Hány éves a tények? Hát mi a TV2 van, nem? 97 óta nagyjából híradó RTL tények. Tények az TV2. Szerintem nagyjából ott indultak ők is. 97-ben indultak a kereskedmények, a tények talán egy-két hónappal később, vagy egy évvel, nem tudom. De hogy még a Pálfival, a Stállal, emlékeztek? Tehát, hogy ez innen indult 100 000 évvel ezelőtt.
2: Basszus, tényleg.
1: Ők voltak először. Igen. Egy vidám kis hírra, mert közben azért adtak vidám híreket. Belehallgatunk, hogy milyen hírek voltak a tényekbe, vagy milyen hírek is voltak a hírekbe? Egy olyat találtunk, ami egyébként egy méltó kilépője lenne, ilyen szépen elbúcsúztatnának. Ti láttátok a távirányítót önhatalmulak használó kakadut?
2: Ne haragudj, nem.
1: Búcsúzzon így a tények, most... hogy lépjen ki ezzel az éterből, a világból és a televíziózás történetéből, és akkor minden megvan,
3: most
1: bocsátva.
3: Most nem megyünk háborúba, most pár odafélnek a kakaduk is a távirányítóhoz.
1: Igen.
3: Mit csináltak a
1: kakadú? Van egy kakadú, ami ellopkodja a távirányítót, bekapcsolja a tévét és zenét hallgat.
2: Persze, hiszen... csatornát vált és hangerőt ad a kedvenc zenéjére. Ne szórakozzatok már, ez irgalmatlan szivatás.
1: Figyelj, megmutatom, most nézzek, ez real vagy nem real? Tessék, ugye tényleg azért tudjuk, hogy sok minden nem volt valós. Tehát, hogy azért ott sok minden történt. Figyelj, hallgass meg.
2: Eddig jó.
1: Jó, már
5: Baba táncolni kezdett. Kapcsolta a tévét a távirányítóval, a sötétben egy kakadú, és a zenét meghallva táncolni kezdett. Biztonsági kamera vette fel, ahogy a madár gyakorlottan használja a távirányítót, majd a bekapcsolt hangos zenére táncolni kezd, ahogy önök is látják. A kakadú felébresztette a ház lakóit, akkor hangerűvel hallgatta kedvenc slágerét. A gazdája nem hitt a szemének. Jackson, így hívják a kakadút, állítólag nem először csinált ilyet. Különleges kapcsolata van leginkább a latin-amerikai előadókkal és rapperekkel.
1: A kakadú bekapcsolja a tévét magának, és hallgatja a zenét, és táncol rá.
2: Ad rá hangerőt, és bekapcsolja a nappaliban lévő diszkólámpákat. Majd áthívja telefonon a haverjait, és szendvicseket készítenek piros arannyal a buli előtt.
1: Jó, mondom, hogy tények. Tehát, hogy azért, azért elmosódik a fikció a realitás között. Azért ne felejtsük el, ezt a tényekben láttuk. De nem tűnik AI-nak. Szerintem... Nem tűnik AI-nak. A tévé

0: És arra táncolok, ez már meghaladja egy madár képességeit?
1: Én szerintem nem, ő tudja egyébként, hogyha megnyomja azt a gombot, akkor elindul a zene. Ezt szerintem nagyon-nagyon sokszor gyakoroltatták vele, hogyha itt rányomod a kis lábadat, akkor elindul a zene.
0: Azt írja Gergő, hogy követtem ezt a kakadút, nagyon sok videó van fent róla, a hír igaz.
2: Tehát... Igen, ezt akartam mondani, hogy nagyon sok magyarországi követője van, egy követőt idézek. Az a kedvencem, amikor a kakadu Alexát, tudod, a mesterséges intelligenc, utasítja, hogy kapcsoljon be zenét.
0: Ne!
1: Persze!
0: Ez a tények pluszba volt. Kakadu vagyok, kapcsolj valami zenét. Ez a tények pluszba volt, valószínűleg a 21-23 órás kiadásban, igen.
1: Na de egy kakadunak meg tudod azt tanítatni, hogy mondd azt, hogy Alexa, play music, ennyi. Tehát, hogy és akkor ezt bemondja...
0: De nincs ebben valódi kognitív képesség, hogy ő érti, hogy utasítja az AI-t, ami bekapcsolja a tévét, és akkor ő erre táncol. Én ezt feltételezem,
2: hogy ezeken ez működhet. De ha magától csinálja meg, akkor össze kell tegye, hogy ennek az a végeredménye, hogy szól a zene.
0: Ha?
1: És az nem lehet, hogy...
0: Igen, mert akkor rájön arra, hogy szól a zene a végén.
1: Vagy az nem lehet, hogy tudod, megtanították rá, és pontosan tudja, hogy ha mondjuk megnyomja a gombot, akkor utána kap valami jutifalatot, vagy bármit.
2: Na de itt nincs jutifalat.
1: Hát utána, te azt nem látod, hogy odaadta utána, aha, csak utána ezzel a felvétellel csinál mondjuk másfél milliós megtekintést.
0: Jó, mondom, tényekben láttuk, tehát ez innentől kezdve azért megkérdőjelez bármit.
2: Kedves hallgatók, jöhetnek a sztorit a sört kibontó jacuzziban ülő kutyátokról.
0: Igen.
2: Jó, aki saját maga kapcsolja ezt.
0: Igen. Claudia vagyok, a Fókuszban sokkal durábbat láttam. Jó? És megcsináljuk a tények utolsó mondatát?
1: Csinálj.
0: Jó, tehát oké, ha mondjuk tényleg vége a tényeknek, nézzük meg, mondjuk holnaptól, vagy jövőtől vége a tényeknek, egy utolsó mondatra még, akkor még ültessük vissza a Göncit meg a Marsit.
1: Jó.
0: Nem?
1: Hát ők köszönjenek hát el. Hát ők voltak az emblematikus arcok.
0: Egyébként... Hát emblematikus, igen, de hogy arcai mindenképpen, de hogy ők köszönjenek el akkor. Tehát mi legyen a tények utolsó mondata, amivel megszűnik? Ha megszűnik, és igazak az iparági pletykák. Mi legyen az az utolsó mondat, jó?
1: 1997. október 4-én indul.
0: Ma ezt mondom, júniusban.
2: Hát 29.
0: Júniusban indultak a kereskedelmi csatornák, igen, és nagyjából ott vagy szeptemberben, és októberben elindult a tények, igen. Stál és Pálfi, szerintem ők voltak talán először a műsorvezetők.
1: Kimomolek egy ilyen trombita szólóval.
0: Jó, utolsó mondatokat várunk Anikótól. Szilencióban elfújják, igen. Jövünk mindjárt 7:30 pontosan, itt vagyunk rögtön, a hírek után zenedélkünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 790 000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
2: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
3: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy kekszválogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
4: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
5: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyekcsípésre ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
6: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 10

0: 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustbelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustbelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
3: Reklámot hallottak.
4: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Szia!
6: Hello!
5: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
6: Bonjour!
7: Hola!
8: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
5: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
8: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Tavaszi kapuautomatizálás okosan. Kaputechnika Miskolc. Cube Smart telefonos vezérléssel 5 év garanciával. Részletek kaputechnikamiskolc.hu.
10: A mosoly több, mint megjelenés. Bizalom, stílus, harmónia. Az Erzsébet Fürdőmedikál fogászati rendelésén a fájdalommentes kezelések, a személyre szabott figyelem és modern technológia vár önt. Digitális mosolytervezéssel, műtéttervezéssel és digitális lenyomatvétellel, ingyenes parkolással, teljes körű ellátás egy helyen, szűrővizsgálatok, gócmutatás, ultrahangos fogkőkezelés, implantátumok, cirkónium pótlások, lézeres kezelések, fogfehérítés és fogszabályozás, ahol a mosoly valódi élményé válik. Erzsébet Fürdőmedikál.hu.

igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi

0: Reklámot hallottak.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A város új képviselőjével egyeztetett a polgármester, felidézték a selmeci hagyományokat az egyetemisták, ellenőrzik a szamóca árusokat. Köszöntöm Önöket, Kisudit vagyok. Miskolc jövőjét érintő fejlesztésekről egyeztetett Tóth Szántai József polgármester és Juhász Roland megválasztott országgyűlési képviselő számolt be róla a minap. A megbeszélés középpontjában az állt, hogyan lehet tovább erősíteni a Bükkhöz kötődő városi szerepet és a térség fejlődését. Kiemelték, hogy Miskolc természeti adottságai komoly lehetőséget jelentenek, különösen a turizmus és a gazdaság szempontjából. Fontos cél, hogy a fejlesztések hosszú távon is fenntarthatóak legyenek, és illeszkedjenek az országos elképzelésekhez. A két politikus egyetértett abban, hogy az együttműködés kulcs szerepet játszik, és a jövőben további egyeztetések várhatóak a konkrét lépések kidolgozására. Selmeci hagyományokat idéző ünnepségen vettek részt a miskolci hallgatók, számolt be róla az unimiskolc.hu. Az eseményen a régi akadémista szokásokat és értékeket elevenítették fel, amelyek ma is meghatározóak az egyetemi közösség számára. A programon diákok és oktatók együtt emlékeztek az elődök örökségére, miközben hangsúlyozták a hagyományőrzés jelentőségét. Az ünnepség nem csak visszatekintés volt, hanem közösségi élmény is, amely erősítette az összetartozás érzését. Az egyetem célja, hogy ezeket az értékeket a jövő generációi számára is megőrizze. Itt a szamóca szezon, kiemelten ellenőrzik az ideiglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta a rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét, a termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
2: Ma felhők uralják Miskolc felett az eget, országszerte többször lesz felettünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Továbbra is nagy területen lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél. A maximumok 20 és 26 fok között várhatóak. Miskolcon is jól jöhet a nap elején az esernyő, de alapvetően száraz, ám borongós felhős időre számíthatunk. 24 fokig melegszik a levegő a városban. A mikrofonnál Kis Juditot hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora,

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello.
1: Hello.
0: Hallgatok, 3-4-8 lesz pontosan 5 perc múlva. Gyönyörűen süt a nap, jó idő van, és hát jó idő is marad egész hétvégére.
2: Volt egy kis eső éjszaka, az biztató, reméljük lesz még.
3: Elverte a port, arra pont.
0: Így van. De legalábbis itt Pesten volt egy ilyen nagyobb lokális vihar, nagy széllel, szakadó esővel. Igen. És ugye arra beszélgettünk, hogy itt nagy brendek szűnnek meg, gyerekek, iparági pletykák szerint megszűnik a Tények is például, ugye vége van. Nem a klasszikus mondatot akartam mondani, hogy vége van kicsit, de úgy néz ki, hogy vége van, átszabják, a brand kicsit megkopott, és hogy nyilván át kell alakítani itt sok mindent, ugye, az infotainment műsorok is megújulnak, átszabják őket, a brand, hát hogy is mondjam, csak talán eróziója miatt, ugye, ez is szépen szólva, erre van szükség. Új brendekkel, talán új műsorvezetőkkel indul majd újra. Az egyébként ikonikus, valamikor ikonikus műsor, mert hogy 97 óta megy.
3: Igen.
0: 97 óta. Azért az kemény, gyerekek.
3: Az. De egyébként ez egy teljesen jó kicsekkolós mondat lenne Mars Janikó, így félkönyökre erekszik, és azt mondja, hogy Vége van kicsi.
0: Nekem az is nagyon tetszik. Köszönjük, hogy velünk voltak, és most napszövegben húzzuk fel együtt a redőnyt.
1: Mi van odakint?
0: Igen, hogy mi tulajdonképpen mi van odakint, igen. Ez is egy jó mondat, igen.
3: Köszönjük, hogy éveken keresztül velünk nézték a párhuzamos univerzumot.
0: Igen. Kedves nézőink, eljött az idő, amikor már nem kellünk, mert igazat kell mondani, írja valaki, igen.
2: Megdöbbentem, köszönünk el. Bocsánat a milliárd, megdöbbentő.
0: Szóval. De valami kedves hír lehetne. Tehát a kakadús hír az abszolút
2: az
0: jó hír.
2: Lenne, igen.
0: Az abszolút jó hír, nem? Hogy a kakadús hír elbúcsúznak el. Tehát akkor már valami ilyen legyen, hogy valami ilyen kilépő legyen meg. Igen.
3: De akkor már mindenképpen mondjuk Tóth Gabi énekeljen a végén valami. Egy jó asszony mindent megbocsájt.
0: Igen. Tények, utolsó mondata, lelépünk, gondolom nem gyalog. De szép utolsó mondat. Igen.
3: Jó, a Tények új neve az Igazság Ligája lesz.
0: Kíváncsi vagyok. Ilyenkor új név, új műsorvezetők, nem? Minden van így ebben a...
2: Meg új tartalom is.
0: Igen.
3: De akkor lesznek klasszikus hírek is.
0: Szerintem klasszik híradó lesz. Tehát, hogy az ahogy egy híradó a műfajában valójában szakmailag fölépül, annak mindenfajta szakmai kritériumával együtt, igen.
3: Teljesen új stábban, új arcokkal.
0: De az is nagyon jó, hogy Gönczi Gábor utolsó mondata, Mars ki, Anikó. Igen, ez is nagyon jó, csak egy apró kicsi névváltoztatás, a Tények helyett csak annyi lesz, hogy tényleg. Szellemeseket írnak a hallgatók, igen.
3: Legnagyobbat idézve, hazudtunk reggel délben este.
0: Az is mennyire durva szállóigélet, így van. Na jó vagy, gyerekek, köszönjük szépen. Drukkolunk akkor.
3: Az igazság oda át van.
0: Minden esetre mi azért ezeket a kakadús híreket, ezeket szerettük. Előttől megnéztük azért ennek a kakadúnak, tényleg van sok-sok ezer felhasználós oldal, amiről beszéltünk a hírek előtt, és valóban be tudja kapcsolni a tévét, és táncol. Tehát, hogy oldva azért a politikai híreket, néha a Tények is tudott olyat hozni, ami valójában működött, ez a kakadó, ez ott van. Tehát ez egy létező történet. Instán követi.
3: Állatos oldalok nagyon nagyokat mennek.
0: Az állatos oldalak az valahogy az embereknél nagyon nagyot mennek. Igen, macskás, kakadús, ezeket szeretjük.
2: Igen, pedig
0: de nem ott, tudom, hogy mit valójában.
2: Hát az, hogy cuki. Ennyit. Cuki, meg megdöbbentő, mert tudod, hogy nem ő csinálja az oldalt, hanem a gazdája, ugye?
0: Igen.
2: Vélhetőleg. De ugyanakkor meg aranyos, ez a kakadó, ez ilyen vicces, megdöbbentő, hogy úristen bekapcsolja a tévét.
0: Igen. Nézzétek a meccset tegnap, gyerekek, nézte valaki?
2: Volt meccs,
0: mi volt a meccs? Mi lett a meccs végeredménye?
3: Paris Saint-Germain. Tovább jutott.
0: Vagyis akkor ez mit jelent?
2: Hogy az Arzenállal fognak itt eljátszani.
3: Május 30-án jönnek.
0: Május 30-án jönnek Magyarországra.
3: Igen.
0: Hiszen a BL döntő itt lesz. Nekem mi volt a legnagyobb esemény, amire nem mentetek el, pedig lehetőségetek lett volna?
3: Na ne szórakozz.
1: De már úgy kérdezed, tudom, hogy mi következik.
0: Nem kellett volna hívnom téged, azt kellett volna mondanom, hogy van egy jegy, ne haragudj, én nem megyek, de odaadom.
3: Ne szórakozz, hogy van jegyed, és nem mész el.
0: Meghívtak a BL döntőre, igen.
3: És nem mész el.
0: Nem.
2: Más dolga van.
3: Mit vágjam hozzá?
0: Még nem tudom, mit csinálok, de nem tudom. Kérdeztem, hogy hányan lehet menni, mondták, hogy figyelj, egy jegy van, nagyon sok szeretettel várunk, hát itt az UEFA mondja a jegyárakat, horror csillagosség, és mondtam, hogy hát én nem tudom még, mit csinálok szombat, és ezt szerintem nem.
3: Hát köszönöm. A BL döntőre egyedül is kimész, basszus.
2: Igen. Biztos nem tudjuk, hogy ki van még a páholyban.
0: De ki játszik, azt tudom, ki játsza a BL döntőre?
3: Arzenál, Paris Saint-Germain.
0: Az jó, Paris Saint-Germain, hát a Messi, tudom.
2: Nem, hát úgy van. Így talán már érted, hogy miért nem megy.
3: De nem, tök mindegy.
0: Az mikor van ezen a hét? Most hétvégén, vagy jövő héten?
3: Május 30-án.
0: Az jövő hét hétvégén. Vagy nem, az két hétvégén.
2: Hát az még arrébb van, vagy három.
0: Aha.
3: Na, állj. Mit csinálsz helyette, ami...
0: Nem csinálok semmit helyette. Megmondom, hogy történt a telefonhívás. A telefonhívás úgy történt, hogy van egy jegy a BL döntőre, szeretnék-e menni.
3: Ráadásul ők hívtak téged.
0: Fölhívtak, igen, van egy jegy, igen. Hogy adnának egy jegyet, szívesen menjek ki. És mondtam, hogy figyeljetek, mikor van ez a kavírnyászás, hogy üldözik a labdát ott néhány alatt a VL döntő. És hát, hogy május vége.
3: Emberek eret vágnak most.
0: Nem tudtam megmondani, hogy mit csinálok május végén, azon a hétvégén, ezért nemet mondtam a BL döntőre, nehogy esetleg úgy mondjak rá igent, hogy közben valamit csinálok ott május hétvégén. Nem tudom, például kocsit mosok.
2: Igen, meg le lehetsz a Balatonon.
0: Vagy nem
2: most följössz. Azért följössz, érted, hogy szombaton egy mesél is hazamegy.
0: Pénteken lemegyek a Balatonra. Szombaton visszajövök, és még lemegyek szombat este, megint is négyszer járom meg az oda-vissza.
2: Na, hát csupi. Érez ennyi?
0: Jó, hát csupi,
3: azért sértődtél meg egy kicsit, mert csak egy jegyet kaptál. Ugye? Ne,
0: egyébként az volt a kérdés, hogy vihettek-e valakit, de ismerem ott, hogy hova mentem, ha tudom, hogy melyik pályába mentem volna. Tehát, hogy Csányi,
3: az Orbán. Az emberek még mennek oda? Nekik még van belépőjük?
0: Igen, jó kérdés, hogy megvan a jegy. Batom, Orbán, Fiatom, tehát ismerem,
3: megvannak.
0: De most ez egy nagy dolog erre nemet mondani? Most én kérdezem én az én univerzumomban.
3: Igen.
0: Hiba volt?
3: Igen.
2: De mi miatt hiba? Hát nem érdekli.
3: Mert vannak olyan, tehát ha még úgy is, hogy abszolút laikus vagy, még úgy is, hogy nem nagyon érdekel a foci, azért egy BL döntőre az ember elmegy.
0: De most mit csináljak, ha nekem csak a kispes?
3: Ja.
2: Érted? Hát van
3: tartása. De azok nem hívtak, hogy ingyen jegyet adtak.
0: Biztos, hogy nagyon nagy hangulat lesz egyébként.
3: Óriási hangulat lesz, iszonyatos derbi, biztos óriási küzdés lesz a pályán.
0: Nektek soha nem volt olyan, hogy valami nagyon nagyra hívtak, és azt mondták, hogy figyelj, nem tudom, ez most egy olyan lehetőség, hogy úgy kicsit messze is van, meg a fene se tudja, mi van, bejön valami jó program.
2: Ugye?
0: Mi van, ha bejön arra a hétvégére valami jó program? Nem lehet tudni.
3: A Gergely ugornyai felolvasó estre.
0: Mi van érte, tapkorot?
3: Bántam azt is.
0: Át lehet szapozni Szántódról izébe, érted, Réfülöpre. Hát mit
2: tudom? Ilyen meccs lesz még, érted, de olyan naplementát ki tudja?
3: Hát az biztos. Ilyen meccs nem biztos, hogy lesz, és nem biztos, hogy Magyarországon lesz. Tehát, hogy szerintem ez egy olyan csillag együttállás, amit lehet.
0: Most komolyan lelkismert furdalást csináltál, várjál. Milyen nap ez? Kik játszanak? Hol van ez?
3: Tudod, mit? Szombat. Ez május 30-a szombat.
0: Május 30-a szombat. Nektek soha nem volt ilyen, hogy egy nagyon nagy szansz, lehetőség, koncert, filmbemutató, utazás, és azt mondtátok, hogy nem köszönöm, kicsit önsonsontóan nem volt. Én bele se gondoltam, mondom, hogy messze van, nem tudom, köszönöm, aranyosak vagytok, hát én nem, most nem megyek BL döntőre.
3: Az a baj, hogy én mindig csak jó okkal hagytam ki.
0: Igen, tehát olyan nem volt, hogy magadat szabotálva valamiért nem menjél. Aztán, hogy itt van két Madonna jegy Párizsba, repülőbe menjél.
3: Hol van a két jegy?
2: Nincs.
3: Én most azonnal mennék. Nem, olyan volt például, hogy lehetett volna mondjuk elmenni Szigetre, és megnézni valami random koncertet, és akkor így azt mondtam, hogy ahhoz most annyira nincsen kedvem, de hogy
2: A nagy dolgok nem érték el a Julit, érted?
3: De az, hogy egy BL döntőre nem megyek el, csak azért, mert egy-egyet adnak.
0: Nem is feltétlenül, nem, mert én tudom, ismernek mindenkit, simán elmentem volna egyedül. Nem, egyszerűen nem valahogy úgy ott rúgják a bőrt, jó hangulat van, értem. De
2: nekem
0: nem,
2: volt
0: nem.
2: Londoni meghívásom, George Michael koncert.
0: Londoni koncert, George
2: Utána
0: Michael.
2: Utána halt meg a csávó, szerintem 2 hónappal.
3: És mit csináltál?
0: Nyomós érved volt, hogy nem mentél?
2: Nem, ugyannyira, már láttam itthon.
3: Atya Isten.
2: És mi minden, azt mondták, hogy de fizeték, menjünk ki, tök jó lesz. És akkor mondtam,
0: minden,
2: hogy
0: kaja, pia,
2: gyerekek,
0: koncert,
2: George Michael 50 éves, még annyi van ebbe a csávóba, jön még ide majd akármicsoda. Meg volt a koncert, hazajöttek, hogy de nagy volt. És 2 hónapra rá a csávó, ugye kicsekkolt.
0: Kicsekkolt, és mondta, utolsó George Michael lett volna.
2: Nem láttad.
3: Adja
0: ezt valamilyen tévé? Hát majd megnézem.
2: Egyébként igen.
3: Egyébként meg valószínű.
0: Gyújj, berakok egy popcorn a mikróba.
2: Kényelmesebb is, érted?
0: De hova siessek, öreg ember nem gyorsol.
2: Mindegy a sör olyan, amilyen.
0: Lelucsolnak ott, kiabálnak, huligánok, üvöltöznek.
2: Mire bejutsz meg, mire kijutsz?
0: Legalább 6 percbe venni a puskácsba, meg onnan kijönni, érted? Szóval metrózgatok ott a váromba, taxit, ott jönnek majd az Mbappé szurkolók, meg a izék, ott kiabálnak. Biztos valami huligánok össze is verekednek a végén. Kell ez nekem, csupi? De ott bajba kerülök, ott még jó, meg is vernek, érted? Otthonra bekapcsolom a tévét, ezt megnézem.
2: Nem adnak neki kicsit... például parkolót a izé alá, érted? A stadion alá.
3: Most ne szórakozzál,
0: milyen neked, vagy. Elmondom neked, hogy minden lett volna.
3: Na, ilyenkor egy kicsit irigyellek.
0: Hogy?
3: Hát, hogy...
0: De el... tudom, hogy te ekkora fan vagy, hát akkor följön.
3: Nem vagyok ekkora fan, hát ez nem erről van szó, hogy én ekkora foci fan vagyok. Hát nem,
0: ja, várjátok, az olyan lehetőség...
3: A BL döntő, maga a döntő, az, hogy egy BL döntő játszik, itt van Magyarországon, az Arsenal és a PSG, és ezt te megnézheted élőben egy ilyen derbit, arra az ember...
0: Tehát, hogy a fingom nincs, hogy kijátszik az Arzenába. Fingom nincs, hogy kijátszik a PSG-be. Azt tudom, hogy most szavazás van arról, hogy a Real Madridból menjen el az Mbappe. Ennyit tudok a fociról most. Például, ezt aláírták 12 millió. Fogalmam nincs, ki van az Arzenál. Fogalmam sincs a PSG-be. De ez egy olyan lehetőség, hogy ingyen van, ott kell lenni, el kell menni. Nem, igen? Nem, akkor nekem valami van. Nagyon más van a fejemben. Én egy nagyon másik
2: túl
0: mozit
2: sok jót
0: nézek.
2: Kaptál az élettől, haver.
0: Igen, ez erről szól. Hogy azt mondod, hogy köszönöm, van. Szeretem a focit, nem, adjátok valakinek, aki szívesen megy, nem veszek el egy helyet, valakitől, aki nem...
3: Jaj, ne, jó,
0: ne, nem, mondta, nem tudom, hogy mit csinálok. Megmondták, hogy figyelj, mondd meg konkrétan, horrorárba van. Megkapod, ingyen van, gyere el, vagy ha nem tudsz, mondtam, figyelj, nem tudom, inkább nem, mi van, ha van, és tényleg ezért mondtam le, ott vagy, ott vagy, elvenni, de nem ott lenni, az trógerség.
2: Hát szerintem az lenne az igazi, Jenny. Azt mondom, hogy ó, de jó, nagyon jó, és
0: horror,
2: szombat délután telefonálsz, hogy hát srácok, itt vagyok.
0: Sziasztok, egy országos kék túrára kell mennem, most ne haragudjatok el, le kell gyalogolnom a Kinizsi 100-ból egy 30 kilométer.
2: Babóton akkor van a fesztivál.
0: Igen, Babóton fesztivál.
1: Jó, tehát Babóton vagyok a fesztiválon.
3: Vali, kérdele egyet, és add el.
0: Na, ez az igazi trógás. Mégis, hogy tudok menni, mennyi most egy 6 millió, akkor eladom 3 millió. Figyelj, horror árakat mond az UEFA, tehát hogy tényleg nagyon durva. Bennem az volt, hogyha nem merem 100%-osan megígérni, mert annyira nem rázott ki a hideg a programtól, akkor viszont adjátok valakinek, aki fixe habzó szájjal ott van, és lengeti az Arzenál zászlót. És mondtam, hogy köszönöm szépen, nem. De most így hallva titeket, valami nagy dolgot mulasztottam el.
3: De még nem lehet, nem lehet, látva, már
0: visszacsinálni. Látva, hogy csillog a szemed, ez valami nagy dolog lehet.
2: Nem tud visszahívni az ember, hogy mégis.
3: De azért csillog ennyire a szemem, mert én sokkal kisebb dolgokhoz szoktam. Tehát, hogy én szerintem ez egy olyan dolog, amin ott kellene lenni. Hát ez olyan,
0: igen.
3: Tehát, hogyha jönne olyan... Magyarországra a Djokovic meg a Nadal egy meccsre.
0: Igen.
3: Arra a Zsül is elmenne, bár nem nagyon
0: miért
3: érdekli.
0: Miért menne el a Zsül egy Djokovic Nadal
3: elmennél?
0: Így gondolkoztok, hogyha ha lehetőség van, és nem érdekel, és nem szeretem azt a sportot, és életemben nem néztem egy Djokovicot, elmennék csak azért, mert így nem ad. Elmennék, sose néztél teniszt. Azt se tudod, milyen kézzel játszik a Nadal. Elmennél?
4: Ez egy társadalmi esemény, persze.
0: De ez a FOMO, ez csak egy FOMO, hogy ebből nem maradhatok ki, de maga az esemény nem érdekel. Érted? Ez egy FOMO, hogy nehogy lemaradjak valamiről, amelyik nem érdekel. Így
4: de
0: működünk.
4: Hát, megjön a keddemre.
0: De bennem nincs ilyen FOMO, érted? Én azt mondom, hogy te nem félek, hogy lemaradok róla. Miért dönt? Érdekel a foci? Nem. Köszönöm szépen, menjen valaki, akit érdekel. Ez nem flancolás vagy kiégés. De akkor lehet, én gondolkozom máshogy. Nem, el kell ezen gondolkodnom.
3: Csinálnék egy csomó Insta-sztorit, hogy mindenki irigyeljen.
0: Na, ja, igen, ez igen, igen, benne van. Hol vagy, Bali? Nem tudom, itt proszekózok a BL döntőn.
2: Ott izgatnak itt lenne.
3: Ki van a pályán?
0: Ja, az is lehet, hogy egyébként nem tudom, közben nem tudom, egy kapura rúgok a gyerekkel este otthon. Vagy mit tudom én, sétálgatok a fűbe és számolom a tücsköket. Nem tudom, érted? Valójában nem tudom, de szerintem sokszor van inkább az emberekben egy olyan FOMO, hogy nem érdekel igazán a program, de valahogy nem maradhatok le, mert státuszot megjelenni, ott lenni, el tudom mondani, tudok vele flexelni. De engem nem érdekel a foci.
3: Van egyébként bármi olyan program?
0: Nincs. Amire... Ha olyanba vagyok, nem tudsz olyat mondani. Nem tudsz olyat.
3: A szélcsatornás lebegés.
0: Na jó, egy szélcsatornás lebegés. De mi a program, hogy van-e olyan
3: program? Van-e olyan program, amire azt mondanád, hogy na, ott kell, hogy legyek.
0: Nincs. Tehát,
3: bárki jönne, nincs. Előadást tart, itt jön, nincs. Fellép, akár, hogy azon, nincs. Ott akarsz lenni.
0: Ha aznap úgy kerek föl, és ráérek, és érdekel a dolog, akkor nagyon szívesen. Azt, hogy nekem ott kell lennem, mert egyébként én akkor, ha nem vagyok ott, akkor lemaradok. Na, ez nincs.
2: Jön a Buddha.
3: A Buddha jön.
0: Én a Buddha.
2: Hogy hihet?
0: Meg jön a Jézus, meg a... Nem, akkor menj,
2: az a Buddha földi helytartója.
0: Igen, a Dalai Láma.
2: Azaz.
0: Volt már itt.
2: De most jön.
3: Hát külön a Balinál.
2: És akkor azt mondják, hogy kapsz vele egy fél órát. Arra csak elmész.
0: Hát megnézem a kis kalendáromat.
2: Motorozunk, vagy nem.
3: Bejelentkezek a kozmetikushoz, vagyok. Egy intim gyantát.
0: Fogászat, gyökér, kezelés délután. Mikor gyűn a láma? Mikor gyűn a láma? Mikor gyűn ez a láma? A bölcsesség óceánja, hol korbászol, mikor jön?
2: Mikor nekem bölcsesség fogam van, tessék. Bölcsesség óceánja.
0: Május 22, lábszőrtelint és este 6.
3: Hát tele vagyok.
0: Hát tele vagyok.
3: A láma se fér bele.
0: Lézeres analfehérítés 8 óra május 19. Szerintem van itt.
3: Ha eljön a lézeres analfehérítés velem együtt,
0: igen, akkor jöjjön talán elő, és oda fessük együtt fehér az ábuszunkat, akkor meg megnézem. Nem, szerintem ez, de hogyha ha reálisan fölméred, akkor ez inkább ez a nehogy kimaradjak valamiből, amiről most szól a világ, és elmegyek annak ellenére, hogy nem érdekel.
3: De ez nem lehet, hogy azért van, hogy mert már annyit láttatok, hogy már egész egyszerűen már így nem nagyon sok, nem tud kimozgatni egy ilyen esemény.
0: De szerinted ez csak az, hogy ki vagy égve, mert mindenhová jutottál? Szerintem ez egy reális önismeret, hogy nem érdekel, menjen valaki, aki ennek jobban örül, adjátok egyet. Köszi, hogy gondoltatok rám. Gyerekek, nem. Tehát, hogy csak azért.
2: Csak azért, mert ez egy BL döntő, úgyhogy egyébként nem nézel focit, egyébként nem érdekel igazából a foci, nem vagy benne, csak azért elmenni, mert egy BL döntő.
0: És biztos, hogy nagyon nagy, tehát olyan hangulat lesz, igen, és ilyen soha többet alkalom.
3: Én a hangulatért azért, hogy egyszer lássak élőben egy BL döntőt, azért biztos, hogy kimennék, úgyhogy átveszem a jegyet, ha gondolod.
0: Aha.
2: Eladó.
0: Nem, nincs már. Nincs. Eladtam. 3000 euróért gyorsan eladtik ezt
3: papad. Lett a tuning.
0: Na jó, van, mindegy. Azt hittem, hogy ti is tele vagytok ilyen, mehettem volna, de nem megyek című története. De akkor hát ebből csak nekem van. Nekem van ezer ilyen. Ezer ilyen, ami így volt, és így valahogy
3: de
0: nem.
3: De mi maradt még ki?
0: Hú, most azért biztos nagy foci drukkerek itt most nagyon anyáznak.
2: Megy, ne is nézz rá a falra. Ne, engedd el.
0: Igen, habzószájú kispaty.
1: Ez több 10 000 euró.
0: Csak nagyon durva. Nem is tudom, 5 és 10 között van a jegyár. Tehát, hogy valami tényleg horror. Habzószájú kispest és turkeve focdrukerek írnak, hogy dögölj meg, hogy nem menti ebbi
2: eddőt. Van, aki a fél életét odaadná egy ilyenért.
0: Tökre meg tudom érteni.
2: Aha, és hogy szereti.
0: Milyen klassz lenne, ha erre mindenki be tudna jutni. Biztos, rossz lehet ezt végighallgatni, hogy valakit meg nem érdekel, és azért nem megy el, ő meg nem tud eljutni. Uh-huh. De ez mint a forma egy, nem? Tehát, hogy valaki tényleg azt mondja, hogy egyszer hadáljon ott a nem tudom, most téged nem érdekel, állnál ott?
2: Nem.
0: Ugye? Hogy valójában nem.
3: Én úgy vagyok vele, hogy ezerszer jobb egy ilyen program, mint hogy otthon ülni, és nem tudom, 22-szerre bekapcsolni a Netflixet.
2: Nem biztos.
3: Tehát, hogy minden ilyen program, az egy lehetőség arra, hogy valami új dolgot láss. És kevés ilyen program van az életben, amihez így odaférhetsz.
0: Aha.
3: És ha lehetőséged van arra, hogy valami történjen,
0: akkor benned van egy ilyen fombó, igen, hogy nem maradjak le. Nem úgy érzem, hogy te most ebben vagy, hogy van egy ilyen habzsoljuk az élvezeteket, az életet, és éljünk meg mindent, ami lehetőség adódik, nem?
3: Hát látod, megyek szélcsatornára.
0: Hát mész szélcsatornára, érted? Mert ránusz fejéríteni, és érted, erre szélcsatornában mész feküdni. Na jól van, jön egy vendégünk, gyerekek, huha. Vendégünk érkezik hozzánk, és mindjárt erről beszélgetünk. Ölelés terapeuta?
3: Igen.
2: Júli, nem a magadnak választottál?
0: Na, mindjárt megnézzük, mit jelent ez pontosan 3 perc vagy 8.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: dönteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: van, jól van, tévedésben vagytok, a hallgatókra gondoltam.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasár.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj. Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: Már megint a Premier Outletbe mentek.
5: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
6: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
7: Premier Outlet Budapest.
8: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
9: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
11: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
12: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
13: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak.
14: Támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója 2%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
16: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
17: Visszük a pálmát! Csodás mediterrán növények, leanderek, citrusok, olajfák, balkonnövények, évelők és több száz kertészeti termék akár házhoz szállítással is. A 26-os út felújítása alatt is megközelíthetőek vagyunk. Oázis Kertészet Miskolc. Nyitva a hét minden napján. Oázis.hu.
18: Kövess nyaralódban is kedvenc műsoraidat a Ván Műholdas TV-vel. Most akár beszerelési díj nélkül, már havi 5.990 forinttól egy évre ípekkel. Az ajánlat 2026. június 30-áig érvényes éves díjkorrekció lehetőségével. A szolgáltatás elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván, minden pillanat számít. One.
19: A tűz és munkavédelem a kérdés, akkor Kova Kft. A válasz. Vállaljuk tűzoltókészülékek forgalmazását, felülvizsgálatát és javítását is, akár magánszemélyek, akár cégek részére. De ha matricákra vagy műanyagtáblákra van szüksége, akkor is látogasson el üzletünkbe. Kova Kft. Miskolc, Kisernő út.
20: Ismerés az ügyfeleinktől érkezik, nem egy zsűritől. A Mercedes-Benz Miskolc szervize másodszor nyerte el a Customer Care Awardot, a kiemelkedő ügyfélélményért járó díjat. Köszönjük, hogy bizalmukkal és visszajelzéseikkel már 10 éve elismerik munkánkat. Mercedes-Benz Miskolc, bízhat bennünk!
21: Itt a tavasz, és vele együtt a legjobb akciók is. Spórolj és vásárolj a Ballabútornál, akár 25% kedvezménnyel, egészen május 31-ig.
22: Egyedi megjelenés, kényelem, biztonság.
23: Taxi!
22: Minden csomagommal együtt, oda, ahova akarom. Igen, ez a Best of Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363, vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best of Taxi Miskolc néven.
24: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
25: És ez még csak a bemelegítés.
24: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
26: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
27: Reklámot hallottak.
26: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
28: Bővül a védekezési lehetőségek köre, különleges kincskereső program indul, nem jutott tovább a DVTK asztali tenisz csapata. Kisüdítot hallják. Bővítette a szőlőkabóca elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Bizottsági Hivatal. A gazdák még több fajta készítményt vethetnek be a kártevők visszaszorítására, ideiglenes engedélyekkel pedig a biogazdálkodásban is használható szerek is elérhetők, mondta rádiónknak Szűz Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
29: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a Nébih. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz. A forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető terület nagyságot, a kezelések számát. Viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
28: Különleges kincskereső program indul Miskolcon, számolt be róla a minap. A kezdeményezés célja, hogy játékos formában

0: fedeztessék fel a városi értékeit az érdeklődőkkel a 10. könyvtári majális keretében május 9-én szombaton. A résztvevőknek különböző helyszíneken elrejtett feladványokat kell megtalálniuk és megoldaniuk, ami egyszerre jelent kihívást és kikapcsolódást. A szervezők szerint a program minden korosztály számára élvezetes lehet, így családok és baráti társaságok is bekapcsolódhatnak. Emellett a város kulturális és természeti látnivalóit is közelebb hozza a résztvevőkhöz. A tapasztalatok alapján a szervezők bíznak abban, hogy a kezdeményezés hosszabb távon is népszerű marad, és újabb hasonló programokat is életre hívhat. Nem jutott tovább a DVTK asztali tenisz csapata az Extra Ligás csapatbajnokság következő szakaszába, számolt be róla a minap. A játékosok nagy küzdelmet vívtak, de végül nem sikerült kiharcolniuk a továbbjutást. Több szoros mérkőzést is játszottak, amelyekben apró különbségek döntöttek. A csapat mindent megtett a siker érdekében, azonban az ellenfél ezúttal eredményesebbnek bizonyult. A szakmai stáb szerint a megszerzett tapasztalatok fontosak lehetnek a jövő szempontjából, fogalmazott a portál. Ma felhők uralják Miskolc felett az eget, országszerte többször lesz felettünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Továbbra is nagy területen lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél. A maximumok 20 és 26 fok között várhatóak. Miskolcon is jól jöhet a nap elején az esernyő, de alapvetően száraz, ám borongós felhős időre számíthatunk. 24 fokig melegszik a levegő a városban. A mikrofonnál Kis Juditot hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a rádió egy összes frekvenciáján

0: a 90-es évek diszkóbuddhistája, Sebestyén Baller Feri Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, reggeli műsor, Balázsék!
1: Nyolc óra után 11 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, helló drága hallgatók!
2: Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Itt vagyunk, közlekedési híreinket nézve semmi nincs.
2: Nincsenek közlekedési
1: nincs, hírei. Igen. A Butt Plug Workshop egyelőre továbbra is. Hát, nagyon vezet, nagyon vezet. Valami van az online-nal, Zsül, nézzük már rá, létszik. Nem tudom, haldoklik, vagy az applikáció áll meg, ezt többen jelezték, úgyhogy megpróbálunk utána járni, hogy mi a helyzet. Köszi a visszajelzést.
2: Annyira szeretem, amikor a Zsül így tudomásul veszi ezt.
1: Igen.
2: Így felszadni a szemöldökre.
3: Ugyanúgy. Semmi nem változik a csávon, de még nem láttad.
1: Nem megy az info.
3: Egy lazacos szendvicsen azon tud érted. Így, de jó.
1: Nem megy az info. Konstatálja, meghozza a megfelelő döntést és javítja a problémát.
2: Kezébe veszi a telefont és azt mondja,
1: nincs kapkodás.
2: Mi haldoklik? Nem is hallunk.
1: Igen, valami van, de majd megoldjuk, többen jelezték. Na, mi pedig olvasunk egy cikket, és a cikkhez kapcsolódik vendégünk, aki megérkezett, egy 51 éves tanárról, aki 13 év után elhagyta a tanári pályát, túl stresszesnek vélte, és leterhelőnek ítélte meg, és online tanfolyamon elvégezte a hivatásos ölelő online tanfolyamot. Kezdetben részmunkaidőben kezdett dolgozni, figyelj, majd teljes munkaidős állást kapott. Jelenleg azzal tölti a napját, hogy akár 9 órán keresztül is ölelgeti azokat, akiknek erre szükségük van, vagyis némi szeretetre. 100 000 fontot, nem értem, hogy New Yorkban csinálja, de mindegy, és mindegy, váltsuk át, mindegy. Jelenlegi árfolyam, több mint 41 millió forintot keres vele évente, havi közel 3-3,5 millió forintot jelent, az, hogy embereket ölelget. Na már elolvassuk ezt a cikket, ugye ez napokban jelent meg, és ezen kicsit jobban utána jártunk, és kiderül, hogy Magyarországon van ilyen, hogy ölelés terapeuta. Vagyis elmegy hozzá valaki, akivel egy rövidebb vagy hosszabb beszélgetés után, ez mindjárt kiderül, megölelget az illető téged, és ott ülsz, és a puha karjaival egy meleg ölelést kapsz tőle.
2: Vajon ő is 3,5 millió forintot keres ezzel?

0: Gyanítom, hogy nem a New York járakon dolgozik, vagy London járakon, vagy nyugat-európai járakon. De hát ugye tudjuk az ölelés fiziológiai hatását, az rendben van, hogy mi szabadul fel, meg mi termelődik. De üljek ott én valakivel, aki egyszer csak 10 perc beszélgetés után így ölelget.
1: Lesz az a pont.
0: Tessék?
2: De az ölelés...
0: Ez több mint furcsa, de mindjárt utána járunk.
2: Igen, az ölelés az attól jó, akitől így vágysz rá, hogy oda mész egy idegen emberhez, még akkor is, ha tök szimpatikus, meg aranyos, meg kedves, akkor is azért úgy nem ugyanaz, mintha nem, vagy nem.
0: Igen.
1: Hát vagy pont, hogy egy idegen embertől még azért jobb. Esik jól, mert hogy nincsenek elvárások. Tehát nem kell magyarázkodnod, hogy te miért szeretnél ölelkezni, csak egész egyszerűen jól esik valakihez odabújni, jól esik valakitől egy kis intimitást kapni. És nem kell megmondanod, hogy miért, és nem kell magyarázkodnod, hogy miért. Lehet előtte beszélgetni, vagy nem muszáj, de egész egyszerűen, tehát hogy hányszor van az, hogy egyébként ti ölelkezős típusok vagytok?
2: Én nagyon.
1: Te az vagy.
0: Gyerekeket, igen. Pár barátok, hogyne? Persze, tök szíves. Minden elköszönésnél, abszolút, persze.
1: Mert hogy én egyébként nagyon. És az, akinek ez nem adatik meg, az szerintem az egy akkora hiány, hogy őrület, és akár fizet is érte. Tehát, hogy ez, tulajdonképpen nekem ebben ez a legfurcsább, hogy ott tartunk ma már, hogy emberek fizetnek azért, hogy valaki megölelje.
0: Aha, őket. Ez meglehetősen bizarr. Na, ebben ez a nagyobb bizarr. De mindjárt megkérdezzük Kispár Patriciát, aki ölelésterapeuta. Hello, Patricia, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, üdvözlem a hallgatókat.
0: Kik járnak hozzád?
3: Férfiak, nők, vegyesen.
0: Férfiak is, nők is.
3: Igen.
0: Milyen korosztályból?
3: Igen. Ez a középkorosztály, azt mondom, ilyen 40-50.
0: Aha.
1: Milyen hiányokkal jönnek?
3: Magányosak, túl zsúfolt a napjuk, be vannak sokkalva, stresszesek, és akkor így kicsit levezetik. Olyan, mintha elmenné pszichológushoz, csak ugye általában a pszichológusunkat nem ölelgetjük.
0: Uh-huh. Az ölelés az mikor történik? A beszélgetés előtt, közben, alatt, vagy bármikor egyszer csak megölel, te öleled, ő ölel, mi a menete?
1: Hát van egy kis előjáték?
3: Igen, van előjáték.
0: Érzed az újabb?
1: Pedig legalább elindul a kenincsi valahol.
0: Itt vannak a kis ujjacskáim.
3: Igen, mert megérkezik, ugye, akkor megkínálom egy kis vízzel esetleg, ugyanúgy, ahogy ti engem itt is előjátékoztatok, és leülünk, kicsit elkezdünk beszélgetni, akkor nyitok felé, hogy mondjuk először csak a kezét fogom meg, és akkor meglátom azt, hogy ez hogyan veszi ezt a közeledést.
2: Na, hát aki elmegy hozzád, az jól veszi. Nem? Vagy volna olyan, aki azt mondja, hogy
3: jaj, mert van, akinek már csak egy jelenlét elég, hogy így megfogjuk egymás kezét, és akkor... van, hogy már elég, az is. És közben mondja a magáét, mondjuk. De van, aki viszont meg pont az ellenkezője, hogy tényleg igazán az ölelésre vágyik, az összebújásra, és akkor mondjuk eldőlünk.
0: Most azt mondod neki, hogy igen, ez a rossz lányok 20 ezer, igen. Értjük, ha már álljál le egy kicsit, ez már nem az a kategória, akkor menj el.
3: Nem, hát itt ugye nem vetkőzünk le, tehát igen, már itt
0: élménybeszámolókat olvasd el, és akkor menj el a Mester utcába, a 6. emelet, és ott azt kapod, amit szeretnél.
3: Nem.
0: És valaki belép, és az, hogy hagyjuk a dumát, csak ölej meg, és akkor bújtok, mint a vadmalacok az erdőmén egy fél órán keresztül.
3: Hát egy ilyen ember volt, aki egyből megölelt. Tehát amúgy inkább ők is zavarva vannak, beszélgetnek. Általában, hogyha nagyon feszült a kapcsolat, vagy a hangulat, bocsánat, akkor megkezdem mondjuk, hogy mit dolgozol? Van egy családod? Tehát, hogy ilyen alap, ilyen teljesen hétköznapi kérdéseket teszek föl nekik, és akkor már el tud indulni egy beszélgetés.
1: Jó, belép a szobába, megkínáltad vízzel, bementek a szobába, ott van mondjuk egy ágy, tehát hogyha én úgy szeretnék ölelkezni, hogy lefekszünk.
3: Igen, van egy szék is, hogyha ő először így távolságot szeretne tartani, akkor odaül le, de ha akar, az ágy szélére is leül.
0: És van, hogy lefekszetek is együtt ölelkeztek az ágyon? Extra
3: bizony.
0: Családos, férjes, feleséges nő, férfiak, nők oda mennek, és fekszetek együtt összebújva az ágyon. És ő azt mondja, azért, amikor a feleségemtől nem kapom meg, vagy leterhelt, vagy gyereké vannak, és akkor ott bújtok egy fél órát.
3: Igen.
1: És akkor lehet kérni kis kiflit, meg nagy kiflit.
3: Ahogy szeretném.
0: Ne csináld! Felnőtt férfiak elmennek, hogy kis kiblőbe feküdjenek?
3: Akár. Vagy úgy fekszik hozzám, hogy a mellkasomra teszi a fejét, és akkor így ölelem, mint a felesége.
0: És akkor nekem tűnik ennyire bizonyolni. Ahogy a felesége nem csinálja.
2: Valószínűleg a feleségétől ezt nem kapja meg, azért megy hozzád.
3: Így van. Ugye általában gyerekük van, vagy több gyerekük, akkor ott már a logisztika, ki merre megy a lakásba, és akkor, vagy a gyerekér, és akkor egyszerűen már ilyen eltávolodtak az emberek, meg ugye volt a közben egy Covid is, ami szintén távolságtartásra hozta az embereket, ugye én tömegközlekedéssel járok, azt is látom, hogy eleve a metrón is már tágasabban ülünk, mint mondjuk egy Covid előtt. És
0: addig kérdezek, ami gondolkozol, hogy zuhanytus, fürdő, törölköző, az ki van téve?
2: Ja, tehát, valaki büdös?
3: Nem szükséges.
0: Nem szükséges. Nem, hát szokott lenni, hogy dusfürdő.
2: Ez egy másik szolgáltatás.
0: Na, hallgató kérdezte,
2: hogy zuhanytus, fürdő. Én ezért nagyon sokat jártam egy masszírozó helyre, ott például az volt kitéve egy kis táblácskára, hogy ahogy hozzáérsz a masszörhöz, és valami olyat csinálsz,
0: vége van, azonnal vége.
2: Nálad van szabályrendszer? Mit szabad, mit nem? Meddig megy el egy ölelés?
3: Hát ugye maga a szolgáltatás az teljesen erotikamentes. Hát,
0: tehát de van, aki túl gondolja? De van, aki túl gondolja?
3: Eddig érdekes mód nem volt.
0: Soha senkinél nem érezted, hogy enkül az finhorn az enkül, kicsit a pisztolytáskája elkezdte nyomni, semmi. Idegen férfiak összebújnak egy idegen nővel, egy szobában, egy ágyal, és nem történik semmi, soha nem volt ilyen.
3: Utólag volt, mert utólag SMS-ben, hogy volt, aki írogatott utána, hogy hát ő közelebbinek érezte ezt az ölelkezést, mint amilyen szolgáltatásra jött, és hogy esetleg elhívhatna egy kávéra is. Uh-huh. És akkor hát én visszaértem neki, hogy ne haragudj, de ez eddig tartott, amíg nálam volt.
0: Hol a határ? Nem. Finoman még beleszuszog a nyakadba, és kicsit a nagy kiflibe ott fekszik mögötted, és kicsit lihegve átszuszogja a füledet, az még az ölelés része? Vagy van egy, vagy valahol egyet ilyen
3: hát
0: etikai, vagy morális?
3: Hát most, hogyha pont ott a feje, akkor mit tehet róla, hogy oda szuszog?
0: És neked nem fura, hogy 8 órában van idegen férfiak szuszognak a füledbe? Én értem, hogy
3: nem, mint szuszog oda.
0: Nem, mint szuszog oda.
3: Nem. Aha. Van, akivel egymás mellett ülünk és átöleljük, van, akivel állva megöleljük egymást, megsimizem a hátát,
1: na ez az, hogy
3: a buksiát.
1: Simi van közben, valami kis
3: persze, hát az megnyugtató, tehát, hogy ez az érintkezés, az érintés eleve, ugye ez a stresszoldás, meg a magány lényege, mert magánynak, hogy érezze azt, hogy ott vagyok neki, és megnyílhat akár, vagy ellazulhat.
1: Olyan nem volt furcsa, hogy amikor azt mondja, mondd a nevem.
3: Nem.
0: Visszatérő vendégek vannak, vagy mindenki egyszer megy, vagy van, aki visszatér?
3: Egy-kettő aha. Visszatérő már van.
0: Egy-kettő visszatérő már van. Milyen történetekkel mennek? Mondj, mesélj nekem, középkorú férfiak mit mondanak? Miért van szükségük az ölelésre leginkább? Mi a történetük?
3: Volt olyan, aki egy nagyon emlékezetes vendégem volt, ő egyszer volt, ő például egy nagyon mély gyászban van.
0: Aha.
3: És azt nem bírja feldolgozni, ezért keres így.
0: De egy párkapcsolat nélkül van?
3: Igen, vagy? Igen, nem talált. Tehát már mit tudom, 10 éve meghalt a feleség, és ezt nem bírja feldolgozni. Neki javasoltam is, hogy ezért már szakemberhez is menjen
0: hogy
3: el.
0: Hogy még egy gyászterapeutához, vagy van, egy komolyabb terápiára.
3: Így van, tehát hogy van az a szint, amikor beszélgetünk, aha. És akkor van, hogy ajánlom, hogy azért egy pszichológust aha. Ilyen és ilyen témába keressen
0: és,
3: fel.
0: És nő.
3: Meghallgatás. Akkor mondjuk a férjét kipanaszkodik.

0: Mert ugye az nőknek úgy kijön a feszültség egy jó öleléstől.
1: És a férfiaknál a fő motiváció az, hogy tehát van ugyan párkapcsolatuk, de otthon egyszerűen elfogy a szeretet, nem kapnak annyi figyelmet a feleségüktől, mint amennyit elvárnának, és akkor ezt veled pótolják.
0: Igen.
1: De ott bejátszik a szexualitás, vagy hát legalábbis azt gondolná az ember, hogy van.
2: Hát csak megfordul.
0: Egy
2: ilyen.
0: Hát ez egy alternatívája. Tehát még nem megcsalni akarja, de mégis szeretne máshonnan szeretetet kapni. Mert végül is én semmi nem kontárkodok bele a házasságokba, miattam egy férj se fogja otthagyni a családját, de mégis szeretné megkapni azt, amit otthon nem.
2: Azért megvan a kép, hogy azt mondom Békának, hogy kicsit később jövök haza, kicsit, mert megyek
3: ölelkezni. Igen, ez egy jó kérdés, hogy egyébként ők elmondják ezt otthon, tehát visszakérdezett, hogy figyelj, tudja a párod, hogy itt vagyok, mondta de a feleségednek.
0: Sose kérdeztem még erre.
3: Nem kell, az az ő ügye, hogy mondja vagy.
0: Információm.
3: Igen, neked nem kell tudni, az a számol jön elő, hogy mondja vagy nem mondja, a kapcsolatuk minőségében neked igazából nem kell.
0: Mégis a lelki ismeretét mi bántaná?
3: Aha.
0: Tehát, hogy nem csalta meg. Csak elment mondjuk úgymond egy ölelkezett pszichológushoz.
3: Egyébként ezt tanulni kell, tehát ez egy létező tanfolyam, az ember, oké, hogy kós lesz, azt mondjuk igen, de hogy ölelés terapeuta, mert ölelni ez mindenki tud.
0: Nincs még erre.
3: Tehát erre effektíve képzés nincsen.
0: Ezért is van elég nehéz dolgom, és bőven nem keresek annyit, mint az, akit említettél a cikkbe. Itthon ugye egyedül csinálom még, és nem úgy vagyok, hogy mint nyitok egy cukráznát, és akkor ellesem mástól a marketinget, hogy hogyan kell csinálni, hanem én itthon így teljesen így önállóan próbálkozom betörni a piacra vele. Az álmom, hogy majd esetleg egy rendes üzletet nyitni több terapeutával, és akkor többen is ölelkezhetnek egyszerre.
3: Hát úgy, mint a, mit tudom, a tájföldön látod a lábmasszáz szalon, hogy ott ülnek, és akkor masszírozzák a lábakat, itt lesz hát egy szalon, az zárt szobákból az emberek ölelkeznek.
1: Tiffanyhoz küldenélek most téged. Tiffany nagyon jól ölel.
2: Neked lábam most szükséged.
3: Egyszerre bizarr, egyszerre rémisztő, egyszerre ijesztő, de közben egy tendenciát is mutat, hogy ember-embertől mennyire elidegenedik, vagy hogy milyen hiány van ebből, vagy hogy mennyire sok magányos ember van.
0: Igen, meg azért most munkahelyeken is most már, hogyha manapság már megfogod a vállát, már megzavarnak azzal, hogy szexuális zaklatást követtél el a kollégáddal. Tehát, hogy azért minden szabályozás így taszítja el az embereket egymástól, szerintem.
1: Azt meg lehet kérdezni, hogy mondjuk mennyibe kerül egy fél óra, egy óra nálad?
0: A fél óra az 20 000 forint, és az egy óra meg 25.
2: Na, nem is ugrott akkorát.
3: Nincs is akkora ugrás. Ja. Aha. És ebben az... annyi ölelés van, amennyit akar. Tehát akar végig, akar egy a végén, tehát ez nincs meghatározva.
0: Hát ezt adja a találkozó maga.
1: Szól közben valami kis zene? Isztok előtte egy pohár bort?
0: Én szoktam betenni egy kis hangzenét, általában ilyen, hát nem túl relaxálót, hanem ilyen vidám popzenét szoktam betenni. Aztán volt már olyan, aki megkért, hogy kapcsoljam ki, mert csöndbe szeretne lenni.
1: És figyelj, mi van akkor, amikor nyilván egy masszőrnek is van egy csomó olyan szituáció, hogy van olyan ember kerül a kezei közé, akihez nem szívesen nyúl. Mi van olyan, ha olyan emberrel találkozol, akihez egy porcikát se kívánja, hogy hozzá kell érni?
0: Hát volt már ilyen, de szerintem ő nem érzékelte.
1: Tehát, hogy megfogtad, megölelted.
2: A meló az meló.
3: A masszőr, hogy jön, és a masszőr is olyan kapolyat. Ja. Nem feltétlenül, de ha már ott vagy, akkor megcsinálod, persze. Tehát, hogy ez
0: ugyanúgy kedves voltam vele, semmi akadálya. Hát ő most arról nem tehet, hogy úgy nincs meg a szimpátia, vagy igen, mondjuk izzadságszaga van. Azért igénytelenül büdös emberek nem járnak ide.
2: Azon gondolkodom, hogy ugye az, amiért ez létrejött, az egy nagyon nagy megnyílás a beteg részéről. Nevezzük így, hogy beteg.
0: Igen,
2: jó, a páciens részéről. Egy nagyon nagy megnyílás kellene, hogy legyen, hogy ezt ennyi idő alatt azt létre lehet hozni. Tehát ahhoz, hogy nekem én letegyem az ilyen terheimet, egy ilyen ölelés, az azért tök kevés. Miben segít ez? Ott egy ilyen pillanatnyi megnyugvás? Vagy például az a csávó, akit mondtál, hogy ott volt nálad, és már meghalt 10 éve a felesége, ő rajta tulajdonképpen tudtál segíteni, vagy az a fél óra jó volt neki, és azt mondta, hogy oké, meg vagyunk.
0: Pillanatnyilag érezte jól magát végül is, ennyi, de tehát, hogy ezeket...
2: Valami elindul így, benne.
0: Igen, aha. Elindul. Tehát, hogy úgy jobban érzik magukat az a fél óra után, és lehet, hogy esetleg ellazul annyira, hogy nekem elmondta, és akkor érzi mondjuk a súlyát a problémájának, hogy hát lehet, hogy már itt túl vagyok rajta, és akkor mondjuk otthon már könnyebben beszélnek róla, mert úgy megy haza, hogy ő egy kicsit lehiggadt. Uh-huh.
3: Most egy Gyula nevű páciensed nem jelentkezett most véletlen?
0: Még nem. Majd szólok, jó? Majd.
3: Már nem a zsűre gondoltam.
1: Semmi luxus nem volt az életemben.
3: Egy kázióval a kezére. Egy kázióval a kezére. Balázs, hogy Gyula nem szeretném. Vágyik egy forró elé.

0: Láttuk az interjút, hogy ráférne egy ölelés.
1: De ez mindenképpen izgalmas. Hány pacienset van egy nap? Körülbelül mi most az átlag? Mennyien jönnek?
2: A 2-3.
1: 2-3 már naponta megjelenik, aki szeretné, hogy...
2: Hát ezért nem minden nap, de úgy nagy átlagban.
3: Van szezon, amikor többen jönnek? Vagy amikor
4: karácsony előtt.
1: Igen, karácsony
2: előtt. Nem, karácsony előtt mindenki van foglalva. Karácsonyi készülődéssel inkább. Úgy mondanám, hogy ilyenkor tavasszal egyébként több tud lenni. Egy sajnálatos mód egyébként halottak napja körül van a legtöbb.
1: Aha, ez milyen érdekes.
2: Ott úgy elérzékenyülnek jobban az emberek. Így a Google kereséseken is, ugye, ahogy így nézem, hogy keresnek rá az oldalamra, ott is ilyen témákból keresnek, és úgy találnak rá.
1: Tehát az például egy ilyen fokozott, felfokozott érzelmi
2: igen,
1: állapotú
2: ott visszaemlékeznek, egyengülnek, igen. Tehát így a november tud így erősebb lenni nekem.
1: Azt a
3: mindenit. Letelik az egy óra, akkor úgy finoman...
1: Hát azt jelzi, persze, terapeuta, igen, az 50 perc, a terápiára is jelzi, 50 perc kivarakva egy óra.
2: Nem, egyébként az egy óra, nem, hanem általában 45-50 perc után, úgy elkezdek úgy

0: lenne, ez elfogadott. Miért?
1: Na, csak kérdezem.
0: Te elfogadj, hogy rádiózol.
2: Majdnem ugyanaz.
1: Kis kiflibe, nagy kiflibe bújni, lehet, hogy az ember párja föltesz egy-két kérdést, nem gondolom, hogy nem elfogadható egyáltalán, nem. Tenni vannak azért rosszabb munkák, és csak kérdezem, hogy ő mit szól ez.
0: Teljesen hétköznapi van minden.
3: Elfogadja. Aha, persze. És most összebújunk?
0: Gyere,
1: Juli, nagyon...
0: Én menjek oda, vagy te jössz
1: ide? Juli, nagyon szenzitív, nagyon vágyik. Nagyon szenzitív. Én nem tudtam, hogy van ilyen Magyarországon. Ez tök menő egyébként. Ölelésterápia.
0: Igen, mert egyedül vagyok, és így nem nagyon találnak rám az emberek.
1: Aha.
0: Igen.
3: Na majd most.
1: Nem, de ez hasznos. Most legyártottad azért a saját konkurenciádat. Ölelni én is tudok, hogy
2: van egy munkás képzés. Az
0: a fél óra 20 000
1: viccel. Egyéb művészeti tevékenységről. Tudok számlát tenni. Akkor rendben van. Na, érdekes, hát köszönjük, hogy itt voltál, meg megmutattad ezt. Sok
0: lényeset
1: kívánunk neked. Köszönjük szépen. Egy perc pontosan 8:30, Kisvár Patriciával, life coach-sal beszélgetünk. Az elérésről jövő mindjárt, rögtön a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
6: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
7: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: fejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
3: Egy nap múlva vizsga. Hol a Dativ PC Neo?
4: 1 óra. 100%-os kedvezményeiért.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Nutella magyarókrém 1599 forint. Két termék vásárlásakor a 0,4 literes Kubu Play ital 259 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Megérkeztek a zöld címkés termékek a Háda darabáras üzleteibe. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért. Ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
8: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
9: 20% végösszegi kedvezmény számos termékre a Müller applikáció második születésnapján. Ünnepeljen velünk és vásároljon május 9-én a 20%-os kedvezménykuponnal a Müller drogériában. További részletekért látogasson el a honlapunkra, vagy lépjen be az applikációba. Müller.
10: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
11: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
10: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
11: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
12: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.

0: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
1: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
0: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
1: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
0: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
2: A mosoly több, mint megjelenés, bizalom, stílus, harmónia. Az Erzsébet Hüdőmedikál fogászati rendelésén a fájdalommentes kezelések, a személyre szabott figyelem és modern technológia vár önt. Digitális mosolytervezéssel, műtéttervezéssel és digitális lenyomatvétellel, ingyenes parkolással, teljes körű ellátás egy helyen, szűrővizsgálatok, góckutatás, ultrahangos fogkőkezelés, implantátumok, cirkóniumpótlások, lézeres kezelések, fogfehérítés és fogszabályozás, ahol a mosoly valódi élménnyé válik. Erzsébet Hüdőmedikál.hu.
3: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatóit.
4: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
5: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is!

0: 5-ben. Reklámot hallottak. Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kezdődik a szúnyoggyérítés a Balatonnál, életmentő készülék érkezett Zilízre, kiemelkedő eredmények Gödöllőn, a mikrofonnál Kis Juditot hallják. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál, a déli part mentén már megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes. Tájékoztatta rádiónknak Pali Robert, a Balatoni Szövetség elnöke.
2: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozás megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai földi csípőszúnyog gyérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
1: Életmentő készülékkel gazdagodott Zilíz közössége, számolt be róla a Bon. Egy defibrillátort adományoztak a borsodi településen, amely vészhelyzetekben kulcsfontosságú segítséget jelenthet. Az ilyen eszközök különösen hirtelen szívleállás esetén életmentők, hiszen gyors beavatkozást tesznek lehetővé. Az adományozó célja az volt, hogy növelje a biztonságot és felhívja a figyelmet az elsősegélynyújtás fontosságára. A készüléket könnyen hozzáférhető helyen helyezik majd el, így szükség esetén bárki használhatja. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy az eszközök mellett a megfelelő tudás is elengedhetetlen. Kiemelkedő eredményt értek el a miskolci fiatalok a Magyar Egyetemi és Főiskolai Bajnokságon Gödöllőn, számolt be róla a minap. A diákok több kategóriában is bizonyították felkészültségüket és tehetségüket, amivel komoly elismerést szereztek. A versenyre hosszú időn keresztül készültek, és kitartó munkájuk most meghozta a gyümölcsét. Az elért sikerek nem csak egyéni szinten jelentősek, hanem az őket felkészítő intézmények hírnevét is erősítik. Így például asztali teniszben, kosárlabdában, illetve atlétikában. A pedagógusok munkája kulcs szerepet játszott a felkészítésben, amit külön is kiemeltek. Ma felhők uralják Miskolc felett az eget, országszerte többször lesz felettünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Továbbra is nagy területen lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél. A maximumok 20 és 26 fok között várhatóak. Miskolcon is jól jöhet a nap elején az esernyő, de alapvetően száraz, ám borongós felhős időre számíthatunk. 24 fokig melegszik a levegő a városban. A mikrofonnál Kis Juditot hallották.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reggel.
1: 3:09 lesz, pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Minket nem szántottak be, itt vagyunk. Egyszerűen van úgy technikailag, hogy nem indul el a hírek. Ez egy hiba. Valamilyen gépi hiba. Számítástechnikai hiba, itt nem indul el. Viszont akkor zene megy alatta, és ez a zene, ez 3 perc masszív garázdálkodásra ad okot.
2: Rég volt ilyen tartalmas és informatív a hírek.
1: Nagyon tartalmas, nagyon informatív. Nagyon most vagy volt. Az alázenét hallgatjuk, ha már nem indul el, az már nem tud elindulni. Tehát akkor az kész, az a blokk az ott bezáródott, ablak vége, kész, nem indult, ott nincs hírek. Hogy vagy alázene megy, vagy egy kicsit, akkor már hangeffektekkel feldobjuk, és minden, ami a hangeffektárban benne van, az ilyenkor megszólal. Valójában ez történik. Néha van úgy, hogy ahol technológia van, az megáll. Hát a budapesti hírek nem indult el. A vidéken szóltak a hírek. És ilyenkor mi halljuk, ugye, hogy hát zene megy alatta. Na most az, hát az régi Balázsik hallgatóknak tudják, hogy azonnal mi jön, meg kinyitjuk az effektárat, és kicsit megspékeljük.
2: Ez most mi?
1: Ja, hát vannak az újoncok, akik ezt most nem értjük, meg mi történik.
3: Túszok vagytok, képhők és az igen.
1: Igen. De vannak, akik imádják. Tehát van, aki azt mondja, hogy ha egyszer így ér véget a műsor, ha egyszer végezt a műsor, akkor így kell véget érni. Na, milyen volt? Várjál, időjárás. Időjárás, Ferenc? Köszönjük szépen!
4: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Valaki csak ennyit írt, úgy látom, nem csak a tények, dobta be a kanalat. Igen, egy kicsit mi is letérdeltünk. Szóval ti elmentetek egy ilyen kis összebújó ölelésbe, ugye ölelés terapeuta volt a vendégünk, gyerekek, felnőtt nők és férfiak járnak ölelkezni kis kiflibe, nagy kiflibe feküdni egy kanapén. Meglehetősen bizarr, de értem a hiányt, nagyon, amit pótol valójában.
2: Hát én elkezdtem becsúnyogni a lányokhoz, mert ugye a szerkesztői szobában...
1: Felfoghatatlan, ami ott történik.
2: Visszatérünk a kitelepülések kicsim. Hogy elkezdtem besúgni, hogy rájuk nézek, hogy mi történik. Hát, hogy is mondjam, ilyen szégyenkezéssel, egyes borzongással fordultam ki, ahogy két ember ezen a kis
1: kék babzsákon bújnak.
2: Bújnak, csöndbe vannak, lecsukott szemmel, tehát úgy aludtatok, mint
1: teljesen
2: egy édes pár.
1: A Laci csak mondta, hogy fiú, tényleg bújnak, és mondom, figyelj, nem merek oda nézni. Nekem ez felfoghatatlan, hogy egy nagyon kedves, tehát egyébként tök helyes csaj, meg aranyos, igen, meg kedves, de hogy egy vadidegenül bementek, és ott bújtatok ezen a babzsákon, ott ketten, mint a vadmalacok. Ez számomra teljesen értelmezhetetlen.
3: Tudod, mi a forrás? Az elején egy kicsit zavarban vagy, igen? Aztán elkezd megnyugodni a légzésed, és úgy kiengedsz.
1: Aha.
3: Jó illata van egyébként. De hát, hogy az orrom az a tarkójánál volt, én voltam a nagy kifli, és akkor így hátulról átöleltem, és közben egy picit simogattam.
1: És akkor a kiengedés az,
3: hogy... Ez.
1: Júli! Azt a mindeni!
3: Hogy Patricia, ne haragudj! Ez még belefér.
1: Te jó Isten, úristen! De és akkor arra néztem, és azt láttam, hogy tényleg ott bújtok.
3: Kellemes volt.
1: Vigyetek, de ez milyen, hogy alapvető dolgokból szolgáltatás lett, azért ez milyen érdekes.
3: Hogy emberek fizetnek azért, hogy egy kicsit hozzásöndörődjük.
1: Szóval azért ez egy Black Mirror rész, ha belegondoltok. Szóval oda jutottunk, hogy emberek elmennek egy ölelés terapeutához, és kifizetnek 25-30 ezer forintot, hogy egy vadidegen ember kis kiflibe megölelje őket. Amennyire vicces, annyira dermesztő, annyira abszurd, és amennyire abszurd, annyira valós, de hogy egyszerre minden.
3: De
1: nem?
3: Azon gondolkodom, hogy mondjuk 30 vagy 40 évvel ezelőtt többet ölelkeztünk.
1: Szerintem nagyobb volt a család, ott voltak a nagymamák, többen éltek együtt, benne volt azért ez valahogy jobban. Nem idegenedtünk el így egymástól ennyire, szerintem.
2: De
1: nem?
2: A testi ölelés az meg nem volt ilyen. Sőt még inkább kevés testi ölelés
1: volt. Igen, hogy a szüleink generációja nem. Kevésbé kapott, és ezért kevésbé tudott adni. Mi talán azt pótoljuk, amit nem kaptunk meg, vagy nem adtak meg
2: nekünk.
1: Igen,
2: viszont oda eljutott a világ, hogy most már legalább az igényed van rá, tudod, hogy ez egy nagyon fontos dolog két ember között. Akár ez szülői kapcsolat, akár párkapcsolat, akár milyen kapcsolat, tehát hogy tök fontos, és ez fontos lett volna 50 évvel ezelőtt is, csak akkor nem volt divat, sőt, igen, kifejezetten fölháborító volt, ha te mondjuk a saját feleségedet megcsókoltad nyílt helyen.
1: Még fura, hogy itt az utolsó 5 percben egy kicsit ollóztatok, de
2: igen,
1: hát mindegy.
2: Igen, fosztad végig mellé.
3: Azt mondom, legyen már egyben valami jó is.
1: Kicsit ide elollózgottatok, írja. De ez egy kicsit fura volt, hogy arra részünk felül, és látod, hogy masszívan ollóztok.
2: De akkor én kijövök, jó a látvány, de hát...
1: Kicsit túlszaladt ez az ölelése, de hát ollóztok.
3: Kicsit beletúrtam a hajába.
1: Igen, Covid idején miből ért, kérdezi valami. Viszonylag friss a történet, mióta 1-2 éve csinálja.
3: Pár éve csinálja, egyébként idős gondozással is foglalkozik.
1: Aha, nem, tényleg le a kalappal, meg én értem, tehát a lélektanát, a hiányát, ennek a testi és fizikai és lelki ellazulását, és az oxitocin termelést, és az örömhormonok, tehát mindent értek, amit fizikailag ez beindít. De közben valahol mégiscsak nagyon szomorú és bizarr világ lett ez, hogy emberek ölelésért kifizetnek 20 forintot, hogy magányos vagyok, vagy gyászolok, és gyere ölej meg. Tehát, hogy valahol közben meg borzasztóan dermesztő az
3: pont,
1: a világ.
3: Pont azon gondolkodtam, hogy ha bármelyik kötök kellene így most ölelkeznem egy ilyen babzsákon, az, annak lenne valamilyen színezetet. Tehát valószínűleg röhögnénk, meg egyikünk se tudna ebben a történetben így lelazulni, meg így feloldódni. Talán az Anna lenne az, akivel úgy tudnék oda bújni, hogy nagyon gyorsan így le tudnánk lazulni.
2: Most velünk mi a bajod?
3: Végig vihognánk szerintem az egészet. De úgy, hogy egy idegen emberhez
1: lesz, hogy könnyebb, igen.
3: Sokkal egyszerűbb. Tehát, hogy nem kell magyarázkodni, nem kell semminek se történnie, csak egész egyszerűen a fizikai közelség.
2: Ez ugyanaz a rendszer, ami a pszichológusnál van, hogy családon belül nem beszéled ki, nem mondod el, és elmész egy vadidegen emberhez, fizetsz neki x ezer forintot egy órára.
1: De azért van egy fizikai kontaktus. Tehát, hogy azért ez...
2: De most én az alapot mondom, amit most a Juli mondott, hogy egy idegen emberhez tök szívesen hozzábújik, és el tud lazulni, hozzánk meg azt mondja, hogy nem tudna, érted? Tehát, hogy ez ugyanúgy működik, akkor mint a pszichológusod?
3: Szerintem
2: hogy oda eljársz?
3: Azok az emberek, akik idejönnek, azok szerintem otthon bújnának, csak effektíven nem kapnak, hogy is mondjam, viszonzást.
1: Aha. Igen, Anna, viszont megvan a mi vállalkozásunk. Most itt egy hallgató, ketten fogjuk csinálni. Ha valakinek minden rendben van, 35 plusz száfejét elküldöm az Annába. Ezek vagyunk mi ketten. Jó? Kihez mész? Annához vagy Balihoz? Balihoz, üljél le ide. Hogy nézel ki? Mi van rajta? Na ide figyelj.
3: Így keltél föl?
1: Így keltél föl. Ez az állandó.
3: Hogy ezen már dolgoztál?
1: Na eltakarosztál a jó bűn? Menj, 35, köszönjük szépen. Hogy néz? Hogy vagy fölöltöz? Jó? Annához akarsz menni? Annát is meg. Férfihez vagy nőhöz akarsz menni?
3: Ez egy szagomazó szolgáltatás.
2: Lenne egy kis előfelmérés, ahol elmondja a csávó, hogy olyan bizonytalan vagyok, hogy jól csem az életemet, erre a válaszod.
1: Ez az vagy. Egy szerencsétlenség vagy.
2: Egy utolsó szardarab.
1: Egy szardarab.
2: És mester.
1: Hogy maradtál eddig életben?
2: Nem érzem a családomban a helyemet se.
3: Hát mert nincs is.
1: Anna, gyere ide, segíts. Mondd el neki te is.
0: Én is mondanám neki, hogy minek születtél meg erre a világra? Te szerencsétlen.
3: Hát veled is
0: nem
3: csak
0: tudod jó dolgot, mit csináljál? Na húzzál el innen, tedd lapénzt, azt húzzál el innen, tényleg.
1: És lenne ölelés veled, mi meg megnyitnánk. Túl sikeres vagyok, hadd menjek el hozzátok egy órára a című szolgáltatást.
0: De jó, Balázs, én ebben nagyon benne
1: lennék. Ez a mi szolgáltatásunk, ez lett. Ezt már megcsinált a Cserruzsére valaki.
3: Most milyen jól sikerült.
1: Azt milyen jó, milyen
0: de mi nem beszélgetnénk, tehát mi nem ilyen pszichiátriai, mint a Csernus, csak elküldjük az anyjába.
1: Ennyi. 20 plusz áfájra elmegy az anyjába. Na mindegy, gyerekek, hát itt tartunk, ölelés terapeutának is.
2: Tehát ha például nálad a Miro elmenne ölelés terapeutának.
3: Hogy elmenne ezt a szolgáltatást igénybe
2: menni? Nem, ő
1: igénybe menni, vagy csinálná?
2: Nem, ő csinálná.
3: Nagyon meglepődnék.
2: De azon kívül, de mégis így rájön, hogy ez neki megy, jó lenne. Te úgy azért mit szólnál, hogy naponta 8 ember oda megy és megölelgeti ebből.
1: Én nem látom ebben a szexualitást, semmit.
2: Tényleg?
1: Semmit. Összebújsz, értem, megölelsz, nekem ebben semmi nincs. Most nyilván a párod csinálja, kinek mi fér bele, de hogy kevés, én nem látok ebbe szexualitást. Azt, hogy a pari esetleg egy ölelésnél túl gondolja, oké, de én nem látok ebbe szexualitást. Összebújjunk, vágysz rá, gyere, megölelek, adok egy ölelést. Hát nem, én nem látom a szexualitást benne.
3: Az egyébként tök furcsa, hogy azt gondolom, hogy ilyen típusú munkát, az, hogy valaki ölelés terapeutává válik, azt főleg nők csinálják, nem? Mert valahogy szeretetet adni, meg kapni, azt inkább nőtől szeretnél.
2: A kökén az ingyen ölelősöd, ő férfi volt.
3: Igen.
1: Ja, ugye, mert találkoztál egy ölelőssel, aki megölelte az embereket a kökén.
3: Igen, a határúton ugye jöttem fel a metróból, és ott állt egy férfi, egy ilyen transzparens alatt azzal, hogy free hug.
1: Igen, mellett egy 50 kilós szatyorban Rolexek, pénztárcák, éves bérletek, iPhone-ok és minden, amivel közben kizsebelt a nyomorúságos nyugat-európai turistákat. Free hug, persze, a kökén free hug, hagyjad már. Tudjuk, mit jelent a frihág a kökén. Mindenedet legombolták, a pénzedet, a tárcádat, az órádat, mindenedet.
0: Ezt megmotozott egy kicsit, tudod.
1: Frihág, igen.
3: És ő elmondta egyébként, hogy azt vette észre, hogy az embereknek nagyon nagy szükségük van erre, és hogy hozzá oda lehet lépni, ingyen ölel, nem kér érte pénzt, és hogy például a választások idején rengeteg olyan ember volt, aki csak oda ment hozzá, volt, aki el is sírta magát, nem mondott semmit, nem beszélgetett vele, csak fogta és megölelte. No. Tehát, hogy azért erre úgy tűnik, hogy ki vannak éhezve az emberek.
1: Igen. Ja, abszolút.
2: Na kérem szépen, tegnap előtt ugye matek kvíz, vagy mi volt? Irodalom kvíz? Én hoztam a töri kvízt.
3: No.
2: Én hoztam a töri kvízt a tegnapi töri érettségére.
1: Hát azért nagy képviselkedtem egy kicsit. Ugye tegnap belenyaltunk a magyarba.
2: Így van.
1: Most, most 9-től írják az angolt, és tegnap ugye április 12-től után megint történelmet írtak.
0: Volt a céhek, mindenféle volt, kérem szépen. Rákosi kor.
2: Azt mondták, hogy nagyon jó volt.
0: Jó volt, meg lehetett írni. Tényleg ezt meg lehetett írni, abszolút.
2: Kivéve annak, aki ugye a Rákosi kor helyett egy másik kort választott, de mindegy, egy ismerősöm járt.
1: Igen, hogy rosszul olvasta?
2: Hát büszkén hazajött a gyerek, hogy megcsináltam, anya. Nagyon jó voltam. Igen. Majd elkezdtem mondani a Rákosi kor helyett a Kádár korszakot, hogy ő azt leírta.
1: Tökéletes. Annyi, hogy...
3: Talán azért is jár
1: egy pár. Annyi, hogy egy kicsit van egy kis időbeli eltérés, de van egy kis átsengés.
3: Én csak a szépre között. Emlékezem.
1: Plusz két pontért a gyerek leírta a Kádár
0: előtt. Igen, jó fej a tanár el fogja fogadni, mert a Kádárkor is volt.
2: Hát volt, volt, csak nem ez volt a feladat. Hiába írod
3: volt
2: meg
3: volt egy első világháború, meg volt egy második is.
2: Igen. És akkor most te a másodikról írtál, az első a tétel.
1: A másodikról írtál, de kellett volna ez az Antantot és az első világháború belekevetni. Egy kicsit tudsz azért az elsőről is.
0: A kettő tétel volt.
3: Egyik a másik következménye.
1: Volt Rákosi, meg volt Kádár is?
0: Igen, igen, igen.
2: Nem volt tegnap.
0: De volt.
2: Volt
0: de
2: Kádár.
0: Volt a
2: Kádár,
0: de is volt, benne, igen.
3: De az eszély kérdés az Rákosi volt.
0: Jó, ha jó fej a tanár.
1: És az eszély kérdése kifejtette a gyerek a Kádár.
0: Már, el fogják fogadni.
1: Adjad már, te azt se tudja, mi van. Semmi.
2: A tanár se tudja, adjad már.
1: Nem úr, aki nem izé, kicsit herdálott az érettségének. Kádár korszak helyett megírta a Rákosi korszakot, vagy pont fordítva. Na,
2: na és akkor
0: mi van a
1: kérdés?
0: Megírta.
2: De legalább ezt is tudom.
1: Legalább
0: én elfogadnám. Ha jól megírta, elfogadnám.
3: Leszámolj az 500 szót, tudod.
1: Na gyere, Töri, gyere, adjál, de valami primitív évszámot, tehát nehogy nekem most itt jöjjön
2: nem
1: nekem.
2: Nem évszámos, kics haver.
1: A céhek és a nem na. Tudom miek az összehasonlításával.
2: Első kérdés, az alábbi ókori vallások közül melyik nem volt politeista?
3: Igen.
2: Brahmanizmus, sintoizmus, judaizmus vagy egyiptomi hitvilág. Melyik nem volt politeista? Tessék, hát egy Töri érettségében nem csak izé van dátum.
1: Szegény gyerekek.
3: Szerintem judaizmus.
1: Judaizmus? Van jó válaszod is van? Vagy nincs jó válaszod?
2: A végén.
3: Hát a végén.
1: Ja,
2: az alábbiak közül melyik rendelkezés nem tartalmazza az aranybulla? Dátum?
1: 1922, a megújítása 1351.
2: Hát,
1: Nagy Lajos. Nem, 1351 a megújítás. Az aranybullák és az Nagy Lajos, az Anzsú volt, az Károly Robert, majd Nagy Lajos.
2: Értjük, Sebestyén. Ja, bocsán, igen. Nem ez a kérdés. Melyik rendelkezést nem tartalmazza az aranybulla? Háromlási jog, ellenállási záradék, szerviensek adómentessége, fiú utód hiányában szabad végrendelkezés.
1: Na, utolsó.
2: A benne van.
1: Igen.
2: A fiú utód hiányában.
1: Amit tudom én.
3: Benne van.
2: Na melyik?
3: Áramlási jog.
1: Áramlási jog.
2: Beírtuk a háromlásit. Oké. Okay. Melyik felfedező érte el elsőként a jó reménység fokát? Magellán, Bartolomus, Diaz, Columbus, Kristóf vagy Vasco da Gama?
3: Szerintem ez utóbbi.
2: Jó reménység.
3: Vasco da Gama. Én azt mondanám.
1: Nem ő volt a jó reménység fokon.
3: Ott voltál?
2: Magellán, Diaz.
1: Szerintem a Magellán ment a jó reménységre, nem?
2: Ma, gyerekek.
1: Legalább ennek nézzünk utána, ezt most le tudjuk gyorsan csekkolni.
2: Jó, beírjam a Magellánt
1: dobd
2: azért.
1: Be Magellán.
2: Eldobtam a következő. Na mondom.
1: Azért ez elég meleg.
2: Itt van, tessék. Itt van a te tiéd. Mikor foglalta el az oszmán hadsereg Bizáncot?
1: Jézus
2: 1521, 1492, 1453, 1389. Hát mit tudsz kizárod?
1: Hát 1492 az tök
2: más évszám. Kizárod, 1389-et kizárod, mert az korai.
1: Az korai egy kicsit, akkor tehát az 1400-as...
2: 1521 és 1453.
1: Valamelyik a kettő
2: között. Oké, de melyik? Valamelyik.
1: 1541-ben estünk mi három részre, akkor már ugye ment a török megszállás, akkor az 1400-as.
2: Az 53.
1: 1453, mert 1541-ben már mi is három részre szakadtunk.
2: Egy ugye? Nagyon könnyű kérdés következik, kik azok a hugenották? Francia protestánsok, önostorozó szerzetesek, géprombolók az ipari forradalom során, vagy ókori írástudók?
1: Gyerekek, azért nekünk ez mennyire más volt. 20 darab tétel, kihúztad, elmondtad, meg volt. Kiegyezés, tudtad a tételeket?
3: Igen.
1: Kiegyezés, első világháború, ország három részre szakadása, Rákóczi szabadság, ezeket megcsekkelted, kihúztad, elmondtad, és vége volt. És ti írtatok töriből?
3: Töriből
2: nem. Ja nem, csak szóbeli.
3: Magyar volt.
1: Nem írtál.
3: Írásbeli nem szóbeli. Volt. Nem.
1: Szóbeli, csak szóbeli
3: és,
1: volt.
3: És ha jó fej volt a töritanár, akkor azt mondta, hogy sorrendben van.
1: Ha jó fej volt a töritanár, igen.
2: Leghosszabb ideig uralkodó magyar király? Első Ferenc, első Lipót, Ferenc József, luxemburgi Zsigmond.
3: Első Viktor.
1: Azt a mindenségét neki.
2: Ugye, hogy nem könnyű.
1: Nem, basszus, azért ez így ebben a formában nem egyszerű. Ezen azért tökölnék egy kicsit. Míg átrágnám a válaszokat.
2: Mettő meddig volt?
3: Zsigmond.
2: Zsigmond?
1: Aha. Igen. És igen, Zsigmond. A luxemburgi Zsigmond?
3: Legyen.
2: Már beírtuk.
1: A leghosszabb királyra luxemburgi Zsigmondot?
2: Most ez még
1: Zsigmond tört. Követte, várjál, az Anzsu volt, és Zsigmond követte Nagy Lajos, luxemburgi Zsigmond, ment 1351-ig volt, vagy mikor volt?
3: Bali, most mit flexel?
1: De nem csak tudom, az Anzsukat vágom. Károly Robert, Nagy Lajos, Zsigmond, ugye így voltak a luxemburgi, nem ők Anzsuk voltak, várjál, ő Anzsu volt. 1308-42-ig volt a Károly Robert, azt jött első Nagy Lajos, és aztán volt a Zsigmond, ez volt. És az Árpádház férfi hága halt ki előtte. 1301-ben.
3: Azért most az, kellene legalább két hét, hogy felkészüljek.
1: Szerinted két hét alatt meglennék a hugenottákból?
2: Hugenottákból még csak.
3: Szörmentén?
1: Igen, csak úgy szörmentén.
2: Mikor vezették be a forintot?
1: A forintot 1946,
2: 24, 38, 50.
1: 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46. 46

0: vezették be az eurót? Én inkább azt kérdezném.
1: 2053, Bulgária. Igen. Na jövő mindjárt, gyerekek, gyorsan még egy takarítós játék? Még egy takarítós játékra azért lehet jönni. Jó, úgy a huganották után, úgyhogy jelentkezzetek játékra, ami pedig jövő mindjárt.
2: Leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
5: Mi van? Erre neked nincsenek emberei?
6: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
2: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekosok.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: kell piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florban S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: kelljen!
1: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyél el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
4: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem 1 dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online, mert a Front Row védelem.
2: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
6: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
2: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részletek kezik.
7: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
8: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
9: Az igazi elismerés az ügyfeleinktől érkezik, nem egy zsűritől. A Mercedes-Benz Miskolc szervize másodszor nyerte el a Customer Care Awardot, a kiemelkedő ügyfélélményért járó díjat. Köszönjük, hogy bizalmukkal és visszajelzéseikkel már 10 éve elismerik munkánkat. Mercedes-Benz Miskolc. Bízhat bennünk.
10: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu

0: Kihagyhatatlan ajánlattal zárjuk a tavaszt a Sever Home-nál.
1: Most először minden raktáron lévő bútorunkat 20% kedvezménnyel kínáljuk.
0: A kedvezmény a már alapból akciós darabokra is érvényes. Igen, jól hallottad! Az ajánlat május 4-től 18-ig tart. Sever Home, Miskolc, Pesti út 88-96.
2: A tűz és munkavédelem a kérdés, akkor Kova Kft. A válasz. Vállaljuk tűzoltókészülékek forgalmazását, felülvizsgálatát és javítását is, akár magánszemélyek, akár cégek részére. De ha matricákra vagy műanyagtáblákra van szüksége, akkor is látogasson el üzletünkbe. Kova Kft. Miskolc, Kisernő utca 15 per a. kovakft.hu.
3: Visszük a pálmát! Csodás mediterrán növények, leanderek, citrusok, olajfák, balkonnövények, évelők és több száz kertészeti termék akár házhoz szállítással is. A 26-os út felújítása alatt is megközelíthetőek vagyunk. Oázis Kertészet Miskolc. Nyitva a hét minden napján. oazis.hu.
4: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
5: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
4: Irány az Osan, spórolj okosan!
6: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
7: És ez még csak a bemelegítés.
6: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
8: Hallottál már róla, hogy megnyitott a kapuit a Top Dogva Outlet?
9: Mi? A Top Dogva Outlet? Az meg micsoda?
8: A Top Dog legújabb állateledelés felszerelés áruháza Miskolcon, ami 400 négyzetméteren, óriási választékkal, tartósan alacsony árakkal, egyedi akciókkal és szakértői kiszolgálással várja vásárlóit a Pesti úton, a Misok bevásárló udvarban. Gyere és fedezd fel a Top Dogva Outletet, ahol a kedvencedé a főszerep. Top Dog, a te kedvenced, a mi kedvencünk is. Most már 3 helyen Miskolcon.
10: Itt a tavasz, és vele együtt a legjobb akciók is. Spórolj és vásárolj a Balla bútornál, akár 25% kedvezménnyel, egészen május 31-ig.
11: Reklámot hallottak.
12: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
13: A város új képviselőjével egyeztetett a polgármester, felidézték a selmeci hagyományokat az egyetemisták, ellenőrzik a szamóca árusokat. Köszöntöm Önöket, Kis Judit vagyok. Miskolc jövőjét érintő fejlesztésekről egyeztetett Tóth Szentai József polgármester és Juhász Roland megválasztott országgyűlési képviselő számolt be róla a minap. A megbeszélés középpontjában az állt, hogyan lehet tovább erősíteni a Bükkhöz kötődő városi szerepet és a térség fejlődését. Kiemelték, hogy Miskolc természeti adottságai komoly lehetőséget jelentenek, különösen a turizmus és a gazdaság szempontjából. Fontos cél, hogy a fejlesztések hosszú távon is fenntarthatóak legyenek, és illeszkedjenek az országos elképzelésekhez. A két politikus egyetértett abban, hogy az együttműködés kulcs szerepet játszik, és a jövőben további egyeztetések várhatóak a konkrét lépések kidolgozására. Selmeci hagyományokat idéző ünnepségen vettek részt a miskolci hallgatók, számolt be róla az unimiskolc.hu. Az eseményen a régi akadémista szokásokat és értékeket elevenítették fel, amelyek ma is meghatározóak az egyetemi közösség számára. A programon diákok és oktatók együtt emlékeztek az elődök örökségére, miközben hangsúlyozták a hagyományőrzés jelentőségét. Az ünnepség nem csak visszatekintés volt, hanem közösségi élmény is, amely erősítette az összetartozás érzését. Az egyetem célja, hogy ezeket az értékeket a jövő generációi számára is megőrizze. Itt a szamóca szezon. Kiemelten ellenőrzik az ideiglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta a rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
7: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes átusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét, a termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
13: Ma felhők uralják Miskolc felett az eget, országszerte többször lesz felettünk, erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Továbbra is nagy területen lesz élénk, erős a déli délnyugati szél. A maximumok 20 és 26 fok között várhatóak. Miskolcon is jól jöhet a nap elején az esernyő, de alapvetően száraz, ám borongós felhős időre számíthatunk. 24 fokig melegszik a levegő a városban. A mikrofonnál Kis Juditot hallották.
14: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Rákóczi, Feri! És Sebestyén Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 9 óra után vagyunk, 13 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello,
2: jó reggel,
1: drága hallgatók.
3: Szevasztok, már ennyi az idő?
1: Így van.
3: Én azt hittem 8 óra van.
1: Nagyon-nagyon elröppent ilyen. Sárga répa kód. Ti hallottatok ilyet, hogy sárga répa kód? Ez a vörös kód, vagy vörös riasztás.
3: Ez valami, hogy hívják, ilyen titkos szolgálati titkos lehet.
1: Igen, sárga répa kód.
3: Milyen színe van a sárga répának? Na mindegy.
1: Az nagyon szép narancsága. Lopások kaptak egy független polgármestert az Egri tetyóba, mert hogy ő legót lopott. És az van, hogy 50 000 forint értékben az önkiszolgáló kasszánál trükközött úgy, hogy átragasztotta a sárgalépa kódját a Legóra. Ő egyébként terpes polgármestere. Legóért és kozmetikai szerekért ment az Egri tetyóba. Rátette a sárgalépa vonalkódját a drágább holmikra, hogy spóroljon az önkiszolgáló pénztárt, pedig így akarta átverni. Nem sikerült, a nagy terve lebukott.
2: Azért az elég arcátlan, mert azt szokták csinálni, hogy mondjuk egy olcsóba, egy drágább almát olcsóbra címkézik.
3: Ugyanezt csinálta.
2: De
3: csak Legó répa viszonylatban. Gyakorlatilag ugyanez volt, tehát 450 a répa kilója, abból egy kilócskát lemért.
2: Egy kiló Legó.
3: És a kódot rálagasztott a Legóra.
1: De mekkora élet lehet terpesen, ha polgi ekkora gengszer? Tehát lehet, hogy oda kell költözni gyerekek, ott kaszinó van, illegális, itt a pirosról a piros, hogy minden van, de állítólag többször történt. Mert a kihallgatáson kiderült, hogy az elmúlt héten további két alkalommal alkalmaztam módszert, és hogy...
2: És az első a két alkalommal egy ilyen elnyebenjével.
1: Nem,
2: polgármester úr.
1: Átment, nem
2: de
1: vették észre.
2: De bevallotta.
1: És akkor kiderült, visszanézték a kamerát, meg kiderült, hogy többször volt ott, hogy folytatólagosan elkövetett csalásbüntette miatt indult be a nyomozás a polki miatt.
2: Ó, igen. Egy karrier sírba szállt. Most ebben a pillanatban.
1: Igen.
3: Mi de... van, ha beteg? Szegény.
1: Valami kell, hogy legyen. Tavaly volt a Nógrádi járási hivatalban dolgozott, aki ugye a balassagyarmati Lidlből lopott, arra emlékeztek? A férfi beismertetettét. Ő Nógrádi kormánytisztviselő volt.
2: Jó,
1: 50 ezer forint értékben lopott a balassagyarmati Lidlből.
2: Ő volt az, aki viszont nem mérte le?
1: Ő volt, aki nem mérte le, vagy valami alul akarta kivinni, vagy az italt tette bele, és kicsempészte valahogy alul, komoly italokat vitt ki.
2: Igen.
1: Ezért tavaly szeptemberben történt, el is kapták.
2: De őt tehát azért méri le sárga lépaként a Legót, mert nem tudja kifizetni, vagy csak egy kicsit izgalmas, hogy tilosba megy?
3: Hát ugye több egy, ez egy betegség, ez a kleptománia. Igen, hogy van például egy hollywoodi színésznő is, ha agyonvertek se jut.
2: Winona Ryder.
3: A Winona Ryder, akinek valószínűleg van annyi pénze, hogy megvegyen magának egy cuki felsőt a Hollywood bulváron, és

0: mégse fizeti ki, hanem ő is ugye ebben szenved. És
1: diákat rakott be, igen.
2: De szerintem itt nem erről van szó, szerintem az esete szomorúbb bennél.
1: Az, hogy nincs pénz.
2: Szerintem itt egész egyszerűen az van, hogy ennek a polginak, terpes polgiának, talán ez a község, itt egész egyszerűen az van, hogy szerintem ennek a csávónak nincs pénze. Uh-huh. Tehát, hogy itt ilyen szegénység lehet, nem? És az van, hogy vagy a gyereknek, vagy az unoka gyerek akart legót, mondjuk a háromszor csinálta, véleményes lehet, azt gondolta, hogy megy és működik, akkor meg azt mondja, hogy jöjjön egy 10 vagy 15 ezer forintos legó. Tehát van ennek egy ilyen fejlődés története.
1: És akkor bemész a polgármesteri hivatalba, és akkor van egy ilyen szekrény, amiből kérhetsz ilyen...
2: Hát azért ez nagyon kellemetlen. Úgy itt a polgi beismerte a tettét, sajnálja a történteket. De azért ez nem szerencsés. Nem szerencsés.
3: Jó, hát egész szomatosan fogalmazol.
2: Nagyobb dolgok is tűntek már el azért itt az elmúlt most években. Tehát, hogy ahhoz képest, na most tényleg
1: nem az legó. Bálcát törünk, hát legalább a répárát kifizetjük. Hát
2: legyünk már őszintén, nézzünk már.
1: Elvisszük az egész Tesco-t. Enstandoljuk.
2: Tesco-t beúcsapunk, hogy répát lopunk. Azt mondjuk, hogy miénk a Tesco, hülye vagy? Hát nem tanultál? Nem tanulsz ebből? Hát ne viccelj, ne.
1: Keresünk rá valami jó kis multiadót, vagy valamit.
2: Aztán meg is, hogy igen. Szóval igen, lehet, hogy akkor azért itt nem feltétlen anyagi, hanem itt az lehet, hogy kicsivel indított, rájött, elkapta a hív, és aztán azt mondta, hogy gyere babám, gyere cipó, hambekaplak, akkor jöjjön már a legó. Elsőre nem legót lopsz, ha tényleg rá vagy szorulva. Elsőre akkor lopsz egy szalámit, vagy lopsz ami kaját, vagy kiviszel egy italt.
1: De az is lehet,
2: nem feltétlenül legó az első,
1: hát
2: nem?
1: Nem lehet, hogy most van valamikor a gyerekének, vagy valamelyik rokonának a születésnapja, és nem tudta megoldani.
2: Abszolút. És akkor gondolja, igen, akkor igen, így... igen, igen, igen, igen. Nem tanult az Ádámtól, hogy konténerbe kell pakolni?
3: Igen, nagyon hát
2: semmiből nem tanulnak ezek, komolyan. Hát, legó, meg réphagy, de vegyél egy konténert, pakolj bele, húzzál. És akkor meg is vagy, igen. Na, kemény a történet, igen. Azért a polgiról azt gondolod, hogy azért mégiscsak egy polgi. Hát igen, most nem már azt gondolom.
1: Miért egy csomó miniszterrel is azt gondolod?
2: Nem azt gondolom, hogy a polgi fethetetlenek. Igen, de úgy azt érzed, hogy polgi, na, hát azért tessék megvenni azt, ami kell, nem? Hát legalább azért mutassunk valamiféle. Például automatikusan leváltják ilyenkor, hogy aztán ennyi, menj, de az is lehet, hogy marad, nem? Vagy ilyenkor azonnal visszavonják?
3: A büntető eljárás van ellened?
2: Hát nem tudom, meddig az összeghatári szabálysértés büntető.
3: Hát a három lopás az 50 fölött.
2: Az már 50 fölött van, így van.
1: Igen, igen. De hát azt gondolom, hogy egy ilyen szituáció után nincsen maradása egy polgármesternek. Tehát gondolom, újra kiírják majd a választásokat, aztán... Szóval most hogy állsz oda egy választópolgár elé arról,
3: a böcsületről.
1: Arról beszélni, hogy a böcsület meg akkor fizess be az iparűzési adót, vagy ezt, azt, amat, vagy bármit, és közben pontosan tudod, hogy egyébként az ember, aki veled szemben áll, az répa áron mérte
2: le a legót. Répa áron legót, igen. Nálam az avokádó rendszeresen vöröshagyma a blokkon, így barni. Igen,
3: ezt már tudjuk, hogy a pisztácia az meg krumpli.
2: A pisztácia meg igen, édesburgonya.
3: Az igen. Édes burgonya nem jó, mert az drága.
2: Az egyébként drága.
3: Olcsó terméket kell lehúzni.
2: Na jól van, gyerekek. Játék? Egy utolsó játék még itt most? Illetve nem utolsó, hát holnap még van. Holnap de hogy van. Ma is van még egy takarítós játékunk. Anna mindjárt patint valakit nekünk.
3: Amíg telefonálunk.
2: Na.
3: Visszatérve a hírünkre. Eszembe jutott valami. Hogyha önkiszolgáló kasszába kellett, hogy kigyere.
2: Már most a polgiról beszélünk. Igen, önkiszolgáló kassza.
3: Hogy mekkora matekozás ment, hogy pontosan ugyanannyi súlyú répát mérjen le, mint amilyen súlyú a legó. Ugyanis a legó fél kiló, ha te lemérsz fél kilónál több vagy kevesebb répát, és azt a kódot ráragasztod, az önkiszolgáló kassa méri.
1: Uh-huh. Érted?
2: Megvan? Aha. Igen.
3: Ha kidobja a rendszer, hogy különbség van. Tehát te megnézted először, lemérted a legót.
2: Megnézted, hogy mennyi a legó?
3: Igen, azt mondta a legó, vagy a mérleg, hogy 527 gram, akkor te fogtál egy zacskót, és 527 gramnyi répát törögettél bele a zacskóba.
1: Azt látod, hogy áll a kisbicskával.
3: Igen, és faragja a répa vége.
2: Hogy ne jelezzem be a végén a rendszer.
3: Igen, mert hogyha ugye az van, hogy leolvassa ugyan a répakódot, de egy kiló répát mért le a legó, viszont csak fél kiló, akkor be fog jelezni a rendszer, hogy hoppá, itt súlyeltérés van.
2: Hát de mondok ennél egyszerűbbet, a hallgató is azt írja, hogy fölteszed a legót a mérlegre, és beütöd a
3: és
2: répát.
3: És nyomsz egy répát rá.
2: Miért nagyot kell, mentél?
3: Miért kell kiherélni ezt?
2: Nagyon nagy Sherlock voltál, de most menjél ki, pofosz meg magad. Pofosz meg magad, és gyere vissza, és ülj, és egy rohadt nagy egyest írok be neked, mert föltette a legót a mérlegre, kérte egy répakódot, azt rádobta, és elindult ki. Te agytrösz.
3: De milyen jó voltam?
2: Te itt már betörtél a Nemzeti Bankba, érted? Mert azt hittett, hogy bankot még mindig úgy rabolunk a simaszba fegyverrel. Csorba répás kódostul, elvitte az önkiszolgáló kasszába.
3: Ilyen érintek az egészet.
1: Mikor jön a kísér?

0: megértés.
1: Elmegy, nézi a répát, nem érte. Elmegy a legós pulthoz, és ott megáll, és azt mondja, hogy
0: Szerintem a Lego a fejlődés történet, mondom. Tehát a Lego már a harmadik visszamenete. Tehát először lehet, hogy csoki, vagy téli szalámi, vagy kaja, vagy pia, átment. Oké, akkor gyümölcs, megint átment. Uh-huh. Már megvan a kaja, megvan, és akkor a harmadikra már viszek valamit a gyereknek is. Tehát, hogy nem egyből a Lego jött, nem azzal kezdesz. A Lego már az, amikor már azt gondolod, hogy Alcapone vagy. Itt már mindent lehet, úgyse buksz le. Na gyere Lego, és akkor viszed a Legót.
2: És a csokinál is ugyanannyi répát kellett lemérni?
0: Hány darabos répát tett bele, hogy ugyanannyi legyen? 250 grammos milkacsoki. Hogy tudta, hogy annyi a répa? Nem. Rátette a csokit, azt rágyomta a répát. De jó, nem volt rossz felé. Nem volt. Én szájtlátva hallgattalak egy ideig.
2: Most olyan jó volt.
1: Én mentem vele.
2: Júlival itt kapaszkodtunk, hogy már faragja a répát.
0: Ugye? Én már itt láttam, hogy szeleteli a répát, már vágja ott, leméri grammonként, érted el, mert ennél sokkal egyszerűbb. De jó, nem volt rossz.
1: Új értelmet nyer az, hogy hozzak valamit a boltba.
0: Igen, nem volt. Pármit kérhetsz. Nem volt rossz, nem volt rossz. Jót mondtál, csak teljesen máshol, hogy
2: én más logika útján. Hát,
0: mondj egy időjárást, abban jó vagy.
2: Jó.
0: Köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Attila, jó reggel, csáó.
4: Jó reggel, sziasztok.
0: Hello Attila, mi újság? Honnan hívtál minket?
4: Győrből hívlak titeket. Hát munkahelyen voltam, hallottam a rádiót, mindig szoktál titeket hallgatni, mert ez az időszak a legjobb talán a munkaidőben. Ezt nem hallotta senki, úgyhogy nagyon örülök, hogy bekerültem a játékba, nagyon kedvesek voltatok, vagy vagytok.
1: Mész a kitelepülésre?
4: Nagyon remélem, igen, mindenfajtaképpen, ha beszéltük a feleségemmel, még tényleg jó idő lesz, azt akkor az egész család megy ki. Van egy kis két éves kislányom, aki most lesz május végén 2 éves pontosan, meg a nagyobb lányom, az meg novemberben lesz 5 éves. Hmm. Meg van mellettünk egy hatalmas nagy testű kutyánk.
0: Jó, nem mondd el az egész, jó? Figyelj Attila! Van két macskánk a szomszédban, vannak tyúkok, egy postagalambotot még növesztünk a szomszédban. Figyelj Attila, nagyon jó. Akkor ismerjük az egész családot. Hogy állsz a takarítással, meg a hangokkal? Ment eddig, amit ki kellett találni, Attila?
4: A hányáspolt az abszolút legjobb, azt nagyon tudtam volna.
0: Az ment.
4: Igen, ment, úgyhogy remélem most. Hát... Jól megy minden, mert igazából...
0: Mert van egy nagy testű kutya. Jó, oké. És még nem mondtam volna, van két macskánk. Jó, na figyelj Attila.
4: Nem, mint macska.
0: Egy kakadó és egy galamb. Mutatjuk, hogy mi a hang, jó? Figyelj. Aha.
2: A második rész.
0: A második az megvan, az első az nem könnyű. Mi a második? Mivel összesöpörtek valamit? Rendben van, igen. Na de mi a hang? Figyelj!
4: Hát a polcról leborult sok mindent. Letört egy polc, és leesett róla sok minden.
0: És az e-polc, jó? Mindenki, jó, fia, úgy bólog, előttetek van megoldás? Én
2: van megoldás, nem ez, de nekem ez tetszett.
0: Tökéletes, Attila. Ha nagy testű kutya van, akkor mi ezt elfogadjuk? Mindent a nagy testű kutyákért, és a két gyerekért. Mutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj!
4: Figyelek.
3: Nyereménye egy Tineco Florvan S9 Artis Team Pro koszmentes felmosóporszívó készülék.
0: Igen, kérdezik, a kutya hány éves, hosszú szőrű, kiviszik esőbe?
4: Elmondhatnám, de hosszú lenne.
0: Igen. Jól van, két gyerek meg kutya mellé, akkor egy nagyon szép kis porszívó, azért csoda porszívó, felmos, takarít, mindent csinál, nagyon szép darab egyébként.
4: Igen, el fogjuk nevezni, lesz ennek is neve, azt garantálom.
0: Jó.
4: A gyerekek elnevezik. Ja,
0: jó. Hogy hívják nagyon a kutyát? Örül.
4: Kakaó.
0: Kakaó, igen.
4: Igen, kakaó, mert csoki barna labrador színe van, és...
1: Hullik a szőre?
4: Nagyon, éjjel-nappal. A nap 24 órájában, és azért minden napján.
2: Micsoda öröm ez.
0: Nagyon jó. Nagyon jó. Jól van, Attila. Hát akkor jó takarítást kívánunk neked, jó?
4: Hát köszönöm szépen, meg lesz.
0: Jó van. Oké, köszi.
4: Hajlátszátok.
2: Hello.
0: Köszönöm, nagyon örülök. Figyelj, de hallgassak a második rész. Valaki erre azt írta, figyelj. Itt a második rész. Mutatok.
2: Mi ez?
0: Valaki ebbét egy Deutsch Tobi munkaidőben. De hülyék vagytok. Figyelj, majdnem leestem. Igaz, szemetek. Jaj, nagyon jókat írtak, igazi rohadékok. Na jól van, oké, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Jó, úgyhogy senki sehova. És még holnap is van egy porcivónk, gyerekek, csak mondjuk, még mindig nincs vége. És hát ha ez nagy nyeremény, akkor a jövő heti nyereményeink, mert akkor ott meg 100 000 forint készpénz, tárgynyeremények,

0: nagyon sok mindenünk van, amit viszünk a roadshow-ra. Ott sok-sok kiszámolta a Feri, ami 1 millió valamennyit adunk oda 1 hét alatt. Tehát, hogy ez tényleg horror.
1: Egy hét alatt 6, várj, csak 5-ször. Hát az több, mint majdnem 4 millió
0: majdnem forintot. 4 millió forintnyi ajándékot viszünk a kis kamionunkkal, gyerekek, úgyhogy érdemes hozzánk kilátogatni. Jó, Győr, Széchenyi tér, itt kezdünk, ez a hétfő, és akkor azt mondja, Sopron, Szombathely, Dunaujváros és Debrecen, ezek az állomásaink. Jó, de hát ezt még úgyis sokszor mondjuk. 2 perc, pontosan 9:30, itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanataiban.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, aki Gabi mai szlágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, ípekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
7: One. Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
8: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
9: 20% végösszegi kedvezmény számos termékre a Müller applikáció 2. születésnapján. Ünnepeljen velünk és vásároljon május 9-én a 20%-os kedvezménykuponnal a Müller drogériában. További részletekért látogasson el a honlapunkra, vagy lépjen be az applikációba. Müller.
2: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
10: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
11: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Május 8-án az Auchanban ünneplem az 1 éves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
13: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részlet osan.hu/VIP vásárlókestéje.
12: Irány az Osan! Spórolj okosan!
14: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
15: És ez még csak a bemelegítés.
14: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot! M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
15: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
16: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
17: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
16: Alfa!

0: Reklámot hallottak.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Bővül a védekezési lehetőségek köre, különleges kincskereső program indul, nem jutott tovább a DVTK asztali tenisz csapata. Kis Juditot hallják. Bővítette a szőlőkabóca elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Bizottsági Hivatal. A gazdák még több fajta készítményt vethetnek be a kártevők visszaszorítására, ideiglenes engedélyekkel pedig a biogazdálkodásban is használható szerek is elérhetők, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébik növényvédelmi igazgatója.
3: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a Nébik. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz. A forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető területnagyságot, a kezelések számát. Viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
2: Különleges kincskereső program indul Miskolcon, számolt be róla a minap. A kezdeményezés célja, hogy játékos formában fedeztessék fel a város értékeit az érdeklődőkkel a 10. könyvtári majáris keretében, május 9-én szombaton. A résztvevőknek különböző helyszíneken elrejtett feladványokat kell megtalálniuk és megoldaniuk, ami egyszerre jelent kihívást és kikapcsolódást. A szervezők szerint a program minden korosztály számára élvezetes lehet, így családok és baráti társaságok is bekapcsolódhatnak. Emellett a város kulturális és természeti látnivalóit is közelebb hozza a résztvevőkhöz. A tapasztalatok alapján a szervezők bíznak abban, hogy a kezdeményezés hosszabb távon is népszerű marad, és újabb hasonló programokat is életre hívhat. Nem jutott tovább a DVTK asztali tenisz csapata az extra ligás csapatbajnokság következő szakaszába, számolt be róla a minap. A játékosok nagy küzdelmet vívtak, de végül nem sikerült kiharcolniuk a továbbjutást. Több szoros mérkőzést is játszottak, amelyekben apró

0: különbségek döntöttek. A csapat mindent megtett a siker érdekében, azonban az ellenfél ezúttal eredményesebbnek bizonyult. A szakmai stáb szerint a megszerzett tapasztalatok fontosak lehetnek a jövő szempontjából, fogalmazott a portál. Ma felhők uralják Miskolc felett az eget, országszerte többször lesz felettünk, erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Továbbra is nagy területen lesz élénk, erős a déli délnyugati szél. A maximumok 20 és 26 fok között várhatóak. Miskolcon is jól jöhet a nap elején az esernyő, de alapvetően száraz, ám borongós, felhős időre számíthatunk. 24 fokig melegszik a levegő a városban. A mikrofonnál Kis Juditot hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na gyerekek, itt vagyunk, és 3-4-10 lesz, 5 perc múlva.
1: Csak a magam védelmében Soma SMS-e, Ácsi nem rakhatja fel a legót, mert akkor egyből lebukik. Így köszi van. Szépen, érted?
2: Hát azért
1: hogy fölrakod a legót a zöldségmérlegre?
0: Hát azért, aki mér zöldséget, ott nem figyelnek, minden felrakod. Fölrakod, gyorsan nyomsz egy répát, leveszed, már teszed is be. Nincs mindenhol kamera, abban nem vagyok biztos. Értem, hogy jössz vissza ebből a hány szelet répa, hány darab.
2: Én inkább helyezgetem azt a répát.
0: Hány darabra kell törnöm azt a répát, hogy 250 grammos összerakható hajólegó legyen. De egyszerűbb, ha fölrakom a legót, és lemérem, de szép próbálkozás. Mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk. Kispá Patricia life coach volt a vendégünk. Ölel idegen embereket kis kiflibe, nagy kiflibe. Teljesen szürreális és felfoghatatlan. Ölelés terapeuta van ilyen. Behívtuk, megkérdeztük. És arról beszélgettünk, hogy kinek milyen nagy esemény volt már, amiről lemaradt, mert egész egyszerűen úgy döntött, hogy nem akar menni. Ugye itt a BL döntő kapcsán merült föl ez az, és a FOMO élmény, erről beszélgettünk.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Belép a szobába, megkínáltad vízzel, bementek.
4: Igen.
2: Bementek a szobába, ott van mondjuk egy ágy, tehát hogyha én úgy szeretnék ölelkezni, hogy lefekszünk.
4: Igen, van egy szék is, hogyha ő először itt távolságot szeretne tartani, akkor oda ül le, de ha akar, az ágy szélére is leül.
0: És van, hogy lefekszetek és együtt ölelkeztek az ágyon? Extra
4: bizony.
0: Családos, férjes, feleséges nő, férfiak, nők oda mennek, és fekszetek együtt összebújva az ágyon. És ő azt mondja, azért, mert mondjuk a feleségemtől nem kapom meg, vagy leterhelt, vagy gyereké vannak, és akkor ott bújtok egy fél órát.
4: Igen.
2: És akkor lehet kérni kis kiflit, meg nagy kiflit.
4: Ahogy szeretném.
0: Ne csináld!
4: Így van, felnőtt
0: férfiak elmennek, hogy kis kiblőbe feküdjenek?
4: Akár. Vagy úgy fekszik hozzám, hogy a mellkasomra teszi a fejét, és akkor így ölelem, mint a felesége.
0: És akkor nekem tűnik ennyire
4: bizony.
0: Ahogy a felesége nem csinálja.
1: A feleségétől ezt nem kapja meg, azért megy
4: hozzád. Így van. Úgy általában gyerekük van, vagy több gyerekük, akkor ott már a logisztika, ki merre megy a lakásba, és akkor, vagy a gyerekért, és akkor egyszerűen már ilyen eltávolodtak az emberek, meg ugye volt a közben egy Covid is, ami szintén távolságtartásra hozta az embereket, ugye én tömegközlekedéssel járok, azt is látom, hogy eleve a metrón is már tágasabban ülünk, mint mondjuk egy Covid előtt.
2: És
0: addig kérdezek, ami gondolkozó, hogy zuhany, tusfürdő, törölköző, az ki van téve?
1: Ja, tehát, valaki büdös.
4: Nem szükséges.
0: Nem szükséges. Nem, hát szokott lenni, hogy tusfürdő.
1: Ez egy másik szolgáltatás.
0: Na, azért hallgató kérdezte, hogy zuhany, tusfürdő.
1: Én néhány évvel ezért nagyon sokat jártam egy masszírozó helyre, ott például az volt kitéve egy kis tábláskára, hogy ahogy hozzáérsz a masszörhöz, és valami olyat csinálsz,
0: vége van, azonnal vége.
1: Nálad van szabályrendszer? Mit szabad, mit nem? Meddig megy el egy ölelés?
4: Hát ugye maga a szolgáltatás az teljesen erotikamentes.
0: Hát tehát de van, aki túl gondolja? De van, aki túl gondolja?
4: Eddig érdekes mód nem volt.
0: Soha senkinél nem érezted, hogy enkül az finhorn az enkül, kicsit a pisztolytáskája elkezdte nyomni, semmi. Idegen férfiak összebújnak egy idegen nővel, egy szobában, egy ágyon, és nem történik semmi, soha nem volt ilyen.
4: Utólag volt, mert utólag SMS-ben, hogy volt, aki írogatott utána, hogy hát ő közelebbinek érezte ezt az ölelkezést, mint amilyen szolgáltatásra jött, és hogy esetleg elhívhatna egy kávéra is. Uh-huh. És akkor hát én visszaértem neki, hogy ne haragudj, ez eddig tartott, amíg nálam volt.
0: Hol a határ? Ha finoman még beleszuszog a nyakadba, és kicsit a nagy kiflibe ott fekszik mögötted, és kicsit lihegve átszuszogja a füledet, az még az ölelés része? Vagy van egy, vagy valahol egy ilyen
4: hát
0: etikai, vagy morális?
4: Hát most, ha pont a feje, akkor mit tehet róla, hogy oda szuszog?
0: És neked nem fura, hogy 8 órában van idegen férfiak szuszognak a füledbe? Én értem, hogy
4: nem, mint szuszog oda.
0: Nem, mint szuszog
4: oda. Nem. Aha. Van, akivel egymás mellett ülünk és átöleljük, van, akivel állva megöleljük egymást, megsimizem a hátát,
2: na ez az, hogy
4: a buksiát.
2: Simi van közben, valami kis simi?
4: Persze, hát az megnyugtató, tehát, hogy ez az érintkezés, az érintés eleve, ugye ez a stresszadás, meg a magány lényege, mert magánynak, hogy érezze azt, hogy ott vagyok neki, és megnyílhat akár, vagy ellazulhat.
2: Olyan nem volt furcsa, hogy amikor azt mondja, hogy mondd a nevem.
4: Nem.
0: Visszatérő vendégek vannak, vagy mindenki egyszer megy, vagy van, aki visszatér?
4: Egy-kettő visszatérő már van. Nem kontárkodok bele a házasságokba, miattam egy férse fogja otthagyni a családját, de mégis szeretné megkapni azt, amit otthon nem.
1: Azért megvan a kép, hogy azt mondom Békának, hogy kicsit később jövök haza, kicsimben megyek ölelkezni.
0: Igen, ez egy jó kérdés, hogy egyébként ők elmondják ezt otthon, tehát tud, visszakérdezed, hogy figyelj, tudja a párod, hogy itt vagyok, mondta, de a feleségednek.
4: Sose kérdeztem még
0: nem
4: erre.
0: Nem, az az ő ügye, hogy mondja vagy.
4: Információm. Aha. Tehát, hogy úgy jobban érzik magukat az a fél óra után, és lehet, hogy esetleg ellazul annyira, hogy nekem elmondta, és akkor érzi mondjuk a súlyát a problémájának, hogy hát lehet, hogy már itt túl vagyok rajta, és akkor mondjuk otthon már könnyebben beszélnek róla, mert úgy megy haza, hogy ő egy kicsit lehiggad.
2: Mit csinálsz helyette, ami
0: nem hinti? Csinálok semmit helyette. Megmondom, hogy történt a telefonhívás. A telefonhívás úgy történt, hogy van egy jegy a BL döntőre, szeretnék-e menni.
2: Ráadásul ők hívtak téged.
0: Fölhívtak, igen, van egy jegy, igen, hogy adnának egy jegyet, szívesen menjek ki. És mondtam, hogy figyeljetek, mikor van ez a kavírnyászás, hogy üldözik a labdát ott néhányan ott a VL döntő. És hát akkor május végén. Nem tudtam megmondani, hogy mit csinálok május végén, azon a hétvégén, ezért nemet mondtam a BL döntőre, nehogy esetleg úgy mondjak rá igent, hogy közben valamit csinálok ott május hétvégén. Nem tudom, például kocsit mosok.
1: Igen, meg lehetsz a Balatonon.
0: Vagy nem
1: most följössz. Azért följössz, érted, hogy szombaton egy mesél is hazamegy.
0: Pénteken lemegyek a Balatonra. Szombaton visszajövök, és utána még lemegyek szombat este megint, és négyszer járom meg az oda-visszát.
1: Na, hát csupi. Érez ennyi?
0: Jó, hát csupi,
2: azért sértődtél meg egy kicsit, mert csak egy jegyet kaptál.
0: Ugye? Ne, egyébként az volt a kérdés, hogy vihettek-e valakit, de ismerem ott, hogy hova mentem, van, tudom, hogy melyik páholyba mentem volna. Tehát, hogy így, Csányi,
2: azok Orbán. Az emberek még mennek oda? Nekik még van belépőjük?
0: Igen, jó kérdés, hogy megvan a jegy. Batom, Orbán, Szijjártól, tehát ismerem, meg
2: vannak. Belépsz, és azt mondod, Vitya! Vitya!
0: De most ez egy nagy dolog erre nemet mondani? Most én kérdezem, én az én univerzumomban... Igen?
2: Igen.
0: Hiba volt?
2: Igen.
1: De mi miatt hiba? Hát nem érdekli.
2: Mert vannak olyan, tehát ha még úgy is, hogy abszolút laikus vagy, még úgy is, hogy nem nagyon érdekel a foci, azért egy BL döntőre az ember elmegy.
0: De most mit csináljak, ha nekem csak a Kispest?
2: Ja.
1: Érted? Hát van tartatása.
2: Azok nem hívtak, a hogy indiai jegyet adnak.
0: Igen. Biztos, hogy nagyon nagy hangulat lesz egyébként.
2: Óriási hangulat lesz, iszonyatos derbi, biztos óriási küzdés lesz a pályán.
0: Nektek tetszene. Soha nem volt olyan, hogy valami nagyon nagyra hívtak, és azt mondták, hogy figyelj, nem tudom, ez most egy olyan lehetőség, hogy úgy kicsit messze is van, meg a fene se tudja, mi van, bejön valami jó program.
1: Ugye?
0: Mi van, ha bejön arra a hétvégére valami jó program? Nem lehet tudni.
2: A Gerge Jugornyai felolvasó estre.
0: Mi van, érte?
2: Kicsit bántam azt is.
0: Át lehet szapozni Szántódról izébe, érted, Réfülöpre. Hát mit
1: ilyen meccs lesz még, érted? De olyan naplementát ki tudja?
2: Hát az biztos. Ilyen meccs nem biztos, hogy lesz, és nem biztos, hogy Magyarországon lesz. Tehát, hogy szerintem ez egy olyan csillag együttállás, amit lehet.
0: Most komolyan lelkiismert furdalást csináltál, várjál. Milyen nap ez? Kik játszanak? Hol van ez?
2: Budapest? Tudod mit? Szombat. Ez május 30-a szombat.
0: Május 30-a szombat. Nektek soha nem volt ilyen, hogy egy nagyon nagy szansz, lehetőség, koncert, filmbemutató, utazás, és azt mondtátok, hogy nem köszönöm, kicsit önsonsontóan nem volt. Én bele se gondoltam, mondom, hogy messze van, nem tudom, köszönöm, aranyosak vagytok, hát én nem, most nem megyek BL döntőre.
2: Az a baj, hogy én mindig csak jókkal hagytam ki.
0: Igen, tehát olyan nem volt, hogy magadat szabotálva valamiért nem menjél. Aztán, hogy itt van két Madonna jegy Párizsba, repülőbe menjél.
2: Hol van a két jegy?
1: Nincs.
2: Én most azonnal mennék. Nem, olyan volt például, hogy lehetett volna mondjuk elmenni Szigetre, és megnézni valami random koncertet, és akkor így azt mondtam, hogy ahhoz most annyira nincsen kedvem, de hogy
1: A nagy dolgok nem érték el a Julit, érted?
2: De az, hogy egy BL döntőre nem megyek el, csak azért, mert egyet adnak.
0: Nem is feltétlenül, nem, mert én tudom, ismernek mindenkit, simán elmentem volna egyedül. Nem, egyszerűen nem, valahogy úgy rúgják a bőrt, jó hangulat van, értem. De
1: nekem volt
0: nem.
1: Londoni meghívásom, George Michael koncert.
0: Londoni koncert, George
1: Utána
0: Michael.
1: Utána halt meg a csávó, szerintem 2 hónappal.
2: És mit csináltál?
0: Nyomós érved volt, hogy nem mentél?
1: Nem, ugyannyira, már láttam itthon.
2: Atya Isten.
1: És mi minden, azt mondták, hogy de fizetik, menjünk ki, tök jó lesz. És akkor mondtam,
0: minden,
1: hogy
0: kaja, pia,
1: gyerekek,
0: koncert,
1: George Michael 50 éves, még annyi van ebbe a csávóba, jön még ide majd akármicsoda. Meg volt a koncert, hazajöttek, hogy ú, de nagy volt. És 2 hónapra rá a csávó, ugye kicsekkolt.
0: Kicsekkolt, és mondta, utolsó és George Michael lett volna.
1: Nem láttad.
0: Adja ezt valamilyen tévé? Hát majd megnézem ott.
1: Egyébként igen.
0: De ez egy olyan lehetőség, hogy ingyen van, ott kell lenni, el kell menni. Akkor nekem valami nagyon más van a fejemben. Én egy nagyon másik mozit nézek.
1: Túl sok jót kaptál az élettől, haver.
2: Semmit sem tudsz értékelni.
0: Igen, ez erről szól.
2: Köszönöm,
0: szeretem a focit, nem, adjátok valakinek, aki szívesen megy, nem veszek el egy helyet, valakitől, aki nem...
2: Jaj, ne, jó,
0: tényleg, nem tudom, hogy mit csinálok. Megmondták, hogy mondd meg konkrétan, horrorárba van. Megkapod, ingyen van, gyere el, vagy ha nem tudsz, mondtam, figyelj, nem tudom, inkább nem, mi van, ha van, és tényleg ezért mondtam le, ott vagy, elvenni, de nem ott lenni, az trógerség. Milyen klassz lenne, ha erre mindenki be tudna jutni. Biztos, hogy rossz lehet ezt végighallgatni, hogy valakit meg nem érdekel, és azért nem megy el, ő meg nem tud eljutni. Uh-huh. De ez mint a forma egy, nem? Tehát, hogy valaki tényleg azt mondja, hogy egyszer hadáljon ott a nem tudom, ha most téged nem érdekel, állnál ott.
1: Nem.
3: A Rádió Egyen.
0: Na, itt vagyunk, gyerekek, egy elköszi, és hát volt egy nagy kedvencünk. Egy nagy kedvencünk, úgyhogy hívjuk a naphallgatóját. Ő nagyon-nagyon-nagyon vicceset írt, ugye. Azt kellett korán reggel kitalálni, hogy hova megy vajon Juli. És hát erre próbált bennünket rávezetni, és hát szenzációs megfejtések jöttek hallgatóinktól, hogy vajon Juli mit csinál, és hova megy, és mit próbál Maki újra.
2: Maki újra.
0: És erre írt nekünk egy hallgató.
5: Tetszett,
0: amit írtam? De figyeljét, te! Hogy hívnak? Ciao.
5: Bence vagyok, sziasztok!
0: Hello, Bence, de te már bukni láttad, mert ugye a Dajcsos SMS után írtál nekünk 9:30 előtt, hogy na, buktam a buttplugos SMS-t.
5: Igen, mert ez a Dajstom is, az jó volt itt a második részben.
0: Ez nagyon,
2: erős volt, igen.
0: Ez nagyon, nagyon vicces volt. Igen, ő is lehetne a naphallgatója, abszolút nagyon igen. Erős volt, de már reggel a buttplug workshopot megszavaztuk neked, hogy az nagyon nagy beírásod volt, na, hogy Juli buttplug workshopra megy, aki nem tudja, mi az, az nézzen utána. Nézzen utána, hogy mi az.
2: Érdekesek lesznek a találatok.
0: Igen, érdekes találatok lesznek, úgyhogy ez csak érdekes bejutni. Mondasz egy keresztneved?
1: Már mondott.
5: Bence vagyok.
0: Ja, Bence,
1: most mindig. Ilyenkor azt kell mondani, hogy még mindig Bence.
0: Igen, még mindig Bence. Igen. Mutatjuk, hogy mit nyertél, jó, Bence?
5: Jó.
6: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépőjegy a Szegedi Szabadtéri Játékok musical bemutatójára, a Wikidre.
0: Látod, egy kis kultúra is van nálunk. Ritkán, de van kultúra.
5: Rám fél néha, igen.
0: Vicces volt, amit írták. Köszi, minket hallgass, ciao!
5: Köszi, jók lehetek. Csöcső,
0: hello. Egyébként a Dajcsos SMS is. Ma két nap hallgató volt. Jó volt, igen. A Dajcsos munkaidőben nagyon nagy duma volt.
2: Ilyen szórakoztató, amikor egy bátlágos SMS-re nyersz egy szabadtéri, igen, Szegedi Szabadtéri programokra.
0: Kulturális programot nyersz azáltal, hogy buttplugos SMS küldesz nekünk, hogy buttplug workshopra megy a Juli, de hát ez ettől jó. Holnap te vagy újra, igen. Mi pedig utoljára akkor, ugye? Egy a hétfői rócsó előtt.
1: Vége az egésznek.
0: Vége.
1: Nem kell jönni többet.
0: Beszántanak minket is, mint a tényeket.
1: Persze.
0: Jövünk még, gyerekek, holnap hatkor itt vagyunk. Puszi mindenkinek. Csöp, sziasztok. Ciao.
3: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió Egyen pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most az 1,485 literes Persil Color mosógél 2499 forint. Két termék vásárlásakor az 1 literes Alpro Mandula ital 799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden 6. kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Fáj a fejem.
7: Hamar elfáradok.
6: Nem szeretek este vezetni.
8: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
9: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10W40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
10: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márka kereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
11: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
0: Reklámot hallottak.
12: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Hallottál már róla, hogy megnyitott a kapuit a Top Dogva Outlet?
14: Mi? A Top Dogva Outlet? Az meg micsoda?
13: A Top Dog legújabb állateledelés felszerelés áruháza Miskolcon, ami 400 négyzetméteren, óriási választékkal, tartósan alacsony árakkal, egyedi akciókkal és szakértői kiszolgálással várja vásárlóit a Pesti úton, a Misok bevásárló udvarban. Gyere és fedezd fel a Top Dogva Outletet, ahol a kedvencedé a főszerep. Top Dog, a te kedvenced, a mi kedvencünk is. Most már 3 helyen Miskolcon.
15: Egyedi megjelenés, kényelem, biztonság.
16: Taxi!
15: Minden csomagommal együtt, oda, ahova akarom. Igen, ez a Best of Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363 vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best of Taxi Miskolc néven.
17: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
18: Tavaszi kapuautomatizálás okosan. Kaputechnika Miskolc. Cube Smart telefonos vezérléssel 5 év garanciával. Részletek kaputechnikamiskolc.hu.
19: Ciao! Mindenkinek szüksége van rá, hogy szintélkázzá, vagyis otthonosan érezze magát lakásában.
20: Fedezd fel prémium hacker konyhabútorainkat, és választ minőségi konyhai gépeink közül. Ráadásul ingyenes látványtervezéssel segítünk megvalósítani álmaid konyháját.
19: Mikorex Home Studio, Miskolc, Pesti út 5.
7: Unod a cipekedést? Kikészít a sorbanállás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
16: Stílus, védelem, minőség. Ez az Auto Design Studio. Karosszéria fóriázás a kőfelverődések ellen és az autód stílusáért. Szélvédő védelem, professzionális autóüveg és épületüveg fóliázás autódnak és ingatlanodnak egyaránt. Miskolc, Sétány utca 2. Autodesignstudio.hu. Auto Design Studio. A tökéletes választás.
21: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
22: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
21: Irány az Osam. Spórolj okosan.
23: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
24: És ez még csak a bemelegítés.
23: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak így.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Bélától kaptam ebben a pillanatban egy SMS-t, hogy na, munkaidőben ilyen zenék kellenek. Én megígérem, itt énekelni, dúdolni, billegni fog mindenki munkaidőben. Meg hát majd élőben is, ugye, mert hogy május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál, és remélem mindenki tudja, hogy kik ünnepelnek majd velünk. Például Sam Feld, egyenesen Hollandiából.

0: és természetesen ott lesznek a Rádió 1-es DJ Cookie, a Disco Sheet, a World Is My Radio Show teljes legénysége. Minden információ a weboldalunkon a radio1.hu-n és a hivatalos Facebook eseményben. És ha az egyik világsztárunk zenél, akkor páros belépőt ér a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, úgyhogy tessék továbbra is fülelni!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
5: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekosok.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: segíteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artistin Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra.

0: 2026. május 1-e és 31-e között minden Dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
3: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak.
5: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez csak igazi mai sláger megy. Kiszámoltam, már csak 414 megszakítás nélküli zenei óra, már csak 17 nap, és itt a Rádió 1 születésnapi fesztiválja. Pünkös vasárnap a Budapest Parkban, és valaki most páros belépőt nyer rá. Halló?
1: Szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Ki vagy, és hogy töltöd a napod?
1: Vámosi Viktória. Ruhaboltban vagyok eladó.
0: A boltban mindig a Rádió 1 szól?
1: Így van, mindig Balázsék szólnak reggel, ilyenkor meg titeket hallgatunk.
0: Akkor érthető, hogy hallottad a dalt, ami miatt hívni kellett.
1: A Find You.
0: I Find You, de elfogadom.
1: This Disco.
0: Tökéletes! Bizony a Swiss Disco az egyik világsztárunk, akik május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválján fellépnek. Jön még Szemfeld, Accent, Cyril, az összes Rádió 1-es DJ. Gyere, gyere te is, Viki, kérem a Rádió 1 szlogenjét!
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Mert hogy elértél tizedikként!
1: Ezt persze hiszem, úristen!
0: Jössz velünk bulizni!
1: Úristen, nagyon örülök neki! Nagyon szépen, köszönöm!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Jaj, nagyon örülök, úgy dobogatni. Ezt persze hiszem, nagyon szépen köszönöm.
0: Na de nincs megállás, hölgyeim és uraim, játszunk tovább. Zenélni fog a következő órában is az egyik világsztár a Rádió 1 születésnapi fesztiváljáról, és ezt a dalt kell keresni. Szemfeld is jön velünk ünnepelni, ahogy mondtam, ez a Memories, ha lejátszom, tizedikként kell hívni a 0623111111-et, és adom majd a páros belépőket.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, tettek itt, adtok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

0: Tömjön magába minél több virsit a Mesterhood virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, vártam! Kajapia motor rócsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
6: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
7: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
8: Úgy is tett!
9: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
10: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, szuper napot, Györke Attila a stúdióban, és az az előadó, akinek most indítottam a dalát. Ő május 24-én pünkös vasárnap fellép a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. A holland DJ Sam Felt, aki imádja a technológiai újdonságokat, újításokat, és ezt hallani is fogjuk a DJ szettjében. Már egészen fiatalon, tínédzserként elkezdett producerkedni, DJ-zni, ez a dala pedig az egyik legnagyobb közönség kedvenc tőle, a Memory. Hölgyeim és uraim, itt van Sam Felt!
1: Hi, I'm Sam Felt. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon!

0: Rádió 1 csak igazi mai slágerben megy, a kedvenc dance dalainkkal, nagy Rádió 1-es zenékkel, a Rádió 1 lemezlovasaival és 4 világsztárral. Jön a Rádió 1 születésnapi fesztiválja május 24-én pünkös vasárnap. Háló, háló!
1: Halló, szia, Viki vagyok, játszani szeretnék.
0: Az ország melyik részéről, Viki?
1: Én Kazincbarcikáról.
0: Kazincbarcikáról csörögtél, és hallottál ott egy dalt a rádióban?
1: Egy szuper dalt, a Sunfire-től, a Memories.
0: Szemfeld egy órás DJ-szettel. Eljön hozzánk, hölgyeim és uraim, ünnepelni a szülinapunkra, és Viki, te is ott lehetsz, élőben láthatod, ha elmondod nekem a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert hogy 10. lettél, Viki.
1: Köszönöm szépen, nagyon örülök.
0: Te bulizni fogsz velünk.
1: Nagyon-nagyon örülök, köszönöm szépen, boldog vagyok. Köszönöm.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Kit hozol magaddal?
1: Köszönöm szépen, majd a páromat.
0: Érezzétek magatokat jól, nagyon ügyes voltál, gratula. Én pedig folytatom a zenélés, hölgyeim és uraim. Játék egész nap van nálunk. Bármikor megszólal egy dal az egyik világsztárunktól. Dobom a 10. telefonálónak a páros belépőt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.

0: Egy csak igazi mai slágermeccs. A folytatásban is az információk után ilyen zenékkel térek vissza, mint Taylor Swift és a The Fate of Ophelia.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasár.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj. Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
0: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekosok.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620 3

0: piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: 89 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Spátrend Expo, országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez, prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés, bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve, spátrendexpo.hu.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
3: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy perceken belül a Daily Mixben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: Európába minél több virsit a Mesterhut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
5: Fáj a fejem.
6: Hamar elfáradok.
7: Nem szeretek este vezetni.
8: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
9: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű kiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
10: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
3: Reklámot hallottak.
11: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
12: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
13: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
15: És ez még csak a bemelegítés.
14: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
16: Május 8-án az Auchanban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
17: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek auchan.hu/VIP vásárlókestéje.
16: Irány az Auchan! Spórolj okosan!
3: Reklámot hallottak.
11: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
18: Életmentő készülékkel gazdagodott Zirisz közössége, számolt be róla a Bun. Egy defibrillátort adományoztak a borsodi településen, amely vészhelyzetekben kulcsfontosságú segítséget jelenthet. Selmeci hagyományokat idéző ünnepségen vettek részt a miskolci hallgatók, számolt be róla az unimiskolc.hu. Az eseményen a régi akadémista szokásokat és értékeket elevenítették fel, amelyek ma is meghatározóak az egyetemi közösség számára. Nem jutott tovább a DVTK asztali tenisz csapata az Extra Ligás csapatbajnokság következő szakaszába, számolt be róla a minap. A játékosok nagy küzdelmet vívtak, de végül nem sikerült kiharcolniuk a továbbjutást. Délután is marad Miskolcon a száraz, de alapvetően felhős időjárás. 24 fok várható a városban, maximum és gyenge délnyugati szélre számíthatunk egész nap. A mikrofonnál Kis Juditot hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most!
3: Rádió
11: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert sok energiát mindenkinek ez a csütörtöki naphoz, amit együtt tölthetünk, legalábbis a dél környéki órákat mindenképpen. A stúdióban már Kis Gábor, itt Miskolcon a Rádió egy déli mixében a pop, illetve dance dalok érik egymást. Ezeket pörgetem, és itt van rögtön egy friss felvétel egy holland DJ-től, illetve egy örmény származású énekesnőtől. Sam Feld és Rosaline jön, és tőlük a Heart Like Mine.

0: legendásimo slágerek.
1: Legendásimo slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert holnap hajnalban párára ködre számíthatunk, napközben pedig még mindig a felhők ott lesznek főszerepben, a napos időszakokat megzavarhatják, záporokra, zivatarokra készülhetünk, a légmozgás veszít erejéből, de még a szél azért jelen lesz a napunkban, az északira, északnyugatira forduló, a hajnali hőmérséklet 7 és 13, a délutáni 20 és 26 fok között alakul majd itt Miskolcon. A következő dal pedig a rádió egy top 500 első helyét is megjárta, innen is ismerős lehet. A Daily Mixben itt van Lady Gaga, az Abracadabra.

0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
2: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
1: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
2: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
1: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai

0: Time.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Verőfényes napsütésre holnap nem számíthatunk, esetleg záporokra, zivatarokra még igen, kialakulhatnak, és bizony ezzel együtt jár, hogy felhősödésre is van kilátás. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fok közötti hőmérsékletet mérünk. És itt van már a következő dal, egy olasz DJ, Hypeton dolgozott együtt Norma Jean Martinnal. Ez a Rádió 1 és az Out of My Head.

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Ez a dal attól király, hogy az 1995-ös Insomnia című dalnak az elemeire erősen építkezik. Bibi Rexa viszi a vokált a hátán, és hát persze, hogy a slágerlistákon igencsak jól szerepelt. A magyar Editors Choice Top 40-ben a Top 10-be is bekerült már a dal. New Religion a címe, ezt hallgatjuk meg. Györke Attila a következő órától jön. Mi holnap találkozunk. Kis Gábort hallották.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Olajcsere? Kezdje a Bárdi autónál. Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
2: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
3: Szevasz, Lacikám! Megint festesz.
4: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
3: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
4: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
3: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
6: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió 1.
7: I'm Dua Lipa.
6: Csak ma is láger megy. Radio.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Azok rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Egyre több felé szakadozik fel a felhőzet az országban, holnap napközben már csak fátyol és gomoly felhők maradnak, de péntek délutánra újra jön a borulás, azt mondják a szakemberek, először a déli megyékben, aztán meg majd az Alföldön is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop.

0: oldalunkon, a rádió1.hu-n és a hivatalos Facebook eseményben is, és ha teljes egészében hallható egy dal a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárjától, nem most, hogy így bemutatom, hanem amikor ténylegesen elindítom, tessék hívni, mert a 10. telefonáló páros belépőjegyet nyer a bulira.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

játszon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: legtöbb virsit a Mesterkut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Tehát ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.
5: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű kiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motor kiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online

0: Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke. Master Good.
1: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
2: Úgy is tett.
3: Reklámot hallottak.
4: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára együtt megünnepeljük a Rádió 1 születésnapját. Május 24 pünkös vasárnap, azaz már csak 17 nap, és Rádió 1 születésnapi fesztivál. Négy világsztár ünnepel majd velünk, az egyikük dalát nemrég játszottam. Halló!
1: Szia, Emese vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Na kit és mit hallottál?
1: Hát a Biggie, a Tóth Biggie és azt ennek a közösszámát.
0: Igen, a dal címe pedig?
1: Sugar Daddy.
0: Így igaz. Bizonyám, ez egy olyan dal, amit élőben meghallgatunk majd, mert Accent mellett Tóth Abigail is fellép a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, és előadják ezt a dalt. Hogy kik érkeznek még, arról mindjárt beszélünk majd még bővebben is, de előbb kérném tőled a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, tök igazi, ma is láger megy.
0: Mert hogy tizedikként hívtál fel!
1: Yes, ez az, köszönöm szépen.
0: Kit hozol magaddal, mert hogy ez egy páros belépő?
1: A férjemet, Robi.
0: Üzenjük akkor Robinak, hogy ez a nyeremény!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Köszönjük szépen!
0: Hölgyeim, uraim, a játék folytatódik. A Swish Discót is ugye ugyanígy mindenki felismeri majd.

0: A buli részletei pedig most az információk között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasár.

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
3: Délután 5-kor

0: Park. Újra rádió egy születésnapi fesztivál a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
0: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: jól van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden Dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
3: Fáj a fejem.
4: Hamar elfáradok.
5: Nem szeretek este vezetni.
6: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
7: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű kiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
8: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
9: Úgy is tett!
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
12: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió-e, csak igazi mai slágermegy. Készüljön mindenki! Napok és hetek kérdése is itt van a Rádió egy születésnapi fesztiválja. Május 24, pünkös vasárnap, Budapest Park. Négy világsztár, a Rádió egy DJ-i egy este egyszerre lépnek fel. Hát ritka dolog, hogy ennyi fellépő legyen, ennyi nagy név egy este egy buliban. Az egyik világsztárunk zenéjét ráadásul nemrég játszottam, és ugye ezekkel nyerni lehet. Háló, háló!
1: Szervusz, már vagyok, játék jelentkeznék.
0: Na, kinek a zenéjét kellett észrevenni, melyik volt ez a dal?
1: Beach Disco, Tariq.
0: Disco. Bizony az egyik világsztár fellépő a buliban. Na, kik jönnek még? Sorold nekem.
1: Szemper? Igen. Kirill?
0: És te nagyon szeretnél ott lenni?
1: Szeretnék, igen.
0: Na, hadd halljam a Rádió egy szlogenjét.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy.
0: Mert te lettél a 10. telefonáló. Ho-ho!
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Komoly.
0: Az annyira szuper. Komoly, hogy ott leszel a Budapest Parkban, mert hogy ez a nyereményed.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Szuper, nagyon jó!
0: És ma még nagyon sok dalt leadunk, drága Rádió 1-esek a világsztárjainktól. Amikor jön a következő

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kell a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Játsszon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérefalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től új

0: Gáz, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsmedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Reklámot hallottak.
9: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Május 24-én pünkös vasárnap Rádió 1 születésnapi fesztivál az összes DJ-nkkel, 4 világsztárral, és egyikük a következő zenei órában biztosan felfedezhető lesz a műsoromban. Ő Accent! Ez a Don't Leave. Szóval, ha a születésnapunk egyik világsztárja Accent dala megszólal, a 10. telefonáló nyer páros belépőjegyet a partira. Üdvözlet mindenkinek, én Györki Attila vagyok, a következő zenei órát pedig ezzel a dallal kezdem.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
5: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: kivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: kelljen!
1: Jól van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
4: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
6: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
2: Reklámot hallottak.
7: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Kihagyhatatlan ajánlattal zárjuk a tavaszt a Sever Home-nál.
9: Most először minden raktáron lévő bútorunkat 20% kedvezménnyel kínáljuk.
8: A kedvezmény a már alapból akciós darabokra is érvényes. Igen, jól hallottad! Az ajánlat május 4-től 18-ig tart. Sever Home, Miskolc, Pesti út 88-96.
10: Stílus, védelem, minőség, ez az Auto Design Studio. Karosszéria fóliázás a kőfelverődések ellen és az autót stílusáért. Szélvédő védelem, professzionális autóüveg és épületüveg fóliázás autódnak és ingatlanodnak egyaránt. Miskolc, Sétány utca 2. Autodesignstudio.hu. Auto Design Studio, a tökéletes választás.
11: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
12: És ez még csak a bemelegítés.
11: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
13: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
14: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Ciao! Mindenkinek szüksége van rá, hogy szíszéntélkáza, vagyis otthonosan érezze magát lakásában.
10: Fedezd fel prémium hacker konyhabútorainkat, és választ minőségi konyhai gépeink közül. Ráadásul ingyenes látványtervezéssel segítünk megvalósítani álmaid konyháját.
15: Mikorex Home Studio, Miskolc, Pesti út 5.
7: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak.
7: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
16: Miskolc jövőjét érintő fejlesztésekről egyeztetett Tóczentai József polgármester és Juhász Roland megválasztott országgyűlési képviselő számolt be róla a minap. A megbeszélés középpontjában az állt, hogyan lehet tovább erősíteni a Bükkhöz kötődő városi szerepet és a térség fejlődését. Különleges kincskereső program indul Miskolcon, számolt be róla a minap. A kezdeményezés célja, hogy játékos formában fedeztessék fel a város értékeit az érdeklődőkkel a 10. könyvtári majáris keretében, május 9-én szombaton. Kiemelkedő eredményt értek el a miskolci fiatalok a magyar egyetemi és főiskolai bajnokságon Gödöllőn, számolt be róla a minap. A diákok több kategóriában is bizonyították felkészültségüket és tehetségüket. Pénteken hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve kötfoltok képződhetnek. Délután 20-26 fokot mérhetünk. Kisudítot hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most!

Itt a Rádió 1, 6 perccel jár 4 után. Közlekedési információ, névtelenül küldte valaki az SMS-t, hogy az M1-es ma is gatya a Tatabánya után Budapest felé, a külső sávban. A 61-es kilométernél már 10 kilométeres a torlódás. Bárki bármit lát, még szóljon, 23-111-111 a forradrót. És ha már ilyen sokan autózgattunk együtt az M1-esen, hát akkor jöjjön egy kis vibe. Jön egy dal, amit Rádió 1-es DJ-k szeretettek meg az országgal. Az újdonság BB Rexától és a Faithless-től.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing, so step to the floor.

0: ez a Rádió 1, 16 óra 20 perc, közlekedési információk. Tamás küldte, hogy Budapesten lezáráson a Lehel utcában, a Róbert Károly körút előtt nem sokkal. Erika Szolnokról írt, a Kertész utca teljesen beállva a Zagyva hídtól a Laktanyáig. A kisfiával ül a dugóban Erika, hát kitartást. És nemrég ugye megtudtuk, hogy az M1-es gatya Tatabánya után Budapest felé haladva a külső sávban 10 kilométeres a torlódás a 61-es kilométertől. A híreket, az infókat várjuk továbbra is SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. 5 óráig itt vagyok és zenélek, valamikor jön majd a Rádió egy születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja is, aki ügyes szemfüles, az páros belépőjegyet nyerhet a szülinapunkra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu
4: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
5: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű kiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motor kiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
6: Mi a Vánnal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti Mobil Platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 000 forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
7: One. KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhangeli.hu-n.
8: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő. Mivel készültél?
9: Csendből csinálok pénzt.
10: Történik bármi. Se pénz, se semmi.
8: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kopidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körül. Részletek a kopidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
11: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
12: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
2: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan mi Rádió 1-esek együtt ünnepelünk, ugye? Május 24 pünkös vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál, világsztárokat hozunk Budapestre. Cyril, Szemfeld, Switch Disco, Accent, jönnek a Rádió 1-es DJ-k, és a világsztárjaink dalaival szinte minden órában páros belépőjegyeket is lehet nyerni. Halló, halló!
1: Szia, Móni vagyok, Sopronból a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Na, kinek a zenéjét játszottam nemrég, Móni?
1: Axelnek a Don't Leave.
0: Igen. Accent! Bizony, hozhatja neked a páros belépőt a buliba, Móni, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió megy, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert tizedik lettél!
1: Nem mondod komolyan? Úristen, életemben először telefonáltam, ez óriási.
0: Mi soha nem játszottál rádióval?
1: Soha, semmit, se rádiót, se interneten, soha semmit.
0: Hát valamikor el kellett kezdeni.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Kivel érkezel majd?
1: Barátnőmmel.
0: Érezzétek magatokat nagyon jól!
1: Köszönjük szépen!
0: Nem sokára jön a Rádió 1 Live Mix Király Tamással és Pure Beat-tel, de 6 órától ma is kívánság műsor, és benne a játék folytatódik majd. Tamás is játszik természetesen dalt a világsztárjaintól, és újra lehet majd páros belépőjegyeket nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Itt a Rádió 1-en, mindjárt indul a Live Mix.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két benforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Európában minél több virsít a Mesterhut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
5: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Nutella mogyorókrém 1599 forint. Két termék vásárlásakor a 0,4 literes Kubu Play ital 259 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Szevasz, tavasz, hello front row. Viszlát, bolhák és kullancsok. A front row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. Három havi védelem egy dobozban. Keresd a front row-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a front row védelem.
8: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
9: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
10: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n. A legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
11: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Egy darab kovászos cipó frissen sütve csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
13: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
15: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
16: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
17: És ez még csak a bemelegítés.
16: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
18: Hallottál már róla, hogy megnyitott a kapuit a Top Dogva Outlet?
19: Mi? A Top Dogva Outlet? Az meg micsoda?
18: A Top Dog legújabb állateledelés felszerelés áruháza Miskolcon, ami 400 négyzetméteren, óriási választékkal, tartósan alacsony árakkal, egyedi akciókkal és szakértői kiszolgálással várja vásárlóit a Pesti úton, a Misok bevásárló udvarban. Gyere és fedezd el a Top Dogva Outletet, ahol a kedvencedé a főszerep. Top Dog, a te kedvenced, a mi kedvencünk is. Most már 3 helyen Miskolcon.
17: Balaton.
20: A mosoly több, mint megjelenés. Bizalom, stílus, harmónia. Az Erzsébet Fürdőmedik fogászati rendelésén a fájdalommentes kezelések, a személyre szabott figyelem és modern technológia vár önt. Digitális mosolytervezéssel, műtéttervezéssel és digitális lenyomatvétellel, ingyenes parkolással, teljes körű ellátás egy helyen, szűrővizsgálatok, gócmutatás, ultrahangos fogkőkezelés, implantátumok, cirkónium pótlások, lézeres kezelések, fogfehérítés és fogszabályozás, ahol a mosoly valódi élményé válik. erzsébetfürdőmedikál.hu.
21: A tűz és munkavédelem a kérdés, akkor Kova Kft. A válasz. Vállaljuk tűzoltókészülékek forgalmazását, felülvizsgálatát és javítását is, akár magánszemélyek, akár cégek részére. De ha matricákra vagy műanyagtáblákra van szüksége, akkor is látogasson el üzletünkbe. Kova Kft. Miskolc, Kisernő utca 15 pera. kovakft.hu.
22: Az igazi elismerés az ügyfeleinktől érkezik, nem egy zsűritől. A Mercedes-Benz Miskolc szervize másodszor nyerte el a Customer Care Awardot, a kiemelkedő ügyfélélményért járó díjat. Köszönjük, hogy bizalmukkal és visszajelzéseikkel már 10 éve elismerik munkánkat. Mercedes-Benz Miskolc, bízhat bennünk!
3: Reklámot hallottak.
15: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
23: Életmentő készülékkel gazdagodott Zilisz közössége, számolt be róla a Bon. Egy defibrillátort adományoztak a borsodi településen, amely vészhelyzetekben kulcsfontosságú segítséget jelenthet. Selmeci hagyományokat idéző ünnepségen vettek részt a miskolci hallgatók, számolt be róla az unimiskolc.hu. Az eseményen a régi akadémista szokásokat és értékeket elevenítették fel, amelyek ma is meghatározóak az egyetemi közösség számára. Nem jutott tovább a DVTK asztali tenisz csapata az extra ligás csapatbajnokság következő szakaszába, számolt be róla a minap. A játékosok nagy küzdelmet vívtak, de végül nem sikerült kiharcolniuk a továbbjutást. Pénteken hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve kötfoltok képződhetnek. Hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk. A mikrofonnál Kis Juditot hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Gergő, csak igazi, ma is sláger megy.
1: És bár Geri Szabin van azért a Live Mixon, ahogy indul, Pure Vittel, szia, üdv!
2: Csoki, sziasztok, kellemes délután mindenkinek.
1: Elásztál?
2: Egy picit elég messze tudtam megállni, szóval futottam.
1: Hát akkor igazából megvan a lendület, megvan a flow, kezdjük is el, mivel indulunk?
2: Az angol slágergyáros érkezik méghozzá Ed Sheeran és a Camera című track, és természetesen annak a fiatal embernek a remixében, aki itt lesz velünk a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, nem más, mint Cyril, ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en a Live Mixben.

Rádió egy live mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig. Igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió 1-en. At the turntables now.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A Live Mix-ben a lemezjátszóknál Pure Beat. Élőben vagyunk nem csak a rádióban, hanem természetesen a YouTube-on és a TikTokon is. Rengeteg az üzenet. Janinak például holnap lesz a születésnapja, hogy TikTokon írt, sok boldogságot, nagy tapsot kap.
1: Így van, előre egy boldog születésnapot.
0: És hát ne feledjük el, hogy május 24-én kinek lesz a születésnapja. Rádió egy születésnapi fesztivál. Igazi világsztárokkal, a Swiss Disco, Sam Feldy, Cyril is érkezik többek között. És erre páros belépőket lehet nyerni a kívánság műsorban is. Szóval, ha meghalljuk bármelyik előadót a világsztár fellépőink közül, akkor 10-ként kell csörögni, és hát ne feledjük el azt, hogy Pure Beat is ott lesz.
1: Természetesen tőlem a szokásos, jó kis, hát igazi, ilyen kis pattogó zenék váratok.
0: Hát szerintem ezt is várjuk tőled, szóval ez rendben lesz. Na most nézzük viszont, mivel pörgetjük tovább a délután.
1: Hát én megmondom őszintén, hogy én úgy készültem már, hogy itt egész nap verőfényes napsütés lesz, aztán itt
0: 50%-ig eljött.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, benne pedig a Live Mix egészen 6 óráig Pure Beat-tel, viszont azt se felejtsük el, hogy ez a hét érettségi hét, és hát egy nagy tapsot az érettségizőknek én azért elengednék. Pure Beat, te emlékszel, hogy melyik volt az a tantárgy, amitől a legjobban paráztál érettséginél? Semmi mindent tudtam, srácok,
1: annyira régen volt már, tehát hogy ez ugye nem tavaly volt, hogy ugye itt egy 60 évesen már az
2: egyetlen.
1: Hát persze, magyar szerintem.
0: Igen? Én nekem a matek.
1: Igen, matek.
0: Abszolút a matek volt.
1: Most,
0: ugye?
1: Igen, a matek.
0: És a matek érettség előtt, hogy mentünk be, belőttem, hogy srácok, nyugi, 74-es tétel lesz, mindenki nézze át. És a 74-es tétel volt, és azon paráztunk, hogy azt hiszik, hogy valami kamu volt, megszerezték a tételeket, és újraíratják, pedig nem. Na, hát ekkora a mázit mindenkinek az érettségizők közül, ma ugye angol volt, holnap pedig német. Itt a rádió egyen viszont egy újabb igazi mai sláger. Mivel folytatjuk?
1: Egy jó kis mashupot hoztam nektek, amiben fel fog tűnni Fisher, a Medusa formáció, és hát egy ikonikus kiállás, méghozzá a Sweet Dreams, tehát ez a Piece of Your Heart, Sweet Dreams. Már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt a rádió egyen, a Live Mixben.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ez volt a live mix, és rengeteg üzenet jött a kedvencem. Sziasztok Gerivel, mi van? Jól néz ki, feldobott pár kilót.
1: Ez tényleg vicces.
0: Igen. Aki nézte az élőt, az láthatja, hogy miért. Tisztelet uraim, hát elég menetelős és nagyon bejövős volt ez a mix hangerő csumán. A vásárlóknak is tetszik, ölelés. Ruci mestertől kapjuk ezt meg. Hát köszönjük szépen, szerintem is ebben voltunk.
1: Igyekeztem, mert én már ugye megyek ma fellépni, szóval én próbáltam már kicsit ráhangolni az esti ütemekre.
0: Egyébként hogy néz ki a hétvége neked?
1: Nekem már ma indul, hosszú hétvége lesz, ma Budapesten leszek megtalálható, holnap Vácon, szombaton pedig Ócsa, Gyöngyös és Budapesten.
0: Azt a mind lesz,
1: mozgás.
0: Az rendben van. Május 24-én pedig Pure Beat is ott lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, amire a kívánság műsorban lehet páros belépőket nyerni tőlem. Van egy dal, amit nagyon kell figyelni. Kicsit most segítek. Mutatom, hogy mi az, ami tudja, hogy pörögni fog, és aminél telefonálni kell 10-ként. Sam Feld és a Heart Like Mine. Aki ezt meghallja, csörögjön 10-ként a következő órában. Pure Beat, köszi, hogy itt voltál. Ciao.
1: Én köszönöm, hogy itt lettem. Sziasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
4: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
5: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
4: Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt!
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most az 1,485 literes Persil Color mosógél 2499 forint. 2 termék vásárlásakor az 1 literes Alpro Mandula ital 799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: A kutyád szíve a tiéd, örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden 6. kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
8: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
9: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
10: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
11: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
12: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
13: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő. Mivel készültél?
14: Csendből csinálok pénzt.
15: Történik bármi. Se pénz, se semmi.
13: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
16: Szevasz, Lacikám! Megint festesz.
17: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
16: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
17: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
16: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
18: Városi pörgés. Hétvégi kiruccanás. Családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
19: Skoda. 18 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: Johnny Cage, kiválasztottak a Mortal Kombatra.
21: Színész vagyok, nem bajnok.
22: Mi nem térdelünk le!
19: A várakozás ideje lejárt. Mortal Kombat 2.
20: It's showtime.
19: Május 7-től a mozikban.
23: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chicken burger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
24: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
25: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
24: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
25: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
26: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
27: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
28: Egyedi megjelenés, kényelem, biztonság.
29: Taxi!
28: Minden csomagommal együtt oda, ahova akarom. Igen, ez a Best of Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363 vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best of Taxi Miskolc néven.
30: Az igazi elismerés az ügyfeleinktől érkezik, nem egy zsűritől. A Mercedes-Benz Miskolc szervize másodszor nyerte el a Customer Care Awardot, a kiemelkedő ügyfélélményért járó díjat. Köszönjük, hogy bizalmukkal és visszajelzéseikkel már 10 éve elismerik munkánkat. Mercedes-Benz Miskolc, bízhat bennünk!
31: Ha tűz és munkavédelem a kérdés, akkor Kova Kft. A válasz. Vállaljuk tűzoltókészülékek forgalmazását, felülvizsgálatát és javítását is, akár magánszemélyek, akár cégek részére. De ha matricákra vagy műanyagtáblákra van szüksége, akkor is látogasson el üzletünkbe. Kova Kft. Miskolc, Kisernő utca 15 per a. kovakft.hu.
32: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
33: És ez még csak a bemelegítés.
32: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
34: Visszük a pálmát. Csodás mediterrán növények, leanderek, citrusok, olajfák, balkonnövények, évelők és több száz kertészeti termék akár házhoz szállítással is. A 26-os út felújítása alatt is megközelíthetőek vagyunk. Oázis Kertészet Miskolc. Nyitva a hét minden napján. Oázis.hu.
1: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
35: Miskolc jövőjét érintő fejlesztésekről egyeztetett Tóth Szentai József polgármester és Juhász Roland megválasztott országgyűlési képviselő számolt be róla a minap. A megbeszélés középpontjában az állt, hogyan lehet tovább erősíteni a Bükkhöz kötődő városi szerepet és a térség fejlődését. Különleges kincskereső program indul Miskolcon, számolt be róla a minap. A kezdeményezés célja, hogy játékos formában fedeztessék fel a város értékeit az érdeklődőkkel a 10. könyvtári majáris keretében, május 9-én szombaton. Kiemelkedő eredményt értek el a miskolci fiatalok a magyar egyetemi és főiskolai bajnokságon Gödöllőn, számolt be róla a minap. A diákok több kategóriában is bizonyították felkészültségüket és tehetségüket. Pénteken hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve kötfoltok képződhetnek. Délután 20-26 fokot mérhetünk. Kisüdítőt hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ez már a kívánság műsor. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Lesz játék ebben az órában, a dalt már megmutattam. Ugye Sam Feldet keressük. Az első telefonálót viszont már meg is találtuk. Itt van a vonalban. Hello, hogy hívnak?
1: Szia, Roland vagyok. És meghallgatnám Ray-től a legújabb számát, ahogy a férjét keresi.
0: Ez jó.
1: És küldeném igazából magamnak, illetve a hat angolagaramnak, akikkel jelenleg edzem, hogy lendületet adjon.
0: Hát ha valamit azt ad ez a dal, jól telt a nap egyébként, minden szuper?
1: Így van, így van. Ez egy nagyon jó nap volt.
0: Na ezt akarom hallani, és akkor egy tökéletes zárás a napra. Ray, Where is my husband? Már indul is neked.
1: Jó, rendben, köszönöm.
0: Én is, hogy csörögtél,

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei vált

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az utakon óvatosan. A fővárosban sajnos baleset van a Bartók Béla út Tétényi út kereszteződésénél. Bárkinek bármi infója van, még jöhet 0620-311-111. Az igazi mai slágerek között pedig Martin Garrix jön már is. Sziasztok! Holnap óriási és fantasztikus nap lesz. Drága Fanni lányom 16 éves lesz. Köszi, ha beolvassátok és küldjetek neki egy Martin Garrix dalt. Albertől kaptuk. A Told You So, neki indul már is itt a Rádió 1-en. Boldog születésnapot!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ebben az órában még nem volt nyerődalunk, nem volt rádió egy születésnapi fesztivál fellépő, de bármikor jöhet, mondjuk, nézzük most egy ilyet kérnek, vajon?

0: Ő nem rádió egy születésnapi fesztivál fellépő, de szenzációs, Lady Gaga The Dance, mindjárt indítom, köszi, hogy csörögtél, szia!
1: Köszi, ciao.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
4: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
5: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
6: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: kell piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
3: 20% végösszegi kedvezmény számos termékre a Müller applikáció második születésnapján. Ünnepeljen velünk és vásároljon május 9-én a 20%-os kedvezménykuponnal a Müller drogériában. További részletekért látogasson el a honlapunkra, vagy lépjen be az applikációba. Müller.
4: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
6: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyecsípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Fáj a fejem.
8: Hamar elfáradok.
9: Nem szeretek este vezetni.
10: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15.000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
12: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 380 grammos csomagolt Pik téli szalámi csak 2779 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
1: Reklámot hallottak.
13: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Ciao! Mindenkinek szüksége van rá, hogy si sente a casa, vagyis otthonosan érezze magát lakásában.
15: Fedezd fel prémium hacker konyhabútorainkat, és választ minőségi konyhai gépeink közül. Ráadásul ingyenes látványtervezéssel segítünk megvalósítani álmaid konyháját.
14: Mikorex Home Studio, Miskolc, Pestjút 5.
16: A mosoly több, mint megjelenés, bizalom, stílus, harmónia. Az Erzsébet Fürdő Medical Fogászati rendelésén a fájdalommentes kezelés.

0: Szélvédővédelem, professzionális autóüveg és épületüvegfóliázás autódnak és ingatlanodnak egyaránt. Miskolc, Sétány utca 2. autodesignstudio.hu. Autodesign Studio, a tökéletes választás.
1: Egyedi megjelenés, kényelem, biztonság.
2: Taxi!
1: Minden csomagommal együtt, oda, ahova akarom. Igen, ez a Best of Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363. Vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best of Taxi Miskolc néven.
3: Visszük a pálmát. Csodás mediterrán növények, leanderek, citrusok, olajfák, balkonnövények, évelők és több száz kertészeti termék akár házhoz szállítással is. A 26-os út felújítása alatt is megközelíthetőek vagyunk. Oázis Kertészet Miskolc. Nyitva a hét minden napján. oazis.hu.
4: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
5: És ez még csak a bemelegítés.
4: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
6: Hallottál már róla, hogy megnyitott a kapuit a Top Dogva Outlet?
7: Mi? A Top Dogva Outlet? Az meg micsoda?
6: A Top Dog legújabb állateledelés felszerelés áruháza Miskolcon, ami 400 négyzetméteren, óriási választékkal, tartósan alacsony árakkal, egyedi akciókkal és szakértői kiszolgálással várja vásárlóit a Pesti úton, a Misok bevásárló udvarban. Gyere és fedezd el a Top Dogva Outletet, ahol a kedvencedé a főszerep. Top Dog, a te kedvenced, a mi kedvencünk is. Most már 3 helyen Miskolcon.
8: Május 24. Budapest Park. Rádi.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger. Megy az élő kívánság műsorban, pedig folyamatosan csörög a telefon. 0620-311-111 a számunk. Laci, te mit szeretnél?
2: A legjobb haveromnak, Zolinak szeretnék kérni Szemfeltől egy dalt.
1: Szemfelt, jó választás! Nem csak te kéred, sziasztok! A Heart Like Mine-t szeretném küldeni a könyvelő munkatársaimnak, Annikónak, Dorinak és Szabinának. Ezt Virágtól kaptuk Viberen. És indítom a dalt! A Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik sztár fellépője, Szemfeld érkezik már is. Ez a Heart Like Mine.
3: Hi, I'm Szemfeld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon!

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és igen, volt fellépő a zenék között, rádió egy születésnapi fesztiválról szemfelt, és ezt jó sokan észre is vették, de nézzük ki a tizedik. Rádió egy, hello, én Király Tamás vagyok.
1: Szia, Sima Évi vagyok.
0: Szia, honnan csörögtél?
1: Győrből.
0: És melyik dalt hallottad?
1: Sam Feld dalát.
0: A címe?
1: Heart Like Me.
0: Heart Like Mine, elfogadom, és te vagy a tizedik!
1: Úristen, köszönöm!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nem is gondoltam volna, elsőre próbálkoztam.
0: Ne csináld! Hát akkor nagyon jól csináltad!
1: Köszönöm szépen, köszönöm.
0: Tudod-e, hogy kivel jössz?
1: Hű, szerintem barátommal.
0: Hogy hívják?
1: Gréti.
0: Érezzétek jól magatokat!
1: Köszönöm, további szép napot! Szia!
0: Játék pedig a következő órában is lesz. Mutatom, hogy mi az, amit keresni kell. Disturbed, The Sound of Silence, Siri remixében, abban a verzióban, amiben igazán világhírű lett ez a felvétel. Siri is jön hozzánk, és élőben zenél majd a Rádió egy születésnapi fesztiválon. Ha elcsípjük ezt a dalt, a következő órában tizedikként kell hívni majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét.

0: Tömjön magába minél több virsit a Master Good virsnyelvű bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 400 g-os Nutella mogyorókrém 1599 forint. Két termék vásárlásakor a 0,4 literes Kubu Play ital 259 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
8: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
9: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
10: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
11: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
10: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe.
11: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
12: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
3: Reklámot hallottak.
5: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
13: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves tulinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
14: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
13: Irány az Osan! Spórolj okosan!
15: A tűz és munkavédelem a kérdés, akkor Kova Kft. A válasz. Vállaljuk tűzoltókészülékek forgalmazását, felülvizsgálatát és javítását is, akár magánszemélyek, akár cégek részére. De ha matricákra vagy műanyagtáblákra van szüksége, akkor is látogasson el üzletünkbe. Kova Kft. Miskolc, Kisernő utca 15 per a. kovakft.hu.
5: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
3: Reklámot hallottak.
5: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
16: Életmentő készülékkel gazdagodott Zilisz közössége, számolt be róla a Bon. Egy defibrillátort adományoztak a borsodi településen, amely vészhelyzetekben kulcsfontosságú segítséget jelenthet. Selmeci hagyományokat idéző ünnepségen vettek részt a miskolci hallgatók, számolt be róla az unimiskolc.hu. Az eseményen a régi akadémista szokásokat és értékeket elevenítették fel, amelyek ma is meghatározóak az egyetemi közösség számára. Nem jutott tovább a DVTK asztali tenisz csapata az extra ligás csapatbajnokság következő szakaszába, számolt be róla a minap. A játékosok nagy küzdelmet vívtak, de végül nem sikerült kiharcolniuk a továbbjutást. Pénteken hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve kötfoltok képződhetnek. Hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk. A mikrofonnál Kis Juditot hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: És most!
3: Rádió
17: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Egy újabb óra a kívánság műsorból. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Előtte viszont közlekedési info. Nagyon sokan írták, hogy az M1-esen a főváros felé lassulás Komáromi csomóponttól egészen Biatorbágyig. Emellett pedig továbbra is fennakadás egy baleset miatt a Bartók Béla út és a Karolina út kereszteződésénél. Vezesse mindenki óvatosan. És nézzük az üzeneteket. Szia, Tomi kislányunk ma 5 éves. Nagyon szeretnék a bemondanát, hogy boldog születésnapot. Lorabella, de szép neve van. René és Ádám a büszke szülők küldték. Hát sok boldogságot és nagy tapsot is kap. Aztán szia a Musi Misinek. Szeretnék küldeni egy igazi mai sláger Bibi Rexától, hogy jobban menjen neki a munka. Köszönjük előre is. Ez meg egy jó választás. Én pedig indítom Bibi Rexa és Faithless közös újdonságát az igazi mai slágerek között. Ez a New Religion. Itt a rádió.

0: arcai mögött alig több mint két hét, és jön végre a Rádió egy születésnapi fesztivál világsztárokkal, Cyrillel, Sam Felttel, a Switch Discóval, Accenttel, az összes Rádió egy DJ-vel, meg persze veletek, Joel Junior Mix-el. Mi jön most?
1: Nagyon kevés olyan előadó van szerintem, aki képes minden évben valami bombon a slágert kiadni. Biztos, hogy Robin Schulz közéjük tartozik, úgyhogy érkezik az AM to PM Szigalával közösen itt a Verizmán Radio Show-ban, a Rádió

0: diszkó, valamint a román Accent. Minden további információ, tudnivaló részlet a hivatalos esemény oldalon a Facebookon, valamint a Rádió 1 hivatalos weboldalán a www.radio1.hu. Joel Junior a lemezjátszóknál. Mivel folytatjuk?
1: Az utolsó negyed órára ráfordulunk, érkezik egy óriási nagy személyes kedvencem is, Fizzo és a Kids, itt a Where is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Mekkorát gurított 2026 tavaszán a Medúza, ez volt tőlük a Don't Wanna Go Home, a Rádió Egyen a World Is Mine Radio Show-ban. Remélem jól éreztétek magatokat velünk az elmúlt három órában, mi veletek nagyon. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra, jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
1: World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió Egyen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
2: Rádió
1: Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival, csak

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, berlini EDM, a folytatásban Lukaszes Félix, vagyis a Fastboy, akik, hát az képest, hogy hivatalosan csak 2021-ben alapultak meg, elég menő arcokkal dolgoztak már együtt az elmúlt évek során, Medúza, Elidue, Tiesto, Afrojack, Alok, az Offenbach, Armin van Buuren, és még sorolhatnánk, DJ-k, producerek, énekesek és dalszerzők, nagyon sok oldalúak. Megszerettük őket a születésnapi bulinkon még jobban. Ez a Good Life a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Most például Ray Dalton, akit nagyon-nagyon szeretnek a Rádió 1-esek, mert hogy két egymást követő évben is ott volt a Top 500-as listánkon az egyik dala, a Do It Again, és ezt is nagyon szeretjük tőle, jön a Blood Running. A legjobb dalötletei egyébként köztudottan akkor jutnak eszébe, amikor zuhanyzik éppen. Elképzelem, hogy behabozott testtel kirohan a tusolóból, hogy felénekelje az alapot. Ray Dalton jön már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me
1: dance, dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert például a testmozgáshoz. Na hát most egy igazán inspiráló DJ producert hozok, Joel Corey-t, aki egyébként hivatásos testépítő is volt, most egy picit alább hagyott az izmokból, de azért van ott még Karos Lajos energia a fickóban. A londoni maratonra pedig úgy készült, hogy futott heteken át, aztán végül a DJ pultba állt be, és ő zenélt április végén a londoni maratonon. Ez most a Galantis-tel közös Stay a Little Longer.

0: amelyet nem lehet megszeledíteni. Pont olyan a lelkük, mint Szilaj, a Mustang. Május 24-én a Budapest Parkban Sam Feltel is együtt bulizunk Cyrillel, a Swish Disco-val, Accenttel. Ez most a Heart Like Mine.
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak